0: ülések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyébként egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Mit akarás, ígértem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, hiába van sok belőlük, mégis ismeri a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akár csak a visszolás. Fej, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás. Most, amikor beiratta az iskolába az idén,
2: a második osztályosok műsorával kezdődött a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola ünnepi tanévnyitó istentisztelete a Deszka templomban szeptember 1-én. Az eseményen Almási Ferenc, a fenntartó tetemvári református egyházközség lelkipásztora hirdetett igét, valamint Gulya Zoltán intézményi főigazgató köszöntötte a diákokat és szülőket. Velük beszélgetek a következő percekben a tanévkezdés kapcsán. Elkezdődött itt a Jókai Mór Református Általános Iskolában is a 2026-2027-es tanév. Tiszteletes úr, milyen gondolatokkal indította el ezt a tanévet, a kis elsősöket és a sok-sok ismét iskolába jövő diákot?
3: Igyekszem a református bibliaolvasó kalózunk szerinti napi ige alapján szolgálni, amennyire csak lehet, minden ige hirdetése alkalmon, és így tettem most is. A zsidókhoz írt levél 10. részéből a 32-től 39-ig terjedő verseket olvastam föl, és ugye itt arról beszél az ige, hogy nehézségei vannak a levél címzetjeinek a hitük miatt, de bátorítja őket, és azt mondja, hogy ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, egy drága kincs, ez pedig az üdvösség, a bűnbocsánat Jézus Krisztusban. És azt mondtam el a bevezetőben, hogy amikor gyerek voltam, akkor a szüleim meg más felnőttek is mindig azt mondták, hogy tanulj, mert ezt senki sem veheti el tőled. Ugye egy nehéz dolog az, hogy egy olyan időben nőttek fel az én szüleim, amikor sajnos ez még egy reális lehetőség volt, hogy elvették az emberektől a lakást, és így tovább, ha úgy adódott. Tehát ezért egy fontos dolog volt, hogy az ott marad az ember fejében, amit megtanult. És akkor azt hangsúlyoztam a tanévnyitó istentiszteleten, hogy itt két drága kincset kapnak ebben az iskolában. Az egyik ez ismeret, amit nem lehet tőlük elvenni, a másik pedig a Krisztus evangéliuma, ami szintén elvehetetlen és örök érték, és azt kívántam, hogy ilyen kincsekben, gazdagon tudjuk majd zárni a tanévet.
2: Hagyomány már ugye itt a Jókaiban, hogy a hétindító, hétkezdő istentisztelet, az a megfelelő idő esetén, az mindig a templomban, a Deszka templomban zajlik. De azért ez mindig különleges, ez az évelei istentisztelet, én azt gondolom. Tiszteletesként milyen ezt megélni, hogy jönnek az elsősök, jönnek a diákok, jönnek a szülők, és újból elindul valami?
3: Hát nekem egy talán különösen is nehéz, azért, mert személyesen is érintett vagyok. Tehát amikor bejönnek az elsősök, akkor az eszembe szokott jutni a saját gyermekem, akit szintén láttam elsősként, és most pedig nyolcadikusként ült ott, és hát ott kell majd lenni a ballagási istentiszteleten, az meg különösen nehéz lesz. Szóval mindenképpen bevonódok, és az istentiszteleteinken szokott fotózni Simon Gábor és az ő fia 2016-ban végzett itt a Jókai iskolában, úgyhogy én még 3 éven keresztül láttam őt jókaisként, és meg egy derék fiatal ember szokott ott közöttünk mozogni. Szóval igazából úgy elgondolkozom rajta, hogy milyen nagy dolog az, hogy ezek a pici gyerekek ide bejönnek, és milyen gyorsan megnőnek, és egy óriási lehetőség, meg felelősség is egyben az, hogy mi velük foglalkozhatunk, de úgy az is az eszembe szokott jutni, hogy mennyire áldásos, különleges dolog az, hogy egy ilyen keresztény református intézményben tanulhatnak, ahol alapelve, hogy főigazgató úr is elmondta, hogy itt nem tűrjük a gúnyolódást, a másiknak a bántását, tehát egy érzelmi biztonságban vannak, a tanáraink igyekszenek tényleg számon tartani a gyerekeket egyesével, hiába nagy létszámú az iskola, és közben pedig valóban elkötelezettek vagyunk arra, hogy Krisztushoz vezessük őket. Szóval egy nagy felelősség, nagy lehetőség, és örülünk neki, hogy azt látjuk, hogy szívesen hozzák ide a szülők továbbra is a gyermekeiket. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelméből ezt jól tudjuk végezni.
2: Gulya Zoltán főigazgató úrhoz fordulok. Ebben a 2026-27-es tanévben, ahogy a tanévnyitón is elhangzott, 440 diák kezdi meg ezt a tanévet. Ez a 440-es létszám, ez nekem nagynak tűnik.
4: Nagy is vele a felelősség. Mind itt van a vállamon, de természetesen úgy, hogy közben bízhatok abban, hogy a kollégáim a lehető legjobb szakemberek, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek a nevelési, oktatási folyamatban egész tanév folyamán gazdagodjanak. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk nincs, ez is azt hiszem egy nagy értéke a nevelőtestületnek és a szülői háznak, mert ezt csak együtt ketten tudjuk ilyen magas szintre hozni a gyerekek esetében. És örömmel jelentem, hogy a Jókai Tehetség Program az, ami a 2026-27-es évben pilot évként elindul, és 6.-7. gyerekekkel egy-egy tanár, vagy maximum 2 tanulóval fog egy tanár foglalkozni, és még jobban egy-egy tehetség területet megpróbál kibontakoztatni. Ez nagy szabadság, hiszen a Nemzeti Alaptanterv kötöttségéből egy picit ki tudunk lépni, és azt a tehetségterületet tudjuk fejleszteni, ami lehet, hogy a tanuló érdeklődése, vagy a tanárnak egy olyan szakterülete, még főiskolás egyetemi korából, amiben ő nagyon elmélyedt. Ez az, ami a református értéktöbletet adja a Jókaiban.
2: Sok változás lesz az idei tanévben, de mielőtt ezekről beszélnénk, azért említsük meg azokat a gondolatokat is, azok közül néhányat, amelyeket főigazgató úr a évnyitón elhangzott beszédében is elmondott, hogy a nyár sem telt eseménytelenül itt a Jókaiban, mert azért akkor is várták a gyerekeket továbbra is.
4: Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünet az nem egy szabadság, hanem lehetőséget teremt a tanórából kilépve más pedagógiai módszerek, folyamatok segítségével a gyerekek nevelésére, oktatására. A kerékpáros vándortábor során megismertük az Észak-Alföld turisztikai értékeit, rengeteg református templomot látogattunk meg, de voltunk alsós táborban is, Bükszentkereszten drámatáborban. A drámatábor egészen nagy létszámú volt, Nagy Andrea a drámatanár nagyon jól összefogja a közösséget, és még utánkövetés is van. Ez azt jelenti, hogy aki középiskolás korba lépnek, azok visszajönnek ebbe a táborba, és segítőként jelennek meg. De egyébként a kerékpáros vándortáborban én is már az egyik fiúnak mondtam az tábor záró értékelésnél, hogy hát te most innen elballagsz, mert bizony már középiskola 10. osztályát elhagyod, úgyhogy ez az általános iskolás tábor szintén egy picit követi, de az oka az, hogy a belépő 5.-esek, 6.-osoknak viszont nagyon jól tudnak segíteni ezek a gyerekek. Nem levesszük a terhet a tanárok válláról, hanem olyan helyzetbe hozzuk a fiatalokat, hogy érzik azt, hogy ők is tudnak utat mutatni, segíteni a kisebbeknek, és ez mindenkinek egy pozitív, egy win-win helyzetet tud eredményezni.
2: Beszéljünk akkor az idei tanév néhány újdonságáról még, mert a elsősök jövetelével ugye indulnak első osztályok is, 3 első osztály indul. Hány gyermeket jelent ez?
4: 26, 24, 18 ilyen a tanuló létszám az osztályainkban. Magyar-angol 2 tanítási nyelvű általános iskolai osztályt, emelt angol specializációjú osztályt és emelt angol informatikával specializációjú osztályt tudunk indítani. Mindegyikben az angol nyelv tanítása már elkezdődik elsőtől, valahol ez úgy, hogy még bizonyos tárgyakat és a kéttannyelvű képzés keretében már a célnyelven angolul tanulnak a gyerekek, és van olyan, ahol pedig az informatikát, az algoritmikus gondolkodást, padlórobotok, bíbotok segítségével már egészen ilyen kiskorban is el tudjuk kezdeni fejleszteni.
2: Most az oktatási és gyermekügyi minisztérium ajánlásokat fogalmazott meg iskoláknak, többek között a szünetekről, a mozgásokról, az esetleges rövidebb tanórákról. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban itt a Jókaiban? Vannak-e tervek ezekkel kapcsolatban?
4: Igen, megkaptuk a minisztérium ajánlását, nagyon örültünk neki, mert a 14 pontból jó néhány pontnál megállapítottuk, hogy de ezt már mi a múltban megpróbáltuk, vagy jelenben is csináljuk. Kiküldésre került a szülők számára az alsós munkaközösség által készített terv, ami ennek a 14 ajánlásban szereplő pontnak a megvalósításával kapcsolatos információkat tartalmaz a szülők számára, úgyhogy aktívan foglalkozik az egész nevelőtestület ezzel a módszertannal. Ezt a lassú iskola kezdést talán emlékeznek rá, a Jókaihoz közel álló hallgatók 2 évvel ezelőtt megpróbáltam én is bevezetni. Több-kevesebb sikerrel azt kell mondanom, mert volt, akinek ez problémát jelentett, hogy hogy tudná ő 8.30-ra hozni a gyermekét, ha a nagyobb vagy a kisebbik gyermek meg a középiskolába be kell, hogy érjen 8 előtt, vagy a munkahely nem tolerálja. Úgyhogy ez széles társadalmi réteget érintő dolog, nagyon szerencsés, és én is egyetértek a lassú iskola kezdéssel, mert bizony, amikor így beesünk reggel, hát nem biztos, hogy erre vagyunk teremtve, hogy mi azonnal egy matek példát 8 óra 5 perckor a táblára vésve már oldjuk is meg x a négyzetenre.
2: Mit várnak az iskola kezdéstől, illetve ettől a tanévtől? Kérdezem először tiszteletes urat.
5: Ez egy különleges tanév lesz, hiszen 25 évvel ezelőtt vette át a deszkatemplomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, ami azóta bővült egy óvodával is, egy nagy létszámú óvodával. Az akkori 4 csoport azóta 5 csoportos intézményé növekedett, úgyhogy ebben a tekintetben is ez egy meghatározó esztendő lesz. Hálásak vagyunk Istennek mindenképpen azért, hogy ez a lehetőség megadatott, és a 4. évszázad az már egy elég hosszú idő, van mire visszatekinteni, meg ez segít az előretekintésben is, hogy hogyan tovább, és azt gondolom, hogy ez az 25 esztendő mindenképpen egy megerősítést jelent abban, hogy még inkább el kell köteleződnünk az Istennek, és ezen az úton kell tovább haladni, így nevelni, tanítani a gyerekeket. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy a szülők ebben megerősítenek. Volt az elmúlt tanév végén egy juniális, amit minden esztendőben megtartunk, és nagyon jó beszélgetésem volt a kisgyerekes szülőkkel, akik nagyon őszintén maguktól, ők kezdeményezve a beszélgetést elmondták, hogy mennyire fontos számukra az, hogy ez egy református intézmény, hogy olyan az értékrendje az iskolának, amilyen, hogy olyan az intézménynek a vezetése, amilyen, hogy olyan a fenntartó, amilyen, tehát az a rend, és közben a renden belül a szabadság, hogy tényleg az a célunk, hogy a gyerekek boldogok legyenek, kiműveltek, az életre felkészítettek, ezt értik, értékelik a szülők is. Ez a 25 esztendő azt gondolom, hogy ebben erősít meg bennünket, hogy erről az útról letérni semmiképpen sem lehet.
2: Főigazgató úr, milyen tervekkel, elvárásokkal kezd neki ennek a tanévnek?
4: Ez a tanév, ahogy már nagy tiszteletű úr is mondta, különleges tanév. Ez a jubileum, ez bizony megállásra is késztet minket, és hálaadással leszünk az iránt, hogy bizony honnan indult 25 évvel ezelőtt, milyen állapotból a Jókai, és napjainkra hova tudott eljutni. Itt mind az infrastruktúrára, az iskolaudvar állapotára, mint pedig a nevelőtestület lelkületére, az iskolában tapasztalható jó magaviseletre, általános iskolai étoszra. Ha valaki bejön a Jókaiba, többen megjegyezték nekem, hogy annyira érződik egy hangulata az iskolának, ami nyugalom, de ennek ellenére mégis vidám gyerekzsiva is megjelenik benne. Ezt szeretnénk továbbvinni, erősíteni az Isten dicsőségére.
2: A programokat, ha nézzük, gondolom azért már jó néhány, ha más nem erre az első fél évre megfogalmazódott, mi minden várható.
4: Állandó programjaink közül kiemelném a sulikóstolót, a jókai kupát, amit a környék óvodásainak tartunk. Ezekkel szeretnénk megismertetni a szülőket, a gyerekeket a jókai hangulatával, kínálatával, és megszerettetni velük a jókai óvodásainkkal, vagy a közelben lévő óvodák gyerekeivel, hogy milyen ez a hangulat. Ennek érdekében több éve bevezettük már azt a szokást, hogy mindenki visszamegy harmadikes, negyedikes korában, aki jól olvas, és egy mesét olvashat altatási időben az óviában. Az előbb már említett win-win helyzet úgy érzem itt is megvan, mert az óvisokhoz jön egy nagy iskolás, nézd már milyen szépen tud olvasni, az iskolás pedig öröm lehet a szívében, hogy hát egy ilyen feladatot kapott, és ezt szépen tudja teljesíteni az óvodájában. Szülő-tanár találkozunk Márton napján szokott megrendezésre kerülni, karácsonyi hangverseny várható, és két évente rendezzük az angolra hangolva programunkat, amikor a két tanítási nyelvű tagozatunknak a gyermekei, tanárai nagyon szép díszlettel, jelmezzel bemutatnak egy-egy kis darabot, ezzel is emelve a decembert. A második fél év zárásaként, ennek a jubileumi évnek a zárásaként pedig terveink között szerepel, hogy egy haranglábat szeretnénk felállítani az iskola épület elé. Ez ballagáskor, tanévnyitókor, tanévzárókor, csendes napokon fog megszólalni ez a harang, és terveink szerint hasonlítani fog egy nagyon picit majd a deszkatemplomra megjelenésébe, zsindejtető lesz, és egy olyan szerkezet, ami rezonál a deszkatemplommal.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gólya Zoltánnal, a Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola főigazgatójával, valamint Almási Ferenccel, az intézményt fenntartó Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk a tanévkezdés kapcsán.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolci Református Gyülekezetek első találkozóját rendezik meg ezen a hétvégén vasárnap, Jövő Ref, Református Jövőkép elnevezéssel. A Diósgyőri Református templomot helyett az alkalomnak, ahol várhatóan a város mind a 15 református gyülekezete képviselteti magát. Közösségi tér, kanapé beszélgetés, bizonyságtétel is szerepel a programok között. Ahogy az esemény főszervezője, elindítója, Hangóné Birta Melinda lelkipásztor elmondta, a legfőbb cél az, hogy a miskolci reformátusok együtt gondolkodjanak a jövőről, a helyi feladatokról.
2: A református gyülekezetek Miskolcon 15-en vannak, tehát 15 református gyülekezet döntött most úgy, hogy tulajdonképpen egy tanévkezdő alkalom, egy nyárzáró és tanévkezdő alkalom legyen, ahol valamennyien együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk elcsendesedni, együtt kapunk útmutatást az előttünk álló időszakra, és ez nem most frissen alakult ki, mert nálunk például az Avason évek óta van ilyen alkalom, családokat szólítunk meg, és kezdjük együtt így, és tulajdonképpen ez az ötlet szélesedett ki, és azt mondták a többiek is, hogy jó ez az ötlet, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy hogyan indulunk, hogyan gondolkodunk mi reformátusok a jövőnkről. És ma ez különösen is hangsúlyossá kell, hogy váljon ebben a felfordult világban, amikor minden összemosódik, hogy megtaláljuk a helyünket benne. És igazából ez a délután tulajdonképpen egy kicsit ebben próbál útmutatást adni, ebben próbál segíteni, és hát mindjárt hadd mondjam el ezt, hogy miért, hogy vasárnap délután, mert hogy felmerült az, hogy esetleg lehetne szombaton, hétvégén, egész napos, és hát végül abban maradtunk, hogy

0: tulajdonképpen ez is jó, hogyha mindenki előtt tisztázódik, hogy vasárnap az Úr napja. És hogy a vasárnapunkat én tudom magamról is, hogy rengeteg feladatunk van, különösen így évkezdés kapcsán, de egyébként is. És hogy nagyon nehéz kiszakítani magunkat a hétköznapok feladataiból, de most mégis arra biztatunk mindenkit, és arra buzdítunk mindenkit, hogy jó megállni az Isten előtt, jó előtte elcsendesedni, jó tőle erőt meríteni, hiszen amikor Isten így tervezte meg az emberi létünket, hogy 6 napon át dolgoz, és a 7. nap pedig állj meg, és pihenj, és szenteld neki, akkor nem véletlenül tette. Sokszor szoktam mondani, nem magáért, hanem pontosan értünk, rólunk szól, és azért gondoltuk azt, hogy délelőtt mindenki a saját maga gyülekezetében elmegy az Isten tiszteletre, aztán egy gyors ebéd, és ezt a délutánt valóban szánjuk oda Istennek, szánjuk oda egymásnak.
1: Ugye az elnevezése ennek az alkalomnak jövő ref, zárójelben az F betű, református jövőkép. Mit akar maga az elnevezés, a cím?
0: Hát először is a reménységet arra, hogy jövőre is lesz ilyen. A másik pedig az, hogy a református egyháznak van jövője, és van jövőképe. És most csak itt Miskolcra szeretnénk szűkíteni ezt, hogy mi miskolci reformátusok, a miskolci református gyülekezetben hogyan gondolkodunk a jövőről, mi az, ami számunkra nagyon fontos, mi az, ami helyben kihívás számunkra, amivel saját magunkat, a saját közösségeinket, és együtt az egész református közösséget tudjuk erősíteni, tudjuk egymást támogatni, ha kell, illetve tudunk úgy kifelé példa lenni a Miskolcon élők számára, hogy azt mondják, hogy a református közösségbe jó lenni. A református közösség az a városért is van, és tudunk együtt gondolkodni. Ugye voltak erre már korábban is hát olyan alkalmaink, olyan közösségi rendezvényeink, ami azt gondolom, hogy ezt munkálta. De most pontosan erre szeretnénk koncentrálni, és erre szeretnénk fókuszálni, hogy kifelé is megmutassuk, hogy miben rejlik a mi erőnk, ha úgy tetszik. Ehhez viszont az kell, hogy belül erősödjünk meg, és ez a belső megerősödés, ez nyilván, és hát olyan reformátusok, csak az ige által lehetséges.
1: Ez lesz az első alkalom, hogy találkoznak tulajdonképpen a miskolci református gyülekezetek így ilyen formában, évkezdő, tanévkezdő formában. Mi az, amit várnak ettől?
0: Azt, hogy mindenki érezze meg, hogy jó ehhez a közösséghez tartozni. Azt, hogy mindenki tartsa fontosnak, hogyha ott van, a református közösségen belül van, akkor van számára egy útmutatás, van számára egy kapaszkodópont, van számára jövőkép. Hiszen amikor elővesszük az igét, akkor pontosan ezeket keressük benne, hogy merre haladjak. Mi az, ami számomra egy út lehet, egy olyan út lehet, ami a megmaradást, a jövőt munkálja. És amikor ez a Zsoltár idézet elém jött, hogy világosságom és segítségem az Úr, akkor pontosan ezek a gondolatok munkáltak ott bennem is, hogy tényleg merre tovább. Amikor tényleg ma azt mondhatjuk, hogy összezavarodik sok minden bennünk is, a világban is, akkor nagyon fontos az, hogy legyen egy egyértelmű út számunkra, hogy erre kell haladnunk, mert ez a jövő útja. Amit 1517-ben felismertek a reformátorok, hogy van egy világos út, van egy egyenes út, amit követnünk kell. Ezt az útmutatást szeretnénk tulajdonképpen továbbadni, ebben megerősödni, és ebben elmélyülni. Ebben segítséget adni például a mai fiataloknak, a családoknak, de az idősebbeknek is nyilván, akik esetleg elfáradtak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jövőre tekintés, a jövő reformátusságára való tekintés, ez nagyon időszerű valamennyiünk számára.
1: Hallhattuk ugye itt a beszélgetés elején, hogy 15 református gyülekezet van jelenleg itt Miskolcon. Milyen kapcsolatban vannak ezek a gyülekezetek egymással? Van-e alkalom kapcsolódni akár több fronton és több oldalon is, vagy ez eddig nem volt annyira erős, nem volt annyira lehetőség erre?
0: Nyilván mindenkinek megvannak a sajátos feladatai, a saját gyülekezetének az összetétele, minden gyülekezetben más-más lehetőségeket, más-más feladatokat ad nekünk, de én azt gondolom, hogy volt már erre korábban is vágy és próbálkozás, hogy gondolkodjunk közösen, és én azt gondolom, hogy most talán elindulhatunk ebben az irányban, és úgy tudunk egymás mellé állni, hogy valóban azt látjuk, és ezt is kértük, hogy mindenki hozza a sajátját, hozza azt, ami nála jól működik, vagy hozza éppen azt a kérdést, amivel nem tud mit kezdeni, és oda tudunk egymás mellé állni. Modern szóval élve egy workshop lehet ez, amikor látjuk azt, hogy nálatok ez hogy működik, mi az, ami ebben jó, mi az, ami ebben előre viszi a közösséget, és lehet egymástól tanulni. Én azt gondolom, hogy ez nem szégyen, hogyha azt látjuk, hogy nálunk valami jól működik, és ebben tudunk a másiknak is tanácsot adni. Hiszen nem az a cél, hogy külön-külön nagyok legyünk, hanem az Istennek a terve, az Istennek a szándéka, hogy mi valamennyien őróla szóljunk, őróla tegyünk hitvallást, őróla tegyünk bizonyságot. Mindenki a maga helyén, a maga lehetőségeivel. És ahogy Isten nem egyformának teremtett bennünket, így a közösségek is lehetnek különbözők, de a legfontosabban egyformának kell lenni. Vagyis azt a közös identitást, ami az elhivatásunkhoz, a reformátusságunkhoz tartozik, azt a közös identitást meg kell tudni együtt is fogalmazni. És aztán ebből az egységből mindenki szabadon, gazdagodhat, mondhatjuk így. Melanchthon mondta azt, hogy nagy dolgokban egység. A kevesekben, vagy a kisebbekben szabadság, és az egészet átfogva pedig a szeretet. Tehát ami bennünket összeköt, az Istennek a szeretete, az Istennek a kegyelme, és ebből táplálkozhatunk, ebből lehetünk akár különbözőek is, de nyilvánvalóan mégis egységesen gondolkodhatunk a feladatainkról.
1: A plakáton többek között az olvasható itt a programokon kívül természetesen, hogy találkozzunk, imádkozzunk, beszélgessünk, gondolkodjunk együtt az egyház jövőjéről Miskolcon. Milyen az egyház jelene? Jelenleg Miskolcon.
0: Az egyház jelene, általában azt mondhatjuk, hogy mint általában az egyház, vagyis kérdéseink vannak, hiányosságaink vannak, nehézségeink vannak, ugyanakkor örömeink is, hiszen elmondhatjuk, hogy Miskolcon működik például a legtöbb református egyházi iskola, ahol próbálunk odaállni úgy a családok és a gyerekek és a fiatalok mellé, hogy felmutassuk nekik ezeket a református értékeket, azokat a fontos és a jövőre nézve alapot jelentő értékrendet, ami bennünket idáig elhozott. Én azt gondolom, hogy mint ahogy az ember életében is vannak kiemelkedő, örömteli pillanatok, meg vannak mélységek, ez az egyház életében is így van. És amikor most lehet, hogy egy kicsit azt mondjuk, hogy gyengék vagyunk, mert attól nagyon messze vagyunk, ami a reformáció idején Miskolcot jellemezte, hogy a 80%-a a városnak református volt, de a kicsi mag, hogyha elültetésre kerül ez a kicsi mag, hogyha elkezd növekedni, akkor ebből óriási eredmények is lehetnek, és mi most ezt látjuk, hogy van egy kicsi mag, és ezt a kicsi magot, hogyha erősítjük, akkor megindulhat az a fajta növekedés, az a fajta örömteli gyümölcsérés, amire igazából mindnyájan várunk.
1: Mi a tapasztalat egyébként itt a miskolci gyülekezeteknél? Jönnek a fiatalok? Mert ugye mindig az szokott lenni, hogy bennük van a jövő a családokban, a fiatalokban, és hogy kell, hogy egy gyülekezetbe érkezzenek meg a fiatalok is, és amellett, hogy ugye nagy tisztelet övezi azokat az idősebbeket is, akik már hosszú évtizedek óta tagjai egy gyülekezetnek, és minden vasárnap ott vannak a templomban, és egyéb alkalmakkor is, de ugye mindig attól tud megújulni egy gyülekezet, hogyha ott vannak az újak is.
0: Igen, hát egy kicsit messziről kezdem, mert én évek óta ezt próbálom nagyon sok fórumon erősíteni, hogy amikor fiatalokról és gyerekekről beszélünk, akkor családokat kell látnunk. Látnunk kell a nagyszülőket, akik hűségesek, akik ott vannak, akik gyakorlatilag ma a magját alkotják a református gyülekezeteknek. Látnunk kell a szülőket, vagyis azt a fiatal generációt, akik most gyereket nevelnek, hogy ők hol vannak, hogy őket hogyan lehet megszólítani, és hogyha őket sikerül megszólítani, hogyha számukra sikerül olyan teret adni, olyan lehetőségeket, olyan alkalmakat, ahová szívesen elmennek, ami felkelti az érdeklődésüket, akkor ők hozzák a gyerekeket. De fordítva is igaz ez, mert nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy a gyerek vagy a fiatal hozza be a szülőt, és így lesznek ott a családok. Na most, hogy hogyan tudjuk megszólítani ezt a fiatal generációt, akik gyakorlatilag elidegenedtek az egyháznak attól a régi hagyományától, ami azért most még jellemző a református egyházra. Én azt gondolom, hogy talán éppen ez az egyik célja ennek a vasárnapi találkozásnak, hogy nem csak a szokásos istentiszteleti formában vagyunk együtt, hanem megszólalnak a fiatalok, fiatal zenés csapatok, gyerekkórus, vagyis felmutatunk egy olyan életmódváltást igazából, vagy gyülekezet forma, vagy istentisztelet forma váltást, nem találok rá most jobb szót, amivel azt próbáljuk felmutatni, hogy lehet másképpen. De a tartalom, a lényeg, az üzenet az ugyanaz marad, csak le kell fordítani arra a nyelvre, ami ma meg tud szólítani egy fiatalt, egy olyat, aki nem hagyományosan beépül egy gyülekezetbe, hanem valami hozzá közelebb álló formát is megtapasztalhat. És erre én mindig egy jó példát szoktam mondani, ami számomra mindig nagyon előremutató tud lenni, hogy nálunk van egy hagyományos családi recept, amit még én a nagymamámtól tanultam, ő meg biztos még az ővétől, és ez a recept ez nagyon-nagyon jó, de hogyha azt a süteményt, vagy azt a kalácsot ennénk, amit az én nagyanyám, vagy az ő nagymamája sütött, akkor biztosan beletörne a fogunk. De hogyha azt a receptet használjuk, és újra sütjük, és újra elkészítjük a mai anyagokkal, a mai lehetőségekkel, akkor kapunk egy nagyszerű dolgot. És én azt gondolom, hogy ezt kell ma látnunk, hogy újra kell terveznünk a régi alapokon, de újra tervezve, a mai lehetőségeket felmérve, és úgy adni, és úgy tálalni a mai élő családoknak. És hogyha családok, és ugye visszatérek az elejére, hogyha fiatalokról beszélünk, akkor mindig ezt kell látnunk, hogy kiken keresztül, a nagyszülőkön, a szülőkön keresztül jutunk el a fiatalokhoz, illetve a fiatalokon keresztül tudunk visszafordulni, és úgy tudjuk az egészet egyben látni.
1: Mi egyébként itt a református gyülekezetek legfőbb feladata Miskolcon? Hogyan látja, tiszteletes asszony?
0: A református gyülekezeteknek nem csak itt Miskolcon, hanem mindenhol a legfőbb feladata, hogy az Isten igéje eljusson a szívekhez, és az Isten igéje munkálja ki azt a változást, ami nagyon-nagyon hiányzik a világból. Hogy tudjunk egymáshoz szeretettel fordulni, hogy tudjunk egymásnak segítséget nyújtani, mert végső soron azt mondja az ige, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek úgy, ahogyan én szerettelek titeket. Vagyis áldozatvállalásról beszélünk, megértésről beszélünk, tehát olyan alapok hiányoznak ma az emberi életből, amire mi keresztényként, református keresztényként éppen az ige alapján tudunk válaszokat adni.
1: Gondolom ezek a gondolatok is megjelennek majd vasárnap itt az első találkozó alkalmával. Mi minden lesz itt a remélhetőleg minél nagyobb számú gyülekezeteken kívül?
0: Igen, hát először is abban reménykedünk, hogy valóban mind a 15 gyülekezet hát nagy létszámmal vesz részt ezen az alkalmon, és megérti, hogy tulajdonképpen érte van, nekik szól, róluk szól, őket akarjuk ezzel erősíteni, egymást akarjuk ezzel erősíteni. Azok a programok, amelyeket tervezünk, az ének, az imádság, az igehirdetés, a gyerekek számára külön foglalkozást tervezünk, és mivel Diósgyőrben van szabadtéri játszótér, tehát kint és bent egyaránt tudnak a gyerekek mit kezdeni magukkal és egymással, és hát lesz egy nagyon fontos beszélgetés, a kanapé beszélgetés, ami valóban a misszió lehetőségéről, a jövőnek a kihívásairól és a reménységéről szólnak. Erről a kanapé beszélgetésről azt kell tudni, hogy olyan missziói területeknek a képviselőit kérjük oda, akik igazából a miskolci eseményekhez, a miskolci kérdésekhez, a Miskolcon felmerülő, hát akár problémának is nevezhetnénk ezt, de inkább mondanám azt, hogy a miskolci mindennapi, hétköznapi kérdésekkel is foglalkoznak. Meleg Attila, akinek a doktori disszertációja éppen a cigány misszióval kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy Miskolcon ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan tovább ebben a kérdésben. Palic Róbert, ő a Presbiteri Szövetségnek az országos elnöke. A presbitériumok, a presbiterek milyen szerepet vállalhatnak, vagy milyen felelősségük van abban, hogy egy gyülekezetben hogyan erősödhetnek a kapcsolatok, hogyan erősödhet a küldetésünk. Ábrám Tibor, aki ugye most ment nyugdíjba, a lévai volt igazgatójáról beszélünk, aki egyébként nálunk főgondnok, és ő az egész országos református nevelést átlátja a korábbi munkái nyomán, és igazából ő tud arról beszélni, hogy mi az a tapasztalati háttér, amivel eljutottunk idáig, mi lehet az, amivel tovább tudunk lépni a fiatalok, gyerekek nevelésében. És hát Viktor Jánosné, aki lehet, hogy most azt gondoljuk, hogy a külmisszió az távol áll tőlünk, hiszen ő Nepálban járt már két alkalommal is, de ugyanakkor, amikor ő rá gondoltunk, akkor éppen azért hívtuk meg őt, mert lehet, hogy abban van látása, és abban tud útmutatást adni, hogy egy olyan helyzetben, amikor a kereszténységnek az értékeit kell továbbítani, hogyan lehet ezt egy olyan közegben, egy olyan világban megfogalmazni, ami tulajdonképpen az egyháztól nagyon távol áll. És ezek a különböző oldalról történő megközelítések segíthetnek bennünket abban, hogy hogyan tovább, hogy mik azok a legfontosabb kihívások vagy feladatok, amellyel nekünk itt Miskolcon szembe kell nézni.
1: A gyülekezetek, illetve a lelkipásztorok, hogy úgy fogalmazzak, könnyen mellé álltak itt az első találkozó mellé?
0: Mondhatom azt, hogy igen, mert amikor megkérdeztük a lelkipásztorokat, gyakorlatilag valamennyien rábólintottak, és hát most, ahogy a szervezés folyamatában benne vagyunk, lelkesen mondják, hogy jönnek, hozzák a gyülekezeteket, és ők is megérezték ennek a fontosságát és a lehetőségét, hogy végre oda tudunk állni, úgy egymás mellé tudunk egymásnak segíteni, egymást támogatni, amivel valamennyien többek lehetünk. És hát megfogalmazódott már az is, hogy az első ilyen találkozó, de már a reformáció kapcsán gondolkodunk egy olyan többnapos konferenciában, amikor akár több helyszínen is, és akkor már külsős meghívott vendégekkel tovább tudjuk ezt a gondolatot vinni, és hát nyilván egy ilyen évkezdő alkalom reménység szerint nem az első és nem az utolsó, hanem ennek lesz folytatása. ez a vasárnapi alkalom a Miskolci Református Gyülekezetek találkozója, de ez nem zár ki senkit, aki szívesen eljönne, érdeklődik a Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközség udvara, temploma, gyülekezeti terme nyitva áll mindenki előtt, aki érdeklődik, aki szívesen megnézni, hogy egyáltalán milyen egy-egy református alkalom, egy református gyülekezet, ott lehet ismerkedni, lehet kérdezni, lehet hallgatni, és lehet a gyülekezetekhez kapcsolódni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hangóné Birta Melinda református lelkipásztorral beszélgettünk a vasárnap zajló Miskolci Református Gyülekezetek első találkozójáról.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvirág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár elmondta, a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyihez minél közelebb kaphasson segítséget. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító-pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapibb feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
2: Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szentháron, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Eleonóra születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belé rohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonóra 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonóra, vagyis Nóri és édesanyja életét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
3: Megtapasztalta Isten szeretetét?
2: Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
3: Pont emiatt kérdezem.
2: És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget, vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni, vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, hanem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának köszönhetettem azt, hogy amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenüvet, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ, én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült. Hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is oda vész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, mi? Már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni. Megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban 2-3-szor, hogy kivigyenek a falun kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba és a közvetlen környezetbe.
3: Mit jelent önnek az irodalom?
2: Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kapta, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani. Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni. Tehát nem lehetem félváró, amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépet.
3: És milyen gyakran ír verseket?
2: Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
3: Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
2: Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
3: Miről írsz szívesen? Miről írt legutóbb verset?
2: Például a világ folyamatairól, vagy hogy hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben az össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések, melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
3: Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
2: Különben font kérdés, mert én azt látom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
3: És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
2: Megvigasztal.
3: És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretett szolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és meséljen erről egy kicsit.
2: Azonban az Oldi Szép Szó irodalmi kör, és azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
3: És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
2: Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kulcsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
3: Mennyi időn közöként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
2: Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélekmentést.
1: Nóri után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagyd tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki, de kezdésként 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
4: Koraszülött volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
3: És csak Isten. Nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, és hogy az akkor születéstől...
4: Hát a születéstől fogva? Kezdve, igen, egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog, hogyha mondtam, hogy azt mindig a szemét néztem, azt, hogy lát-e, hall-e, meg a, tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is észre lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöret ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornáltok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahordtuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. De akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten, aki a családban, mondta ő is, hogy 6 voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszott, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy a, nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is 3-kerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük, tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket, hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent Bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor mindazok a szükséges dolgok, ezek a emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk! Mi?

0: Az év 35. hetében az örökítő anyag Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécset volt kimutatható. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-ével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszűrt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
2: Említette Eleonóra, hogy ő megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
3: Igen, hát már
2: végül. Hány éves volt ekkor?
4: 45.
3: Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor. Úgyhogy.
2: És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt Nóri?
3: Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi. Se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
2: Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így látatlan vagy hibás lenne, csak hogy ön esetleg volt-e ilyen rossz érzése, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni.
3: Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy a már a névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó, és szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztunk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és azóta így éljük az életünket Istennel. Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
2: Hogyan tekint a jövőbe? Akárha Nórira gondol, közös életükre gondol.
3: Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör, megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden őtőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de az belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
1: Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
2: Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
3: Babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hoztuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalapvetőbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra, tehát valamikor én voltam a vezér fonal, az, aki irányította, már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát, most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya, így csináld, anya, így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életemben. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helyiségben vagyunk a lakásban, a hiányát érzem, érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
1: Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, hogy fogalmazott.
3: Igen.
1: De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajj, úgyhogy most Nóri, nem, fog be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt, nagyon. Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
3: Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, majd mondom, hatan voltunk, idős nagyszülők is itt éltek velünk a lakásba. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Nóri szokta ezt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy Nórinál meg sokszorozottam. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
1: És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
3: Meg.
1: Amennyire
3: meg,
1: szükség
3: meg,
1: volt?
3: Meg, igen.
1: Most is úgy érzi?
3: Most is úgy érzem.
1: Nagyon nehezen tud közlekedni?
3: Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
1: És tud még fizikálisan segíteni?
3: Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltett. Kicsi korábban igen, a gyógytornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
1: De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle, akkor köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
5: Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorongnak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelemben véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam, szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondta, hogy az ő lényét kell tovább minden, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés, a folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a Fiút, a Fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
2: Még egy kérdést föl kell tennem, igen? Az előbb nem mertem föltenni, igen, őszintén elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
6: Nyugodtan.
2: Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
5: Bocsánat, ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
2: De biztos eszedbe jutott már.
5: Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszt hordozást. Tehát én most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált ellen meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek zsoltból, olyan zsoltból, amit mint Sirene is imannak adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
2: És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
6: Hát idáig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van két hónapon kint a három év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy eddel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
2: Szóval nem valamiképpen. Félelem van ebben, hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott
6: igen,
2: önökről.
6: Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
2: Igen.
6: És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az ott élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és a végén is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvirág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár elmondta, a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézményekben elmondania, mi történt vele. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyihez minél közelebb kaphasson segítséget. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító-pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Költő utca 97. El kellett volna küldenie azt a levelet, amelyet a tavasszal írt. Ha most a kezébe adja, nevetséges lesz. Pedig kell, hogy tudja, ha ugyan nem tudja anélkül is. Mikor a postára vitte, a Csider utca sarkán az árvával találkozott, nem merte bedobni előtte, s másnapra már megbánta az egészet. Most az a levél is itt van, s a másik, az express talán túl zavaros lesz nélküle. Vajon Janka mit gondol, hova lett az az 1200 forint a takarékkönyvből, amelyet minden indokolás nélkül egyszer csak kivett? Mi lenne, ha megmondaná neki, ennyibe került, hogy megtudja az Annuska címét? Mi lenne, ha megmondaná, hogy harmadéve ott járt a Költő utcában, a házban is bent volt, látta az Annuska névtábláját, s egy trafikba ugrott be, mikor meglátta Annuskát kilépni a kapun. Egy korcskutya ugrált körötte, mesztelen karján kis kosár volt, s a zöld sarukban pirosra volt lakkozva a lábán a köröm. Itt állt mindig ebben a kertben, idehajtotta az arcát, itt volt az a megyfa. Hogy gyűlölte mindig, hogy félt tőle, a szavától, a szemerebbenésétől, az okosságától, amellyel mindig észrevette, hol van rés valamelyik mondatán, s kurta kis nevetésével komolytalanná tett mindent, amit addig okosnak és vitathatatlannak hitt. Hogy gyűlölte a haját, mindig repkedő nagy fekete haját, amelyet sose akart rendre szoktatni, lesimítani, mint Janka. A képeit, a hangját, a készfogását, erős kis markát, amelyel megszorította a kezét az eljegyzésükön azon a légitámadásos nyári napon, amikor Franciska néni elfutott a sziréna szavára, és az asztalon maradt a habos kakaó. Sok boldogságot kívánok! Meg tudta volna ütni. Ha nincs az az éjszaka, az ostrom utolsó éjszakája, talán máig nem tudná még, hogy Annuska volt az egyetlen nő a földön, akit valaha szeretett. Hol keresse? Miért nem jön fel? Bizonyosan megkapta a levelét. El kell mennie Pestről. Neki igazán mindegy lehet, hol gyártja a papucsait, szövi a gyékényét, hol festi a lámpaernyőket. Minden nagyobb városban van népművészeti bolt. Megélhet akárhol a csecsebecséi után. Meg kell értenie, hogy el kell mennie Pestről, a Janka érdekében kell elmennie, a Zsuzsanna érdekében, még a Somodi Ádám érdekében is, akivel együtt él a Költő utcában. Ki az? A szeretője? A férje? Mert ha egyszer meglátja őket valahol együtt, ha összetalálkoznak színházban, az utcán, érezte, hogy elindul a könnye. Visszament a kúthoz, merített a fapohárba, lenyelt még egy pirulát. Hosszú út lesz, míg visszatér a városba, jó, ha ebédre haza tud gyalogolni. Amikor feljött, biztosra vette, hogy Annuska rövidesen itt lesz. Most már bizonytalanabb. S ha nem jön fel? Janka dadogott valamit, amikor megemlítette neki Pestet, valami butaságot, hogy nehéz volna itt hagyni Tarbát, hogy a főváros ismeretlen, idegen. Oda se figyelt. Hát fontos az, hogy Janka szerette Pesten lakni. A parókián garázs is van. Micsoda fürdőszobája lehet ott a papnak, nem egy ilyen káddal megcsúfolt mosókonyha. Elaludt a gyertyája, csak a hold világított. Annuska ott állt az ajtóban, ráfordította a zárra a kulcsot. Olyan volt a holdfényben, mintha kék volna a bőre. A haja is olyan volt, mint mikor megismerte, mintha még nem volna felnőtt 19 éves lány, hanem 13, mikor legelőször látta. Papucsban volt. Mezítelen bokája is kék volt a fényben. Félsz? Kérdezte tőle valami soha nem érzett boldogsággal, hogy Annuska fél, és ő valamiképpen nyugodt most. Hogy Annuska fél, akit sose látott megijedni. A haláltól félsz? Suttogta neki. S Annuska rázta a fejét, és közelebb lépett hozzá egy lépéssel. Felállt, s várta, hogy hátra lép előle, mint mindig tette, ha közelebb volt hozzá, mint sem el tudta viselni. Várta, hogy hátra lép, a teste ösztönös irtózatával. Annuska nem tudott villamoson sem utazni, sírt, ha bepréselték az emberek közé, annyira undorította minden idegen test közelsége. A katonáktól félek, mondta Annuska, s még mindig a szemébe nézve elkezdte kigombolni a ruháját. Végig gombos piros ruha volt rajta, kilépett belőle. Olyan volt, mint az álom. Ordítani szeretett volna, a gyufa után tapogatózott, de Annuska kiverte a kezéből. Az ágy mögöttük meg volt vetve. Annuska szája száraz volt, és nem csókolta vissza. Keze, amellyel a hátát fogta, jéghideg. Mikor végre egyedül maradt, csak reszketett és borzongott a párnák között, amelyek egyszerre megteltek az Annuska illatával. Mondatokat fogalmazott, és terveket kovácsolt. Mit mond a papnak, hogy kéri vissza a szavát Jankától, hogy viszi el Annuskát valahová falura, hogy szoktatja le vadságáról, rettenetes szokásairól. Hajnaltájt verni kezdték a kaput. Katia pincében sikoltozott, apa magához szorította az úrvacsora kancsót, és krétafehéren állt a verandán. Árpád mögötte leselkedett, a palástjába kapaszkodott, s Jankáról csak sejteni lehetett, hogy Katival van lenne a pincében, de már hangja sincs az iszonyodástól. Ő kirohant, hogy megkeresse Annuskát, hogy megvédje, hogy meghalljon védelmében, s érezte, hogy mindjárt hányni fog, hogy nem tudja, nem bírja kinyitni a kaput, nincs annyi ereje, hogy eltolja a reteszt. És akkor jött Annuska, ugyanabban a piros ruhában, mint az éjjel, oda ment a kapuhoz és kinyitotta. Négy orosz tolult be, rábámultak Annuskára, az egyik előre rohant, mindnek puska volt a kezében. Nyimecki ezt? Ordította az első. Mit ordítasz? Mondta Annuska. Nem süket itt senki. A katonák rábámultak. Az egyik észrevette apát, oda ment elé, jól megnézte, aztán elkezdett röhögni. A harmadik ő hozzá lépett, végig tapogatta a zsebét, de csak az új szövetség volt benne, semmi más. A negyedik még mindig Annuskát bámulta, elkapta a csuklóját. Annuska kirántotta a kezét, és ráhúzott a katonára. Eridj az Isten nyilába, mondta neki, és elfordult, bement a konyhába. A katona elvigyorodott, mondott valamit, a többi is nevetett, az első már hozta Jankát és Katit a pincéből, s a térdét csapkodta elragadtatásában, mert csak most a hajnali fényben látszott, micsoda égverte boszorkányt maszkíroztak Jankából. Aztán a második odament apához, elkapta a kezét, megcsókolta, utána az arcát is megcsókolta jobb felől, bal felől, és keresztet vetett. Apa megdicsőülve magasra emelte a kancsót. Kegyelem néktek és békesség, mondta zengő hangon. Az oroszok leültek a lépcsőre, és cukrot adtak az árvának. Anzsu délután érkezett meg. Olyan nyugodtan sétált be a kapun, mintha csak a szomszédban járt volna sóvágóéknál. A homlokán horzsolás volt. Az őrrel fertelmesen ordítottak egymásra, míg Annuska ki nem rohant, félre nem tolta az őrt, és be nem rántotta Anzsut meg a képeket a kapun. Anzsu éhes volt és fáradt. Annuska főzött neki rántott levest. Ő utána ment a konyhába. Megállt mögötte. Éjszaka óta még egy percre sem voltak egyedül. Megérintette a vállát. Annuska megfordult. Akkor látta, hogy sír. A könnyek ott gurultak az arcán. Már nyitotta a száját, mikor Annuska hátat fordított neki, s ugyanazzal a hangsúllyal, amivel az imént a katonának azt mondta neki is. Eridj az Isten nyilába! Hirtelen olyan álmosság lepte meg, hogy legszívesebben végig dőlt volna a barázdán. Húzta a homok a fejét. Ha itt marad, ha nem sétál, még elalszik. Megmosta az arcát a vödörből. Ez egy kicsit felfrissítette. Még egy órát vár. Ha az alatt nem történik semmi, le kell mennie a városba, különben elkésik az ebédről. Erős lehet ez a szer, elkábult tőle. Még tudja, mire gondolt az imént, csak valahogy tompán, mintha ezer évvel ezelőtt történt volna mindez, s valami más emberrel, nem is ő vele. Tehát nem is szégyenletes, és nem is fájó. Szajha, mondta magában tárgyilagosan. S ugyanakkor furcsa módon valami más becéző szó jutott az eszébe. Nekidőlt a verőcének, és lenézett a dombon a fügekert felé. Ha jön, ezen az úton kell majd jönnie.
4: Kilenc.
6: Anzsu mindent tudott. Annuska sejtette honnan, Kati nénitől. Gyerekkorában sokszor töprengett azon, hogy a két testvér közül miért Katival tartja Anzsu a barátságot. Miért nem Rozikával, aki kedvesebb is, értelmesebb is. Nem tudott rájönni az okára. Annuska 9 év óta most először hallott a családjáról. Éva meglátogatta ugyan egyszer, amikor még a Derkovics utcában lakott, de akkor nem esett szó Tarbáról. A műhelyről beszéltek, Cukkerékről, hogy még kép sem maradt utánuk. Éva nem merte magával vinni a fénykép albumát, mikor hamis papírjaival feljött Pestre. Teját ittak, és egymás nyakába borulva siratták Jenőt és Cukkernénit, és ő akkor lerajzolta neki a műhelyt és Jenőt, a szalont is lerajzolta Cukkernénivel. Nem kérdezősködött a parókiáról. Éva meg nem beszélt róla. Annuska úgy érezte, van rá valami oka, hogy nem említi őket. Nem csak természetes tapintatossága, valami más is. Az egyetlen, akiről tudott, Kun László volt. Olvasott róla olykor az újságban. Egyszer egy Szent István napon a rádióban is hallotta beszélni. Sőt, ezen a nyáron, mikor leszaladt a Gyümértbe, Paradicsomért, a képes újságból csavart zacskón egyszer csak meglátta a képét. Paradicsom salátát akart csinálni, aztán nem csinált végül sem, pedig Ádám nagyon szerette, és először mindjárt azt kereste a jégszekrényben, amikor hazajött. Akkor csak ledobta a paradicsomot zacskóstul az asztalra, és elment Gusztávval sétálni. Gusztáv örjöngött a gyönyörűségtől, mert ez nem volt a séta szokásos ideje. Annuska ilyenkor főzött, neki pedig kint kellett feküdnie a kertben, ami egyáltalán nem volt szórakoztató, legfeljebb abban a pillanatban, amikor Ádám befordult a Diana út felől. Gusztáv teljesen átérezte, milyen nagy szó az, hogy hamarabb meghallja Ádámot, mint Annuska észreveszi. S örömében úgy nyűszített ilyenkor, hogy minden szomszéd felfigyelt. Jön már Somodi, méteres lépteivel mindjárt itt lesz, ha nem is látni még, csak a kutyájuk orra és füle érzékeli. Jó másfél órát bolyongtak a Svábhegyen akkor. Gusztáv eleinte elrohant mellőle, vakondokot és madarat lesett. Aztán a második fél órában elcsendesedett, csak lépegetett mellette, s időnként felnézett rá. Észrevette, hogy baj van. Nem mozdult el Annuska oldaláról. Mire hazaértek, elmúlt az ebéd ideje. Annuska leves szagot érzett, kömény magos leves szagot. Mint Anzsúnak, neki is ez volt a kedvenc étele. Belefacsarodott a gyomra, olyan hevesen érezte, milyen éhes. Gusztáv előre rohant, ő utána. Ádám akkor oltotta el a gázt. A krumpli pirosra sülve sercegett a serpenyőben, és valami libacomb ágaskodott mellette. Ádám a levest szűrte, és az asztalon ott volt a paradicsom saláta. Annuska nem bírta kivárni, míg leülnek az ételhez. Kikapott egy krumplit, s azon forrón a szájába tömte. Ádám fütyült, nem szóltak egymáshoz. Mikor lenyelte a krumplit, véletlenül felnézett. A konyhafalon egy óriási kartonra ragasztva ott volt a szétboncolt képeslap. Ott volt a kép, a parókia udvara, a Jázon padja, rajta Kun László, a kezében könyv, mellette Janka, akiből csak a haja látszott, úgy lehajtotta arcát a varrásra, s közöttük egy hosszú lábú, hunyorgó kis gyerek. Az udvar végében látszott az Anzsu fészere, s a kép tetején a tarbai templom tornya a sétálóval, ahonnan gyerekkorában cseresznye magokat köbdösött a járókelőkre. A karton tetejére piros temperával rá volt írva Fali Újság. A felragasztott kép egy mérleg bal, magasabban lebegő serpenyőjében ült, s a másik serpenyőben, a jobban, amely a mérleg másik karján, a karton jobb sarkában függött, és diadalmasan súlyosabb volt, mint Amasz parókiástól, ott szolgált Gusztáv kutya, és a szájában tartott egy ecsetet. Ádám meghagyta a kép eredeti feliratát. Kun László tarbai prédikátor is az igaz béke híve, de a mérleg alá óriási szabálytalan betűkkel odafestette. Szeretlek. Gusztáv nyűszített. Ádám rá se nézett Annuskára, hordta be az ételt a műterembe. Mint a gyerek, hátulról a nyakába csimpaszkodott. Ádám megindult vele, vitte a hátán, mint egy hátizsákot. Gusztáv ugatott, ugrált. Ádám még mindig nem szólt semmit. Letette a kömény magos levest az asztalra. Annuska elengedte a nyakát, lezuppant a patkára. Elkezdtek enni. Ádám festékekről beszélt, az új képéről. Annuska Gusztávról, és arról, hogy drágább lett a paradicsom. De már akkor érezte, hogy tarba elmúlt, és már nem is fáj. Az első, akit megkérdezett, Jázon volt. Él még a tarka? Kérdezte. És alig tudta kimondani a szavakat, olyan sebesen vert a szíve. Anzsu ránézett, aztán állával az orgonabokor felé döfött, s akkor észrevette a sírt, nagy fehér kavicsok gyűrűjében a kis kerek sírt, az arasznyi kopjafával. Elkapta a szemét, felnézett a kunhalomra. Ott van valahol a szőlő, ott várja most Kun László. Csak várja az ítélet napig. Nem is ő bontotta fel a levelet, hanem Ádám. Ő a kezébe sem akarta venni, csak a tartalmát tudja. Nem is válaszolt, amikor Ádám elmondta, mi áll benne. Anzsu dünnyögni kezdett egy nótát a szélről. Vele próbált énekelni, de nem nagyon sikerült. Nagy könycseppek pottyantak az ölébe, a csuhéra. Jázon. Anzsu csak morogta mellette a nótát, rá-rá pillantott, ahogy ott kuporgott mellette a földön. Ugyan szerencse, hogy nem tud megszólalni, majd faggatná, mi lett a kutyával. Lám az se jutott eszébe bánatában, hogy került ide Jázon a parókiáról. Mondott egy cifrát félig hangosan. Annuska elnevette magát, mert az imént még énekelt, Már meg mit mondott, milyen ronda szót. Majd káromkodna ő is, csak tudná, hogy tették ki a tarkát a szemét tetejére, a ház elibe. Ha a szemetesben nincs több tisztesség, mint a veres bolondban, még nyugvó helyese volna szegénynek, pedig bemegérdemelte. De hát Jázont mindenki ismerte Tarbában. Aztán Simon András, mikor a telepre ment a szemetes kocsival, beordított érte a házba, és leadta Jázont egy újságpapírban. Annuska könnye csorgott, hiába énekelt neki. Ne ríjon, lesz már más szaporulat, mondta neki. Házasodik az árva. Annuska rábámult, megállt a könny a szeme sarkában. Nagyon jól emlékezett Fitori Erzsire. Kenyérhéjat árult a Zsibogón a kút mellett. És ha sokáig nem kelt el az árujuk, és megszomjazott, Anzsu odavitte inni. Fitori Erzsi mindig adott neki egy almát, a fenekére vert és megcsókolta. Fitori Erzsi nem fügekerti volt, hanem Nagy Lajos telepi.

Félte, hogy ezt a Zsófit veszi el az árva. Az öreg Béres már nem él, odamaradt a háborúban. Hanem Béresné még megvan. Bútorgyár van azóta a telepen, ott dolgozik. Széklábat csinál. És igen, örül, mondta Erzsinek, hogy csak férhez kerül már a lánya. Azt hitte, sose akad már senkie, amilyen savanyú, kese lány. Anzsu röhögött, mikor elmesélte, hogy Kati milyen elkámpicsorodottan számolt be erről. Fájt neki, hogy Árpádka előbb-utóbb csak elkerül a háztól, aztán meg, hogy a szemétből házasodik, az alja népből. Még ha fügekerti lenne az a lány, röhögött Anzsu. Valaki a Kati familiájából, de a Nagy Lajos telepről. A telepet egyébként Béla János telepnek keresztelték azóta, hogy Annuska utoljára kint járt. Az Isten nyila se tudja, ki lehet az a Béla János. Az nagyon jó lesz, gondolta Annuska, ha az árva kikerül a parókiáról. Tanító lett belőle. No, ez elég nagy meglepetés. De azt nem gondolta volna, hogy apácska ennyire szegény. Persze, ha dédmamának rendszeresen küld, mi maradhat neki a papi nyugdíjból. De hogy Jankáék elfogadják, hogy a kosztjáért fizessen. Apa alig eszik valamit, legfeljebb iszik, és hát a szőlő az övé. Vajon ki gondozza most a szőlőt? Nem merte megkérdezni, megvan-e még a megyfája. Hogy mamácskát Katin kívül sose látogatta senki, azt sejtette. Azt mondta Anzsu, hogy Kerekes, az orvos, rázta is a fejét, hogy nem volt még betege, aki iránt ilyen keveset érdeklődtek volna. Anzsu benézett hozzá olykor. Sosem ismerte meg, de mindig megörült neki. Árpacukrot vittem neki, tudja, mesélte Anzsu. S Annuska elbámult, mint minden adaton, ami az anyjáról kiderült. Soha életében nem hallotta, hogy mamácska szerette volna a cukrot. Anzsu azt is elmondta, amit nem tételezett volna fel a gyáva Jankáról, hogy a nénye megpróbált írni neki. Nem sokkal azután, hogy ő elment, megvolt az esküvő. Még menyasszonyi ruhája sem volt, mesélte Anzsu megvetéssel, mert a pap nem engedte, hogy cifrálkodjék az Isten házában. Annuska szinte hallotta az apja hangját, hogy ezek nem az öröm és az ünnep órái, az ország gyászol a vesztett háború után. Hát akkor, valami 2-3 nappal az esküvő előtt, akkor írt neki Janka. Csak hogy apácska észrevette, mikor a postára indult vele. Kiszedte a kezéből, széjjel tépte, meg is taposta, s ott az udvaron a Kati szeme láttára megverte Jankát. Janka az akadémiára címezte a levelet, s Annuskának eszébe jutott, hogy a szökése estéjén, mikor elalvás előtt megcsókolta Jankát, azt mondta neki, ha egyszer nem találná itthon, és valami nagyon fontos dolgot kellene megbeszélnie vele, Pesten keresse a képzőművészeti főiskolán. Janka már félig aludt, motyogott valamit. Annuska azt hitte, nem is érti, mit mond. Hát akkor mégis értette. Janka zokogott, Kun László kirohant a kápláníáról, de nem szólt rá apára. S apa úgy összeverte Jankát, ahogy őt szokta hajdanában. Ugyan mi lehetett annyira fontos, hogy Janka írt neki. Anzsu közben kitálalta a levest. Annuska kétszer vett, olyan jól esett neki. Anzsu csak a tányér fenekét ütögette a kanalával. Neki nem ízlett az étel. Pedig ember emlékezett óta nem evett már csirkét. A kakaska, akit levágott, az övé volt. Nehezen ölte meg, összeszoktak már ketten. Járt utána, mint a kutya. Ennivaló sem igen kellett neki, elbogarászott, elkapirgált magának. De mit adott volna a lánynak ebédre, ha le nem vágja? Isten adta kis kakasa, nem vélte, hogy valami baja lesz, olyan szépen odaengedte a nyakát a kés alá. Még a sűrű, jószagú lése csúszott le a torkán. Megpróbálta farigcsálni a combocskát, nem ment. A jércéket csak befogta az útról reggel, 3 nap óta erre kóricálnak az öreg pósné jércéi. Majd jaj békol utánuk, ha nem leli őket. Ha Annuska elmegy,
kihajtja a csirkét.

0: őket az útra, hazatalálnak. A szőlőt lopta, a kunhalomról lopta, fenn járt hajnalban. Gergely, az a két balkéz már nem volt otthon. Hozott volna egy szakajtó almát is, de félt, hogy Annuska megismeri, mert ilyenfajta almájuk csak nekik termett a városban. A szőlőt azt eszegette szépen, nem is sejtette, hogy ő is kötözgette valamikor csepp kezével, mikor még kis gyerek volt. Majd ordít a pap, ha észreveszi, hogy meglopták. A szám szerint tudja, hány billing van egy-egy tőkén. Kati azt mondja, amúgy is könnyen ríj, mindig ríj, amikor nem olvas vagy nem iszik. Na, ő felőle ríhatnak mind, az egész háznép. Ő ugyan nem szánja egyiket sem, csak ez ne sírjon itt semmiért, ez a lány. Meg kéne kérdezni tőle, minek nem lett belőle festő, ha egyszer azért ment el hazúról, hogy az legyen, aztán kitanulta a festőiskolát. 5 évig tanult odafent Pesten, aztán ni hol van, nem sokkal messzibbre, mint ő. Pedig még oklevele is van, rajztanári oklevele, de se nem festő, se nem tanító, hanem dobozokat farag, hamutartót gyúr, vázát meg lámpaernyőt fest, aztán boltban árulja. Népművészeti boltban. Itt is van ilyen bolt a városban, de nem vásárol benne senki. Van itt szőttese meg cserépedénye mindenkinek. Akárhányszor felvetődik a főutcára, a bolt elejébe, mindig ugyanaz a kirakat, nem fogy az áru. A lány azt mondja, odafent elkapkodnak mindent, nem győzi csinálni. Elviszik, még rajta a keze melege, aztán már a másé. Látszik is rajta, hogy nem nélkülöz, kövérebb valamivel, mintha még nőtt is volna. Azt meséli, megrendelik nála a munkát, ő megcsinálja otthon Ádámmal, aztán leviszik a városba, és pénzt kapnak érte. Na, ő nem kújtorogna a munkájával sem erre. Lehet, hogy tőle is vennének, de ahhoz be kellene menni a városba, be a boltba, aztán kínálgatni, kirakni, amit hozott. Tessék, sótartó, ihol ez a pásztorbot, ni, olyan a cifrája, mint az öregapám kampós botjának, aki juhász volt a büdös árok mellett. Viaszkot csepegtetett a fafaragásra, attól olyan piros. Nem neki való az ilyesmi. Ha meg lett volna a bolt, abba is mindig Annuskát szánta. Ő csak pipázott volna hátul, a lány meg beszéljen. Nem, még neki se lett volna szabad beszélnie. Kérje a vevő, ha akarja. Minden egyes tárgy, ami csak kikerül a keze alól, más-más. Nem csinált még 2 egyforma darabot teljes életében. Elég baj az neki, hogy oda kell adni. Hát, ha már odaadja, legalább kérjék. Ha kérik, már oda tudja adni. Ha kérik, aztán látszik, hogy tetszik, akár ingyen is odaadná már, csak a vevő kedvére való legyen. A zsibogón azért jó, mert az ember csak üldögél az áru mellett, fel se néz, köszönni sem kell. Aki arra jár, vagy megragad az áruja előtt, vagy odébb áll. Ha rábök a kefére vagy dobozra, megkérdezi mennyi, az ember fia ráfelel, aztán vagy tetszik a vevőnek, vagy elmegy. Az ember akár ne is szóljon többet, alkudni úgy se lehet vele. Ismerik már a soron a természetét. De hogy ez a lány se vitte többre? Mindig azt hitte, nagy képeket fog festeni. Olyanokat, amilyeneket este a gyertyafénynél mutogatott neki, mikor leszökött a fészerbe az albumaival, és ketten lapozgatták. Miért nem lett belőle festő, ha első volt a főiskolán? Az első 3 évben jutalmat is kapott. Miskolcra is ingyen vitték, arra a festőtelepre, amelyről írt. Aztán hogy szerette a képeket teljes életében? Még a katolikus templomba is elment vele, csak hogy láthassa az oltárképet, amiről mesélt neki. Pedig úgy félt odabenn, hogy a foga csattogott, mert ha valaki megismeri, aztán szól az apjának, nem kerül ki élve a keze közül.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Paszti fiú esete.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

ki a teste, lelke, szívet állja szemegödre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint öreg.

0: betálja szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére dolgozott ki szakpolitikai javaslatcsomagot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvirág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár elmondta, a szervezetek a minisztériumban tartott egyeztetésen adták át a Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárság képviselőinek a javaslatcsomagot, amelynek célja az áldozatok útját egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében integrált regionális krízisközpontok kialakítását javasolják, hogy ne az áldozatnak kelljen eligazodnia a sokszor bonyolult ellátórendszerben, és ne kelljen újra és újra különböző intézmény elmondania, mi történt vele. További fontos feladatként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi egyenlőtlenségek csökkentését, hogy mindenki azonnal és a lakhelyihez minél közelebb kaphasson segítséget. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszer adományai nyomán beszélgetünk Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével. Elmesél majd egy megható történetet egy kicserélt iskolatáskáról.
2: Mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj. Mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok megharagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba, és nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük.
1: És persze beszélgetünk a szárazabb tényekről is, hogy miből, mennyit és hova vittek és visznek.
2: 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén.
1: És levonjuk a tapasztalatokat is arról, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek.
2: És azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek.
1: Mai vendégünk tehát Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nem tud minden gyereknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azt azért mégse hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú szomorkodva barcelonás iskolatáskával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyerekeknek itt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek. Mai vendégünk tehát az MRS kommunikációs vezetője, Dobis Lucski Zsófia.
3: Néhány nappal ezelőtt elindult az iskola, és amikor nyáron beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy a célotok az, hogy már az első nap úgy érkezzenek azok a gyermekek, akiket ti támogattok, hogy minden ott van a táskában, és nem a hiány érzettel, hogy mi hiányzik még. Ez sikerült? Mindent sikerült átadni szeptember 1-ére?
2: Tulajdonképpen igen. Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskolakezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lapul az iskola táskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedés ez is hozzá tud járulni.
3: Kezdeti lelkesedés. Mindenki lelkes, amikor megkapja ezeket a csomagokat, és ez a kérdés egy picit elkérdés, mert aki olvasta a Facebook oldalatokon a néhány nap ezelőtt megjelent történetet, akkor eszébe juthat, amit majd most kérlek, hogy meséld el, hogy mi van akkor, ha egy gyermek nem lelkes, de mielőtt elmondod a történetet, hogy egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
2: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik, ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset, augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisztük nekik hátul a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk. Izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. A nagyobbik fiú, Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. Amíg a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj, mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy de semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecen egyébként, mint hogyha egy helyi lakosnak egy Fradinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egy színűt nagyfiúsat. Ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy jaj, ugyan már, ne forgolódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít, de aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy ötödikes, 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belép úgy szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenki lekezdene az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, hogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől megkíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tantercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőcnek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk, és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az ötödik osztályt.
3: Wow. És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
2: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
3: Oké, okay. Nagyon köszönöm a történetet. Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Mi volt a... Beszéltünk arról, arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, mint szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
2: Azt kell mondanom így, most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyes talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozók körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek újtásztát veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tényemi tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez. Mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években. Gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben. Valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk. Úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt érvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében, tanulóköreink vannak, és aztán időszer is megkérdetésre kerül a Nyilas Misi ösztöndi. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve azt szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult a állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz. Tehát hiába próbáltunk erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki. A legtöbb általunk támogatott család Magyarországon, ők részesültek az iskolakezdési támogatásban. Viszont ahogyan beszélgettünk az átadások során a szülőkkel, én úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy a tanszertámogatás az megmaradt, és megmaradjon a jövőben is. Hiszen például pont, hogy ismét egy debreceni történetet meséljek, az egyik édesanyát kérdeztem, hogy ők megkapták-e már iskolakezdési támogatást, ott akkor a 25-i adomány átadáson már mesélte, hogy igen, neki megérkezett a 100 000 forint a családhoz, de nagyon boldogan mesélte, hogy így, hogy a szeretetszolgálattól kaptak iskolatáskát, és ahogy végignézték, füzetek, toltartó, tanszerek, minden benne volt, amire szükségük van a gyerekeknek. Ő mondta, hogy ő például megígérte a gyerekeknek, hogy életükben most először megtehetik azt, hogy ők most elmennek egy bevásárlóközpontba, és a fiúk az iskolakezdéshez választhatnak maguknak új cipőt és új ruhákat, új melegítőket. És nekik ez egy hatalmas élmény volt, hiszen elmondta az anyuka, hogy nagyon szerény körülmények között élnek, és akár a mi szeretett szolgálatunktól, vagy más helyektől, intézményektől, de mindig az adományként kapott ruhákba öltözteti a gyermekeit, és nekik például az iskolakezdési támogatási nyár végén ezt lehetővé tette, hogy most a gyerekeinek megadatott ez a lehetőség, hogy maguknak kiválaszthatták azt a cipőt, azt a ruhát, amit ők hordani szeretnének, és amit tettük nekik. úgyhogy abszolút a gyerekekre, abszolút a mondhatjuk tanévkezdésre lett fordítva az összeg ezeknél a családoknál is a mi tapasztalatunk szerint, akikkel beszélgettünk, csak az egyéb szükségletekre, például a tényleg a ruházkodás és a cipőt nem említeni, a legtöbb család erre fordította a kapott összeget.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 35. hetében az örökítőanyag Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécsett volt kimutatható. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás

0: képzések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárásokat a MOK-nak. Kormányhatározatban rendelték el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult helyzethez vezető mulasztások átfogó és teljes felülvizsgálatát. A határozat szerint a Duna alacsony vízállásából következően a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata, amelynek ki kell terjednie, különösen a korábbi alacsony vízállások következtében kialakult kockázatok kezelésének vizsgálatára. Ennek érdekében a gazdasági és energetikai miniszter szeptember 11-i határidővel feladatul kapta, hogy az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen egy olyan részletes elemzésen alapuló jelentést, amely bemutatja a paksi atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és esetleges mulasztásokat. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogy a korábbi években kialakult hasonló helyzetek tapasztalatait milyen módon jelezték a kormánynak, illetve a kormány milyen intézkedési terveket fogalmazott meg. Megjelent az aszbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet, amely szerint az önkormányzatok a védekezési költségek jelentős részének megtérítésére pályázhatnak. A megyei jogú városok az elismert költségek 70%-át, a városok a 80%-át, a községek pedig a 90%-át kaphatják meg, a hiányzó részt önerőként kell vállalniuk. Összesen 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte. Ruszén-Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszűrt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajó.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Témánk pedig az, hogy hogyan tudott segíteni az elmúlt napokban és hetekben a Református Szeretetszolgálat azoknak a családoknak, ahol nehézséget okozott a tanévkezdés. És akkor beszéljünk azokról, akiket ez a iskolakezdési támogatás ebben a formában nem érint, a határon túliak. 200-valahány csomagot említettél a beszélgetés elején, hogy viszitek még határon túl. Mesélj egy kicsit róluk, tudsz esetleg itt történetet, hogy hova kerül ez, milyen körülmények között élnek ezek a magyar gyerkőcök, akik megkapják ezeket a táskákat és elkezdhetik az iskolát. Egyébként jellemző, hogy még például Erdélyben abban biztos vagyok, hogy még nem indult el a tanév például, tehát nem késtek el ott sem még ezeknek az átadásával.
2: Így van, szándékkal ezért ütemeztük úgy az iskolakezdési támogatásokat, adományainkat, hogy augusztus 31-ig az anyaországban záruljanak le az adományátadások, és ezekben a napokban még időben voltunk határon túli területeken, hogy oda szállítsuk el az adományainkat, mert valóban jellemző, hogy egy vagy két héttel, jellemzően egy héttel később kezdődik az iskola. Elsőként délvidékre érkeztek meg a iskolatáskák, tanszercsomagok, itt 65 diákot tudtunk támogatni, aztán még szintén Királyhágó mellék, ami előttünk van, és szeptember 6-án vasárnap pedig Kárpátaljára utazunk, ott fogjuk támogatni mintegy 120 diáknak az iskola kezdését, táskákkal és tanszeradományokkal. Mind a három helyszínen a helyi református egyházkerület segít nekünk a kiosztásában. Ez Kárpátalján és délvidéken így történt, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület, valamint a Szerbiai Református Keresztény Egyház ismeri a saját gyülekezeteit, a saját hittanosait, ők tudják konkrétan, hogy ki az, aki nehézségekkel küzd, tehát ide csoportos adományosztásokon mi átszállítottuk a táskákat, és ők végzik aztán a kiosztását, míg Királyhágó melléken ott egy félárvák, árvák számára fenntartott iskolába fogjuk elvinni az iskolatáskákat és tanszercsomagokat, tehát ott pedig közvetlenül tőlünk kapják meg a gyerekek, de itt is úgy működött, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerület jelölte ki azt az intézményt, hogy idén kiket támogassunk. Úgyhogy ilyenkor nagyon fontos a határon túli adományozások esetén, hogy van helyben kapcsolat. Ugye az elmúlt években ezt már szeretetszolgálatunk elindította, hogy a határon túli egyház testekkel, egyház kerületekkel legyenek hivatalos együttműködési megállapodásaink, és ezeknek pontosan ez volt a célja, hogy ne alkalomattán egy-egy adományozás mindig egy új kezdet, egy új rutin legyen, hanem van egy írásba foglalt és együttműködési megállapodásunk. Egyébként ezek nem csak az adományozásról szólnak, hanem például a különböző tapasztalatokról és tudásmegosztásról, akár a diakónia területén, hiszen nekünk is fontos, hogy gazdagodjunk abból, hogy ők miként szervezik a gyülekezeti vagy akár egyházkerületi szinten a különböző szolgálataikat, és mi is szintén minden továbbképzésünkre, konferenciánkra várjuk a határon túli testvéreket, hogy egymástól is tudjunk tanulni. És például pont ugye az adományosztások ezekre mindig jó példák, hiszen valóban érdekes néha hallgatni a nézőpontokat, hogy ki hogyan méri fel, hogy ki az igazán rászoruló, vagy mi alapján osztják be, hogy akkor ez az X mennyiségű táska kihez kerüljön. Úgyhogy így történt az idei határon túli, vagy így történnek, még nem beszélek teljesen múlt időben, így történnek a határon túli adományozások, de a szándék az volt mindenképp és minden programunknál, hogy az egyértelmű, hogy a határon túli testvérek is érezzék azt, hogy ugyanúgy gondol rájuk a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ez egyébként nincsen nyilvánvalóan egy kőbe vésett szám, de nekünk minden egyes adományozási programunknál legyen szó akár adventről, húsvéti tartós élelmiszercsomagról, vagy tanszercsomagról, változó arányban, de 20-25%-ban, vagy akár az adományok egyharmadánál, tehát nagyjából ezek azok az arányszámok, ahol mindig már az elinduláskor mi elhatározzuk, hogy ezt a mennyiséget mindenképp határon túli területre fogjuk juttatni, tehát a többsége itt marad az anyaországban az adományoknak, de nincs olyan programunk és nincs olyan gyűjtésünk, amiből kimaradnának a határon túli rászoruló testvérek.
1: Köszönöm, Zsófi. A beszélgetés végére pedig a tanszereken túl még egy gondolatot arról, hogy hogyan tovább, mert nyilván az iskolások és az iskolás gyerekeket nevelő családok élete az folyik tovább, és lehet, hogy lesz szükségük segítségre. Egy-két dolgot már mondtál, volt köztük olyan, amiről én még nem hallottam, úgyhogy most erre kérdezek rá külön. Azt említetted, hogy vannak tanuló köreitek, ha jól emlékszem a kifejezésre. Ez mit jelent? Mesélj erről egy kicsit.
2: Így van, pontosan ezek a foglalkozások, ez a felzárkózó települések programhoz tartozik. Ugye a Magyar Református Szeretetszolgálat most jelenleg már 63 településen működtet jelenlétpontot, és mindegyik jelenlétpontunkon vannak tanulássegítő foglalkozásaink, tanulókéreink. Ugye ezek a felzárkózó települések, ezek hátrányos helyzetű települések, és 2019-ben indult ez a program, az ország 300 legszegényebb településén. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal állította fel ezt a rangsort különböző mutatók alapján, hogy melyik 300 településen vannak igazán nagy szociális kihívások. Ezeken a településeken működik ez a felzárkózó települések, vagy ahogy nagyon sokan ismerik és hangoztatják, a FETE program. És ezeken a településeken jelen van a szeretett szolgálatunk, döntő többségében Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsodabaui, Zemplén megyében vannak a mi FETE településeink, de pár településünk van Heves megyében, Baranyában, illetve Békés megyében is. Ezeken a jelenlétpontokon ez folyamatos, tehát minden délután van különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan tanulássegítő foglalkozás a helyi gyerekeknek, és ez egy külön fontos szolgálat a kollégáktól, hiszen azért jellemzően ezek a családok, akik a mindennapokban is nehézségekkel küzdenek, számukra az, hogy külön órát fizetni, vagy magántanárt fizetni, az az elképzelhetetlen kategória. Sajnos annyira sokadlagos a pénzügyi nehézségek közepén ez, hogy ne érje hátrány az iskolában, és ne maradjon le egy-egy tantárgyból a gyerek, hogy amikor az a kérdés, hogy miből fogunk ennivalót venni, vagy miből lesz téli kabát, akkor az, hogy valaki bukásra áll matematikából, vagy történelemből, az sajnos az a kérdés, amin túl kell lendülnie egy szülőnek. Nos, nekik nyújtanak segítséget, ami jelenlő pontjainkon a kollégák, hiszen a gyerekek bármikor bemehetnek hozzájuk, és segítenek a házi feladatot elkészíteni, ha dolgozatra kell készülni, akkor együtt tanulnak velük, hogy legalább segítsük azt, hogy ha nem is kitűnőek legyenek évvégén, de ne legyen bukás, ne kelljen ettől félnünk fél évkor vagy évvégén, hogy nehogy évet kelljen ismételni. Úgyhogy ezek egy folyamatos program a felzárkózó településeken. Emellett hosszú-hosszú évek óta online mentorálással segítjük a gyerekeket országszerte. Itt ugye azokat a gyerekeket segítjük egy-egy választott, általuk választott tantárgyból, akik nem FETE településen élnek, hanem az irodáinkkal, munkatársainkkal kapcsolatban vannak a családok, és az önkénteseink pedig az ország bármelyik pontjáról, akkor segítik őket online hetente vagy két hetente egy-egy órában, szintén a tananyagnak az elsajátításában. Egyébként maguk az önkéntesek közt is vannak egyébként tanítók, tanárok is, de olyan is van, aki nyugdíjasként, korábban mondjuk pedagógus volt, de most nyugdíjasként még az idejét áldozza rá, hogy hetente pár órát arra szán, hogy akár az ország másik felében élő, általunk támogatott gyereknek segítsen elmagyarázni akár az angol nyelvet, vagy a történelmet. Egyébként ez a jellemző, hogy az idegen nyelvek, a matematika és a magyar irodalom és történelem szokott a leginkább ezek a tantárgyak lenni, amiben a mentorálást választják a diákok. Úgyhogy az online mentorálás az a háttérben, ez nem egy látványos szolgálat, ezt nem szoktuk ugye a kirakatba tenni sem a gyerekek miatt, meg egyébként is egy nehezen bemutatható szolgálati terület, de ez folyamatosan zajlik. Egyébként arra is van példa például irodáknál, hogy azok a családok, azok a gyerekek, akiknek nincsen okos eszközük, hogy ők ott van rá példa, hogy akár bent az irodában segítsük ezzel, hogy onnan tudnak becsatlakozni, és a saját mentorukkal akkor ezt a külön órát megtartani, úgyhogy így is segítjük akár távolból is a diákokat. Ez, ami az iskolai lemorzsolódás ellen tud tenni a szeretetszolgálatunk, és hát ami viszont jól ismert, és gondolom, amikor azt említetted, hogy van, amelyik újdonság volt, akkor nem erre gondoltál, az a nyilasmisi ösztöndi program. Ugye ez a felhívás idén ősszel is természetesen meg fog jelenni. Ez az a programunk, amellyel azokat a diákokat támogatjuk, anyagi ösztöndíjjal és szakmai mentorokkal, akik nem csak, hogy nehéz anyagi helyzetben élnek, de tanulnak, és valamiben rendkívül kiemelkedően tehetségesek. Ez lehet akár sport, lehet énekzene, lehet tánc, képzőművészet, vagy akár van, aki magyar nyelv és irodalomban nyeri meg a nyilasmisi ösztöndíjat, mert mondjuk gyönyörűen tud verseket és novellákat elmondani egy-egy rendezvényen, de az elmúlt években volt olyan nyilasmisi ösztöndíjasunk, aki informatikában nyert el az ösztöndíjat, mert a programozásban lenyűgöző, hogy mikre képesek ezek a gyerekek, és miket tudnak. Tehát a nyilasmisi ösztöndíj program az pedig a tehetségtámogatás segíti, és annyira jó már most visszanézni, több mint egy évtizedes múltra tekint vissza ez a programunk is, az ösztöndíj program, és már most az elmúlt évtizedben olyan diákokat ismerhettünk meg, akik között van, aki például idén a téli olimpiának a magyar nemzeti válogatottjában ott volt, és korábban nekünk volt ösztöndíjasunk. Van, aki az élsportot abba hagyta, de ma pedig edzőként dolgozik gyerekek között, ilyenre is van példa, és például akik olyan területen, énekzene területén például kiemelkedően tehetségesek, őket jellemző, hogy szeretetszolgálatunk rendszeresen hívja egy-egy rendezvényre fellépni, hogy ezzel is lehetőséget biztosítsunk számukra. Itt is hadoztak meg egy nagyon kedves történetet, például pont az elmúlt év egyik évzáró rendezvényünk volt, hogy egy nyilasmisi ösztöndíjasunkat hívtuk el hegedülni, támogattuk 2 éven keresztül az ösztöndíjjal, akkor is rendkívül ügyes, rendkívül tehetséges volt ez a fiatal zenész, és amikor kérdeztem a rendezvény elején, hogy na nem beszéltünk róla, hogy milyen darabokat fog játszani, hogy elmondaná-e, hogy tudjam akkor felkonferálni. És akkor csak szerényen, kicsit sejtelmesen annyit mondott, hogy ó, hogy ezt nem szeretné elmondani, majd ő bemondja. Hát gondoltam, rendben, ha neki így a jobb, akkor legyen. És egy csodálatos darabot játszott el, senki se ismerte fel, hogy mi volt ez, de csodálatos zenemű volt, és csak a darab végén mondta be, hogy ez egyébként a saját szerzeménye. Ilyen tehetségeket fedeztünk fel az évek alatt, és tudtunk segíteni, és óriási hála van a szívünkben, hogy ezeket a gyerekeket, diákokat ismerhetjük és támogatjuk. Tehát ezek mind-mind olyan programjai a szeretetszolgálatunknak, ami a diákokat segíti, és a tanszer támogatáson túl ezek azok az alkalmak, ahol valóban hosszú távon foghatjuk az ő kezüket egyúttal.
1: Köszönöm, Zsófi, ez csodás zárszó lenne, de egy utolsó kérdés, egyel visszabugorva, ez az online mentorálás. Ha valaki szeretne segíteni gyerekeknek, van mód ebbe a programba csatlakozni, ha van idő és tudás, és felajánlani a mentorálást, mint lehetőséget?
2: Igen, abszolút. Új önkéntesekre, új mentorokra mindig van szükségünk. Van a szeretetszolgálatunknak egy központi önkéntes szolgálatokkal foglalkozó felülete, ez az önkéntes.jobbadni.hu. Ha bárki ide beregisztrál, akkor már is ki tudja a regisztráció során választani azt, hogyha online módon szeretne segíteni, ezt is be lehet jelölni, de hogyha nyilvánvalóan arra is rákérdezünk, hogy ki melyik településen, megyében lakik, tehát hogyha személyesen szeretne akár egy irodánkban részt venni a szolgálatban, erre is van lehetőség, de az online mentorálást is itt be lehet jelölni preferenciaként, hogyha valaki erre szeretne jelentkezni, és akkor már be lehet jelölni a tantárgyakat is, hogy mikben számíthatunk rájuk, és most így, ahogy elkezdődik a tanév, mi fogadjuk a gyerekektől a beérkező igényeket, segítségkéréseket, és amint van egy kapcsolódási lehetőség, akkor ezt megszervezzük mentor és diák között, és akkor ez már akár így az őszi fél évben, őszi folyamatban is ez elindulhat. Úgyhogy valóban, hogyha valaki erre tud időt szánni, akkor nagyon hálásan köszönjük az önkéntes szolgálatot. Ez valóban csak hetente vagy két hetente jelent mindössze pár órát, az abszolút a mentor és a diák személyesen egyezteti, hogy nekik mikor megfelelő. Tehát ez egy nagyon rugalmas dolog, viszont a gyerekeknek nagyon nagy segítséget jelent, hogyha nem tehetik meg, hogy magánórákra járjanak, de van valaki, akivel akár otthon, vagy akár a szeretetszolgálatunk irodájából tud beszélni, és fel tudja tenni azokat a kérdéseket, amire mondjuk a tanórán nem volt lehetősége egy osztályteremben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: Extra. Együtt én meg te.
1: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Ebben az évben is a Debreceni Egyetemen tartotta nyárvégi szakmai találkozóját a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a szervezésben a helyi doktorandusz önkormányzat működött együtt. A fórumon a hazai doktorképző intézmények, PhD-s hallgatói előadásokon, workshopokon, kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, amikkel segítik a tudományos pályára való felkészülést és elindulást. Az idei programon a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára bemutatta az ország új tudományos tudományos és innovációs stratégiáját is. Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkárt hallják.
3: Bemutathattam azt a tervet, amit az elmúlt 3 hónapban a Tudományos és Technológiai Minisztérium a tudománypolitikában és innováció fejlesztésben elkészített. Az ország innovációs fejlesztését 3 fő területen fogjuk támogatni, melyek a környezet, az egészség és a technológia, illetve lesz ennek 2 átfogó pillére a társadalmi jólét és a biztonságunknak a fejlesztése. Mindenképpen szükséges tudomány és innováció szempontjából megemelni azokat a pénzügyi kereteket, amik rendelkezésre állnak a magyar kutatók és innovátorok részére a Nemzeti Kutatási és Innovációs Fejlesztési Hivatalban. Tervünk, hogy megduplázzuk ezt az összeget 3 év alatt, és ezzel megerősítjük az alapkutatási támogatási rendszert. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió KINOP nevű operatív programjának a következő 2 évben rendelkezésre álló összegeiből szintén a magyar tudományt és innovációt a lehető legmagasabb szinten segítsük. Szintén egy misszióvezérelt részt meghirdetünk arra, hogy a magyar alapkutatási eredményekből a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban startupokat hozhassunk létre. Bemutattam azt a programot, amely segítségével az Európai Unió Horizon pályázataiba segítünk visszaintegrálódni a magyar kutatási szférát, illetve azt a konstrukciót, ami az elmúlt kormányzat alatt is létezett és segítette a magyar kutatók nemzetközi esedését. Ez eddig a magyar egyetemeknek állt a rendelkezésére, most már ezt ki fogjuk nyitni a kutatóhálózatoknak is.
2: A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport, az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Szeptember 5-e szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután Sárfőző Dániel Battonyai református lelkipásztornak tesszük fel azt a kérdést, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. A válasz 7:30 után nem sokkal kiderül, ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvéből, a negyedik rész válogatott verseiből. Készítetett egy rézoltárt, azután elkészítette az öntött medencét. Alatta körös körül bika alakok voltak, könyökönként 10-10, ezek vették körül a medencét. Két sorban helyezkedtek el a bika alakok, amelyeket az öntvénnyel együtt öntöttek. A medencét 12 bika tartotta, 3 északra, 3 nyugatra, 3 délre, 3 pedig keletre nézett. Azután készítetett 10 mosófazekat, 5-öt helyezett el jobb felől, 5-öt pedig bal felől, hogy azokban mossák és öblítsék le azt, amit az égő áldozathoz előkészítettek. A medencében pedig a papok mosakodtak. Készítetett 10 arany lámpatartót is, a megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban. 5-öt jobb felől, 5-öt pedig bal felől. Készítetett 10 asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban. 5-öt jobb felől, 5-öt pedig bal felől. Készítetett 100 arany hintőedényt is. Készítetett hírám továbbá fazekakat, lapátokat és hintőedényeket. Ezzel befejezte hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából. Mindezt a fölszerelést tiszta részből kellett elkészítenie. Hírám mesternek az úrháza számára Salamon király megbízásából. Mindezt a fölszerelést nagy mennyiségben csináltatta Salamon a réz roppant bősége miatt. Elkészítette Salamon a többi fölszerelést is az Isten házához. Az aranyoltárt, az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak, a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy ott égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt. A virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig színaranyból. Azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenes serpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjébe nyíló ajtót és a templom szentélyébe vezető ajtót is aranyból. Salamon a templom építése után a kultuszi felszerelés elkészítésével folytatja a munkát, és ezzel a templom belső életére kezd fókuszálni. Nézzük meg ezekből néhányat. A rézoltár a templom udvarának központi eleme. Ez az áldozat bemutatás helye, ahol az ember Isten elé viszi bűneit, háláját és könyörgését. Méretei azt jelzik, hogy Isten népének az életében az áldozat nem mellékes, hanem központi valóság. Az új szövetség népeként mi már Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatját valljuk, de ez a szakasz arra figyelmeztet minket, hogy az engedelmesség és a bűnbánat ma is az Istennel való kapcsolatunk fontos része. A templom egyik legkülönlegesebb tárgya az az öntött medence, amelyet 12 bika tartott, és amelybe több ezer liter víz fért. A medence nem dísz, hanem a tisztulás helye. A papok itt mosakodtak meg, mielőtt az Úr szolgálatába léptek. A tisztaság pedig nem csak külsőség, hanem lelki szükséglet is, mint az Istennel való találkozás feltétele. Az Úrhoz való közeledés ugyanis mindig tisztulást kíván, és a tisztaság nem önmagunkért való, hanem azért, hogy méltó módon állhassunk Isten színe elé. A 10 mosófazék, a 10 arany lámpatartó és a 10 asztal mind-mind azt mutatják a számunkra, hogy az Isten házában rend van, a lámpatartók fényt adnak, az asztalokon ott vannak a szent kenyerek, a mosó fazekak pedig az áldozatok előkészítésére szolgálnak. A templom sohasem válhat kaotikus helyé, ez ellen lépett fel Jézus később keményen, hiszen olyan megszentelt tér az, ahol minden tárgynak megvan a maga helye és funkciója, hiszen mindegyik az Úr tiszteletét szolgálja. Hírám mester minden tárgyat, amit készített később, tiszta részből készítette, fazekakat, lapátokat, villákat és még állványokat is. A Biblia hangsúlyozza, hogy mindezeket nagy mennyiségben öntötték, mert igen sok rész volt Jeruzsálemben. A templom fölszerelése tehát nem kimérve vagy kicentízve készült, hanem olyan bőségből, mely az Isten gondoskodását tükrözi. Ez a szakasz ma azt kérdezi tőlünk, vajon a mi életünk apró részleteiben látható-e az Isten szentsége? Készek vagyunk-e neki tisztán és rendben élni, hogy ez méltó legyen ő hozzá? A szolgálatunk, az életünk akkor lesz ugyanis tényleg örömteli, ha odaszánjuk az Úrnak nem csak a nagy és fontosnak tűnő dolgainkat, hanem a mindennapi és apró cselekedeteinket is. Legyen az életünk szép és rendezett, olyan, hogy minden a maga helyén és rendjén az Úr dicsőségére szolgáljon. Amen. Urunk, taníts bennünket úgy élni, hogy életünk részleteiben is megmutatkozzon a te szentséged. Add, hogy tisztán, rendben és alázattal szolgáljunk, és mindent tettünk a te dicsőségedet tükrözze. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító-pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően

0: részvételével. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport, az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valamifajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem volt meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves korommal jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később, szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállása az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom. Mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszer ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bármi nemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztény Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztény Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőrekört értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínált a filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
2: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
3: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint hogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdl Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
1: Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Az új felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen megismerhetőek az intézményi adatok, illetve azok időbeli alakulása. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják. Kiemelték, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek. Az egészségügyi intézmények eltérő ellátási profillal és szakmai feladatokkal működnek, eltérő beteg populációt látnak el, ezért adataik egyszerű összevetése szakmailag nem megalapozott, legfeljebb azonos intézménytípuson belül lehetséges. Ennek okán az egyes intézmények adatai mellett referencia eloszlásként számos mutató megjelenik az ugyanazon intézménytípusba tartozó többi intézmény adata is. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közölte, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Kiemelte, a magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben hozott döntést arról, hogy a modellváltó, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények összeférhetetlenségi és átláthatósági problémák miatt nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A felsőoktatási rendszer átalakítása az uniós helyreállítási pénzek lehívásának feltételei közé került. A magyar hallgatók így a 2024-25-ös tanévtől már nem vehettek részt a mobilitási programban. Ez szűnt most meg, így tehát az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok több mint 400 helyszínen ellenőrizték a hazai és külföldi származású dinnyéket. A vizsgálatok eredménye alapján a görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadnak hiányosságok. Az idény elején még jelentős mennyiségű Görögországból és Olaszországból származó importtermék volt a piacon, később azonban a hazai dinnyék kerültek túlsúlyba. A szakemberek az útmenti és idéglenes árusító helyeket is vizsgálták. A vizsgált hazai és importból származó görögdinnyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki. Az ellenőrzések során 34 esetben szabtak ki bírságot, összesen több mint 1,5 millió forint értékben. Az idei ellenőrzések eredményei egyébként egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett majd több órás napsütés várható. Ez szortan előfordulhat, eső, zápor eső, egy-egy zivatar sem kizárt. A szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet szombaton 25 és 34 fok között várható, azonban napközben északnyugat felől egyre nagyobb területeken visszaesik majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, szeptember 5-e szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Ez a kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. Ma a Viktoroknak és a Lőrinceknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitilleti gondolatokkal útravalót adunk. Fél 8-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. A témában Máté Endre intézetigazgatóval, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kartáplálkozástudományi Intézetének munkatársával beszélgetünk, fél 8 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, maradjanak velünk!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 5-e van, Lőrinc és Viktor nevenapja, de ma ünnepelnek Albert, Alpár, Bertina, Larina, Romulus, Tárkány és Viktória nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és mindenkit, akinek valamiért fontos a mai nap. 1666. szeptember 5-én befejeződik a nagy londoni tűzvész. Az események következő évszámában, 1698-ban Nagy Péter orosz cár adót vett ki a szakállakra. 1848. szeptember 5-én Széchenyi István grófot a Döblingi Elmegyógyintézetbe szállítják. 1905-ben a Portsmouth-i egyezményen lezárul az orosz-japán háború, az Egyesség Roosevelt amerikai elnök közreműködésével jön létre. 1914-ben francia ellentámadás zajlik a Marne folyónál az első világháborúban. A német előrenyomulás elakad, lövészárok hadviselés alakul ki. 1924-ben magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatfelvétel kezdődik. 1927. szeptember 5-én Tihanyban felavatják az első magyarországi, kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. 1936-ban ezen a napon Robert Capa elkészíti a Milicista halála című képét. 1939-ben az Amerikai Egyesült Államok bejelenti semlegességét a II. Világháborúban. 1940. szeptember 5-én a II. Bécsi döntés értelmében a magyar haderő egységei Nagyszalonta térségében átlépik a Román Királyság határát és megkezdik Észak-Erdély visszafoglalását. Ugyanezen a napon az új köztemető lengyel parcellájában megszentelik az első 17 lengyel sírt, az ünnepségen részt vesz a később mártírhalált halt embermentő Henrik Slavik, az első budapesti lengyel plébános Vincenti Danek atya is. 1944-ben a II. Magyar Hadsereg Dálnoki Veres Lajos vezérezredes parancsnoksága alatt Kolozsvár térségéből támadást indít Torda irányába a déli Kárpátok lezárásának szándékával. Egy évvel később, 1945-ben az ideiglenes nemzetgyűlés megkezdte a világháború utáni első, szeptember 13-áig tartó budapesti ülésszakát, melyen többek között megtárgyalta, elfogadta és jogerőre emelte a Bibó István vezetésével kidolgozott új választójogi törvényt. 1949-ben a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa fakultatívá minősíti vissza az addig kötelező vallásoktatást. 1956-ban elkezdődik a szuezi válság szeptember 5-én. Izrael tiltakozik Egyiptom intézkedése ellen, mellyel kizárja őt a szuezi csatorna használatából, a hónap végén pedig Izrael megtámadja Egyiptomat, elkezdődött a második arab-izraeli háború.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékessé az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között alig ha elsőként jut az eszünkbe. Pedig olyan sok szép dolgot tudunk róla. Talán nem kétséges bennünk, hogy a tiszta méz rendkívül egészséges, jót tesz az embernek, az egészségest szebbé teszi, a beteget gyógyítja. Felveszi a harcot a baktériumokkal, segíti az emésztést, táplálja az izmokat, és nyugtató a hatása. Nem hizlal, nem okoz fogszúvasodást. Szép a színe, még a tányéron is ragyog belőle a napsugár. Sokunknak tetszik a méz színűvé munkált fabútor, és élvezzük az illatot, ha azt mondják rá, hogy olyan, mint a mézé. De milyen az íze? Az igazi méz íze, amit a méhektől kapunk. Akik teljes saját kicsi szervezetüket vetik be, hogy a virágot nektárját felszívhassák, azt átalakíthassák, és mézként, mézgyomrúban őrizve a kaptárba szállíthassák. Nekik az egész életük benne van, minden csepp mézben. Ők nem kímélik magukat, nem futnak el a feladat elől. Szervezettek, egymásra utaltak, mindegyiküknek tudnia kell a dolgát, hogy kikeressen nektárt, és ki áramoltasson levegőt a kaptáron át. Lehet-e az ilyen méznek más az íze, mint édes? Ami ennyire emlékeztet a teremtési ajándékokra, az élet különleges méltóságáról, az egymásra utaltságról, a közös felelősségről. Ez az édes íz az életet idézi, az élet édes ízeit. Mert nem csak az ételeknek, hanem a szavaknak, sőt az életnek is lehet íze. És ebben egyáltalán nem az édes élet dobzódása, felelőtlen önzése, jobb esetben is önsorsontó féktelensége jelenti az édes ízt, hanem a pillanatoknak a méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kíméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek, egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munka címmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni, másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével.

0: fogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar táplálkozástudományi intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.
2: Milyen szerepet játszanak a fűszerek a táplálkozásunkban?
3: Az emberiség története során

0: egyre jelentősebb szerepet játszanak a fűszerek. Kezdetben nyilván az íz és az ételek ízesítései miatt használták. Későbbiek során aztán sikerült a fűszereknek bizonyos élettani hatásokat is tulajdonítani. Ma viszont köszönhetően az élettudományokban lejátszódott molekuláris forradalomnak sok fűszerben sikerült azonosítani bioaktív hatóanyagokat, és ezeknek a bioaktív hatóanyagoknak sikerült a hatásmechanizmusát is föltárni. Pontosabban, hogy az egyes fűszerekben található bioaktív hatóanyagok milyen élettani hatást gyakorolnak az ember által az emberi sejtekre vonatkozóan.
1: Hogyan tudják megszámogatni szervezetünket az egyes fűszerek?
0: Talán, hogyha konkrét példákat említünk, akkor az még inkább nyilvánvaló lesz. Az egyik ilyen általam nagyon kedvelt fűszer, de nyilván a világszerte nagyon sokan használják, ez a kurkuma lenne. A kurkumáról a távol-keleten, ugye ez egy annyira használt fűszer, mint a magyar konyhában a piros fűszer paprika. Ezt egy növényből állítják elő, annak is a gyöktörzséből, és a benne levő hatóanyagokról sikerült bebizonyítani, hogy csökkentik a gyulladásos folyamatokat az emberi szervezetben. Most már egészen olyan szinten is sikerült ezt igazolni, hogy a teljes genomban, az emberi genomban lévő gének működését konkrétan milyen hatással van a kurkumában található kurkumin. Egy biztos, hogy az indiaiak, ahol ugye ezt a növényt az indiai konyhában, illetve a kínai konyhában, vagy maláj konyhában is igencsak használják, de az indiaiak azt tartják, hogy az Indiában a lakosság méretéhez viszonyítva alacsony neurodegeneratív betegség előfordulását azt ennek a fűszernek tulajdonítják, ami egy rendkívül érdekes megfigyelés, és lévően sikerült igazolni a gyulladás csökkentő hatását, elképzelhető, hogy összefüggésbe lehet hozni a neurodegeneratív betegségekkel szembeni prevencióval.
1: Miért fontos probléma egyébként ez a gyulladás, tehát erre miért lenne nagyon-nagyon fontos többféle gyógyírt is találni?
0: A gyulladásos folyamatok akár akut vagy krónikus formában olyan belső elváltozásokat károsítják mondjuk azt a szerveket fölépítő szöveteknek a szerkezetét, ami végül is kihatással lesz a szervrendszer egészének a működésére, ez pedig életminőségbeli romlást okoz. Van is egy elmélet az öregedés kapcsán, az gyulladásokra alapozott öregedés elmélet, amely azt állítja, hogy életünk során ezek a gyulladások olyan visszafordíthatatlan változásokat idéznek elő a szerveink szintjén, hogy ezek végül is életminőségbeli hanyatlást idéznek elő, és ilyen értelemben fontos mértékben hozzájárulnak az öregedéshez. Úgyhogy ezt gyulladásokkal szembeni küzdelem egyik hatékony eszköze lehet annak, hogy egészségesen öregedjünk meg.
1: És ezt az előbb emlegetett kurkuma nevű fűszer, tehát a kurkumát kutatják és itt vizsgálják a Debreceni Egyetemen.
0: Igen, mi olyan fűszereket keresünk, amelyek amúgy a gyulladásos folyamatokat csökkentik, vagy a gyulladásos folyamatokat megszüntetik, visszafordítják. A kurkuma az egyik ilyen fűszer, de mint említettem, már sok mindent tudnak erről. Mi bennünket leginkább az érdekel, hogy a gének működését milyen formában befolyásolják, hiszen a szervezetben, mondjuk azt a sejtekben lejátszódó összes folyamat az génműködés szintjén kontrollált. Tehát ha sikerül megérteni, hogy egy fűszerben lévő bioaktív hatóanyagok milyen hatással vannak a gének működésére, akkor kvázi úgymond előre lehet vetíteni, hogy mi azokat az élettani jelenségeket, amelyek a sejtekben lejátszódnak, és ilyen értelemben, ha már ismerjük a jelenséget, akkor és az adott jelenség mondjuk bizonyos betegségének a velejárója, akkor próbálhatunk megfelelő megoldásokat keresni az adott betegség kezelésére molekuláris szinten. De vannak más fűszerek is, tehát nem csak a kurkuma, itt van például egy másik érdekes fűszer, a görög szénafű. Ezt is viszonylag jól ismerjük, megint csak a távol-keleti konyhában használják, de már az ókorban is ismert volt, Európában is, tehát már a neve is jelzi, hogy görög szénafű. Az ókori Görögország egyik kedvelt fűszere volt, amelyet aztán majd a rómaiak vittek Rómába, és érdekes élettani hatásokat sikerült megfigyelni a görög szénafű kapcsán. Például azt vették észre, hogy a vércukor szint csökkentésében játszik szerepet. Mi is kutatjuk, mi keressük azokat a hatóanyagokat, amelyek úgymond ezt a vércukor csökkentő hatást idézi elő, de vannak olyan megfigyeléseink is, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy ez egy igencsak potens gyulladás csökkentő is. Most a görög szénafűnek a gyulladás csökkentő hatását szeretnénk megérteni, és azt kutatjuk, hogy milyen géneket indukálva, vagy éppen gátolva fejti ki ezt a gyulladás csökkentő hatását.
1: Éppen ez most teljesen laikusként, érdeklődőként kérdezem, amikor belefognak egy ilyen vizsgálatba, a kísérletek sora zajlik le, mondjuk mennyi idő, amíg már meg tudnak állapítani ilyen tényeket, amiket most is mondott?
0: Ez egy jó kérdés, azt szoktuk mondani, hogy versenyt futunk az idővel, de valójában véve nem is az eltöltött idő a lényeges, hanem sokkal inkább az, hogy bármekkora erőfeszítés által megértsük a jelenséget, tehát magyarázatot tudjunk találni az adott fűszer hatásmechanizmusára. Ez általában több év szokott lenni, és több embernek a munkája. Azért kiváló ilyen szempontból a Debreceni Egyetem, mert hogy itt különféle karok és kutató csoportok léteznek, és hogyha elkezdünk egy jelenséggel foglalkozni, akkor mindjárt szükség van multidisziplináris, interdisziplináris összefogásra, és akkor a különböző karokon lévő kutatócsoportok összefogása révén tudunk előre haladni. Úgyhogy mi is a munkánk során, mi is egy csapatot képviselünk, akik konkrétan azt nézzük, hogy a gének működését hogyan befolyásolják ezek a hatóanyagok, viszont vannak vegyészek, vannak gyógyszerészek, és vannak orvosok is, akikkel együtt gondolkodva tervezzük a kísérleteket, együtt értékeljük, és vizsgálatainkat különböző szintekre emeljük. Tehát ez az összintézményi összefogás adja igazándiból a mi erőnköt, és a mi eredményességünknek éppen ez a titka, vagy a kulcsa.
1: Tehát még bizonyos keleti tudományok a fűszereket bizonyos táplálékok, élelmiszerek mellé párosítják, önök megpróbálják bizonyos egészségügyi problémákhoz társítani ezeket a fűszereket, és ezeknek a szervezetre gyakorolt jótékony hatását.
0: Igen, ez így igaz, de az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy a keleti tradicionális medicinák, maradjunk most például itt az ajurvédánál, eleve amikor egy kórképet felállít, akkor már is bizonyos kategóriákba sorolja be az egyes kórképek alapján az embertársainkat, és ennek megfelelően állapítja meg azt is, hogy a táplálkozásukban milyen fűszereknek kell szerepelni. Ezek nyilván empirikus megfigyelésekre épülő sok-sok évszázados tapasztalati tudás. Mi azt keressük, hogy ennek tapasztalati tudás mögött igazándiból milyen molekuláris, vagy éppen élettudományi magyarázata van az adott jelenségnek.
1: El lehet árulni esetleg ilyen kulissza titkokat itt az Élelmiszer Technológiai Intézet berkeiből, hogy most éppen milyen növényt vizsgálnak, milyen fűszernövényt kutatnak éppen.
0: Nagyon sok fűszernövénnyel foglalkozunk. Azt mondanám, hogy igazándiból azok érdekelnek, amelyekről valamilyen szinten már belátták, vagy úgy gondolják, vagy azt hiszik, hogy gyulladás csökkentő hatású, mert hogy ezekre alapozva tervezünk új termékeknek kifejlesztését, többek közt pékáru típusú termékek, illetve száraz tészta típusú termékeket fejlesztünk ezekre alapozva, pontosan azért, hogy a metabolikus szindróma kialakulását le tudjuk küzdeni.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondott, hogy gyakorlatilag élelmiszerekbe dolgozzák bele ezeket a rendkívül hasznos hatóanyagokat. Én azt hittem, hogy esetleg tabletta, vagy valamilyen por, vagy valamilyen étrend kiegészítő készül ezekből, de akkor inkább így kell elképzelni, hogy élelmiszerben kapjuk ezt meg.
0: Igen, a világpiacon ezekre a fűszerekre alapozva nagyon sok nutraceutikum táplálék kiegészítő található, mi azt gondoltuk, hogy igazándiból olyan élelmiszereket kellene kifejleszteni, amelyeknek a segítségével ezeket be tudjuk vinni a szervezetbe, és sőt alkalomattán az élelmiszer maga egy olyan közeget jelentsen, amely támogatja az adott fűszerben előforduló hatóanyagoknak a jobb érvényesülését. És egyszerre természetesen több célt is szeretnénk elérni ezekkel a hatóanyagokkal, pontosabban ezekkel az élelmiszerekkel, hiszen nem csak arra figyelünk, hogy ugye amíg a táplálék kiegészítők arra koncentrálnak, hogy az adott hatóanyagot bevigyük a szervezetbe, mi ezt meghaladva arra koncentrálunk, hogy ne csak bevigyük a hatóanyagot, hanem ennek a hatóanyagnak az érvényesülését a szervezeten belül jobban megkönnyítsük, jobban elősegítsük, és lehetőleg az a környezet, az a táplálék környezet, amellyel bevisszük, azzal ne csak egy hatást érjünk el, hanem éppen több hatást is. Például a mi termékeink esetében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyulladás csökkentő hatóanyagok mellett bevigyünk megfelelő mennyiségű fehérjét is a szervezetbe, meg ásványi anyagot is, nem is beszélve mondjuk más, például vitaminokról, mint olyan.
2: A fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar táplálkozástudományi intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.

Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ bejelentése szerint az új felhasználóbarát interaktív felületen a lakosság, a betegek, a szakemberek egyaránt megismerhetik az adatok időbeli alakulását. A központ közlése szerint a rendszer célja az átláthatóság, a szakmai visszacsatolás és a betegbiztonság további erősítése. Az első szakaszban az aktív fekvőbetegellátást nyújtó intézmények járványai, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő bizonyos fertőzések intézményi adatai és indikátorok válnak nyilvánosan elérhetővé. Az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mivel az intézmények eltérő profilja miatt az egyszerű összevetés szakmailag nem megalapozott. A félreértések elkerülését közérthető magyarázatok, grafikonok és referenciamutatók támogatják. A fejlesztett adatközlési rendszer a központ hivatalos honlapjáról érhető el. Üdvözli a Liga szakszervezet, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara közhatalmi státuszát, ami valódi alkupozíciót biztosít a szervezetnek. Az érdekképviselet szerint a független etikai bíráskodás és a kötelező bevonás garantálja, hogy a kormányzat ne hozzon döntéseket az orvosi kamara véleményezése nélkül. Hozzátették, hogy ez oda vezethet, hogy a Magyar Orvosok szakszervezetére is valódi partnerként tekintenek majd a tárgyalásokon. A szakszervezet támogatja a kiszámítható bérletpályamodellt, az infláció követő bérrendezést, valamint az egészségügyi dolgozók csorbult munkavállalói jogainak és sztrájk jogának visszaállítását. Visszatér az Erasmus program az összes magyar egyetemre, miután a kormány augusztus végéig teljesítette a szükséges feltételeket, így a korábban érintett 21 intézmény is rendelkezik érvényes pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint a fiatalok és kutatók helye az európai felsőoktatási vérkeringésben van, és a mobilitás többé nem lehet pártpolitikai érdekek áldozata. Az Európai Unió 2022-ben korlátozta a modellváltó alapítványi egyetemek részvételét az átláthatósági problémák miatt, amiért a kormány korábban hazai forrásból elindította a Pannónia ösztöndíj programot is. Azonnali hatállyal elbocsátották egy csepeli általános iskolából a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki korábban bántalmazási ügyekbe keveredett. A szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be a döntést, miután a szülőktől rengeteg jelzést kapott az új gyógypedagógus alkalmazása miatt. Kátai Németh Vilmos egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnal elküldték az intézményből. A miniszter hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága mindenek előtt való, és megköszönte a lakossági jelzéseket. 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg a Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány döntése értelmében folytatják a híd építését, de leállítják az alföldi oldalon tervezett, indokolatlanul túlméretezett, mintegy 20 kilométeres, kétszer két sávos út bővítését. A megmaradó forrásokat nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. A miniszter emellett arról is beszámolt, hogy a kivitelező Duna-aszfalt visszatéríti a korábban kifizetett, de műszakilag nem fedezett 59 milliárd forintos előleget. A magyar vidék ismételt büntetésének nevezte a Fidesz Vitézi Dávid miniszter bejelentését a Mohácsi Dunahíd kapcsolódó úthálózatának kétszer egy sávra szűkítéséről. Nagy Bálint országgyűlési képviselők közleményében szűk látókörűségnek és inkompetenciának minősítette a döntést, szerinte ugyanis nem valódi spórolás történik, hanem drasztikusan csökkentik a fejlesztés műszaki tartalmát. Kiemelte, hogy a térség és az útfejlesztés kiemelten fontos a Balkán és az Unió közötti tranzitforgalom, valamint az M5-ös és az M0-ás tehermentesítése szempontjából. A fideszes politikus szerint a beruházás csorbítása jól mutatja, hogy a kormányzat elvehető pénzt lát a vidék fejlesztéseiben.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

mindig tedd, ami helyes. Ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. János apostol első levele 3. fejezet 21-es vers. Amikor szándékosan követsz el valami rosszat, szorongást, feszültséget és bizonytalanságot fogsz érezni. A bűnösöknek nincs békességük, mondja az Úr. Ézsaiás 48-22. Valahányszor úgy cselekszel, ami nem fér össze azzal, amit helyesnek hiszel, feláldozod a lelki békét. Ez történik például, amikor olyan állást vagy megbízást fogad el valaki, amely ellentétes a meggyőződésével, és lelkiismereti aggályokat ébreszt benne. Nagyon sokan itták már meg annak a levét, hogy megalkuttak az értékrendjüket illetően, csak hogy előléptessék őket, vagy egyéb előnyökhöz jussanak. Akkor úgy látták, hogy az az egyetlen választási lehetőségük. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Példabeszédek 16-25. Létfontosságú, hogy erős lelki alappal rendelkezz. Hit és bátorság birtokában leszel csak képes engedni, hogy a meggyőződéseid irányítsák a viselkedésedet és a döntéseidet. Ami pedig a haladásodat és az előmeneteledet illeti, az végső soron Istenen múlik. Igéjében ez áll. Mert a felemelkedés nem keletről, sem nyugatról, sem a sivatag hegyeiről származik, hanem Istentől, mert Isten a bíró, aki felemel valakit, vagy megaláz. Zsoltárok könyve 75. fejezet, 6. és 7. vers. Ne gondold, hogy a magad erejéből képes vagy jót tenni. Néha egyszerűen ellenállhatatlanul nagynak látszik a kísértés, hogy manipulációval vagy hazugsággal vidd előrébb a karrieredet. Ekkor Isten erejére kell támaszkodnod. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Zsoltárok 27.1. Mondta Dávid. Így imádkozz. Atyám, kérlek őrizd meg attól, hogy kísértésbe essek, és szabadíts meg a gonosztól. Segíts azt tennem, ami helyes. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Béres Ábel második gyermekként 2019-ben született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait, kicsit lassabban fejlődött, ugyan mint kortársai. 2022-ben egy ormandula műtétet megelőző vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023 márciusában vált biztossá. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat és amelynek ára 1 milliárd 300 millió forint.
2: Ábelnél 2023 márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szemben, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség, disztrofin hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakult, és az izom munkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint a 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtében. Most jelenleg mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed.
1: A kötetnek vas szaga van és fém íze, színe és fonákja. Rendesen le van grafitizve, körbeírták, összefirkálták, ahogy a köznapi szépségben a parfüm illata belengi a szoba régi, elhagyott bútorait, mint egy légfrissítő, olyan hatásos az irodalom, ha felkapja a szél. Így ír kis Noémi az Ésről, és Műszakváltás a célvárosban. Ezzel a címmel jelent meg Darázs Rihárd legújabb könyve, amely az Átjáró sorozat 10. kötete.
3: Ez az Átjáró könyvek 10. kötete. Hát volt már sok más átjáró sorozat korábbiak, Privát Fémút Miskolcon, ami 30 kötetig jutott. Volt, hogy egyszer volt, hol nem volt sorozatunk, ez volt a legelső egyébként. Azt hiszem, az 7-ig jutott. Abasi Értéktárat is szerkesztjük. Ez is korábbi, mint az Átjáró könyvek legalábbis, és voltak egyebek, és 2012-3, most nem is tudom pontosan, indult az Átjáró folyóirat című, hát ez egy folyóiratnak indult, interdisziplinális folyóiratként definiáltuk magunkat, egy ilyen kis külön bloggal, Átjáró folyóirat blog volt, ehhez mai napig működik már más címmel, és hát ez ilyen társadalomtudományi, társadalomtörténeti jellegű folyóirat volt, tehát tudományos folyóirat, és 6 kötetet élt meg olyan 5-6 év alatt, és hát nem tudtok hosszú távon működtetni, hát azért elég speciális dolognak számított ez azért a maga nemében, tehát van néhány tudományos folyóirat, de elég nehéz ez a történet. És akkor eltelt néhány év, és úgy folytatódott, hogy Berezki Zoltán építész, ugye régi aktivistai az Egyesületnek, egy NKA támogatással készített egy kéziratot, és ezt szerettem volna kiadni, illetve ki is adta az Átjáró, és ugyanazt a formátumot kértem, mint a folyóirat, tetszett neki ez a B5-ös álló formátum, és akkor ezután találta ki Kapusi Krisztián, történész, aki szintén Átjáró aktivista és Átjáró tagja is persze, hogy akkor lehetne ez is egy sorozat, és akkor így ilyen formán folytatódott az Átjáró folyóirat, Átjáró könyvekként.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Béres Ábel második gyermekként 2019-ben született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normális ujjal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait, kicsit lassabban fejlődött ugyan, mint kortársai. 2022-ben egy ormandula műtétet megelőző vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023 márciusában vált biztossá. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat és amelynek ára 1 milliárd 300 millió forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
2: Ábelnél 2023 márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szemben, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség, disztrofin hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint a 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtében. Most jelenleg mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért élhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
2: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredményét, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkaphassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
2: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten 3-szor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg 2-szer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. Ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik, mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szomorú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
2: Hát, nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani, meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves kor, ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
2: Egy debreceni kisfiú már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És se végleges, legalábbis nem tudni még most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
2: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy... és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak, hogy...
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
2: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET-palac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
1: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A kötetnek vas szaga van és fém íze, színe és fonákja. Rendesen le van graffitizve, körbeírták, összefirkálták, ahogy a köznapi szépségben a parfüm illata belengi a szoba régi, elhagyott bútorait, mint egy légfrissítő, olyan hatásos az irodalom, ha felkapja a szél. Így ír kis Noémi az Ésről. És műszakváltás a célvárosban. Ezzel a címmel jelent meg Darázs Rihárd legújabb könyve, amely az átjáró sorozat 10. kötete. A bemutatón Kabai Zoltán volt az író beszélgető társa a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A költő író akkor úgy fogalmazott: úgy ismertem meg Ricsit, mint aki feltette az életét arra, hogy Miskolcot és különösen annak közelmúltját megpróbálja megmenteni nekünk. A Kultúra vendége Darázs Rihárd, az Északkeleti Átjáró Egyesület alapító tagja, az És műszakváltás a célvárosban című kötet szerzője.
2: Ez az átjáró könyvek 10. kötete. Hát volt már sok más átjáró sorozat korábbiak, Privát Fémút Miskolcon, ami 30 kötetig jutott, volt egy Egyszer volt, hol nem volt sorozatunk, ez volt a legelső egyébként, azt hiszem az 7-ig jutott, a Vas Értéktárat is szerkesztjük, ez is korábbi, mint az átjáró könyvek legalábbis, és voltak egyebek, és 2012-3 talán, most nem is tudom pontosan, indult az Átjáró Folyóirat című. Hát ez egy folyóiratnak indult, interdisziplináris folyóiratként definiáltuk magunkat, egy ilyen kis külön bloggal, átjáró folyóirat blog volt, ehhez mai napig működik már más címmel. És hát ez ilyen társadalomtudományi, társadalomtörténeti jellegű folyóirat volt, tehát tudományos folyóirat.

0: És ugyanazt a formátumot kérte, mint a folyóirat, tetszett neki ez a B5-ös álló formátum. És akkor ezután találta ki Kapusi Krisztián, történész, aki szintén átjáró aktivista és átjáró tagja is persze, hogy akkor lehetne ez is egy sorozat, és akkor így ilyen formán folytatódott az átjáró folyóirat, átjáró könyvekként. A második kötetet már Krisztián szerezte, és elég aktív, azt hiszem, hogy a negyediket és a nyolcadikat is ő, ugye 10-ből. És hát ez a kezdetek így kezdődött ez az egész történet. Egyébként a folyóiratban is, tehát még a kezdeti átjáró folyóiratban is tag volt, szerkesztőségi tag volt Krisztián, de ott Szűcs Gergő, akkori alelnökünk volt a főszerkesztő, és ő hozta létre, az ő ötlete volt, ő találta ki, és ő is tördelt egyébként ezt a kis kiadványt. Jó pár, hát azt hiszem, hogy 6-an voltunk először, aztán még bővült a szerkesztőség, aztán ezt a átjáró könyvek sorozatot leginkább Krisztián és én gondozzuk, tehát, hogy kiadói szerkesztői vagyunk ezeknek a köteteknek.
1: Milyen céllal indult tulajdonképpen a folyóirat, illetve a kötetek?
0: Hát a folyóirat az ugye, az adta magát, hogy jó páron, sőt, szinte mindenki itt a Miskolc Egyetemen, vagy más egyetemeket végzett, és többen is társadalomtudományi területről történészek, antropológusok, szociológus, de sok egyéb tagunk is volt egyébként, mérnököktől kezdve ökológus, nyelvtanárok, stb. És hogy ezek a határterületek, határtudományok érdekeltek mindenkit, és ugye ez az egyesületnek ez kimondott vállalása, hogy ugye civil szervezet vagyunk, és civil célokért küzdünk, de hogy azért ez társadalomtudományi, illetve tudományos alapossággal, tehát a kutatások, illetve a különböző népszerűsítő programoknak azért ez az alapja. És hát elsősorban ugye az egy fontos dolog volt, hogy tudományos kutatóként, vagy tudományos területről jövő pályakezdőként, az egy nagy döntés, de ez ugye nálunk egyértelmű volt, hogy ugye megfigyelés, szigorúan tudományos munka, vagy beavatkozás. Ugye ez a kulturális antropológiával, például alkalmazott antropológia csinálja ezt, hogy engedjük ezt, hogy tárgyilagos megfigyelés, mert nincs is ilyen, tehát hogy a megfigyeléssel már is beavatkozunk valamilyen szinten. Szóval, hogy ugye mi szemléletformálást végzünk, és ugye ez elég komoly beavatkozás. Viszont ez a tudományos cél is fontos volt, és többen is fontosnak éreztük, hogy ez így közelebb kerüljön hozzánk, és akkor ez csak így innen jön, ez a tudományos folyóirat. Aztán a kötetek is érdekes, hogy ugye a privát félmúlt Miskolcon sorozat az egy adott téma volt, hogy mindenki a saját maga és családja történeteit, visszaemlékezéseit írja meg. Az avasi értéktár, ugye ez megint más, ott az avasi, főleg a történelmi avas, pincesorok, kilátók, templomok kapcsán milyen kutatások, témák merülnek fel, és akkor ezt vagy eszélyjelleggel, vagy akár tudományosan ismertélesztő, vagy valamilyen módon ezeket a témákat énekeltük meg. Az átjáró folyóirat, ugye ez tudományos volt, mindenféle kutatók, hallgatók, PhD-t végző fiatalok lett, meg hát persze mi magunk lettek a szerzők. Aztán, hát ez az átjáró könyvek, azért ez valahol a kettő között van, tehát azért több könyv is tudományos jellegű, például az első kötet a Zoli, de ugye, hát ez pont, amit az egyesület csinál, tehát hogy tudományos alapossággal, de hogy egyfajta ilyen ismerterjesztő és valamiféle ilyen oktatási kézikönyvnek készült ez az első kötet, Ipari Örökségünk Védelmi címmel egyébként. És a többi is, hát ugye Kapusi Krisztián kötetei, ugye egy ilyen olasz tematikájú trilógiát készített végül is. Ezek is ilyen tudományos alaposságú, de inkább ilyen esszé, inkább olvasmányos szövegek, ugyanakkor a lábjegyzetelés és minden más az persze tudományos pontossággal. Akkor van amilyen memoár lett inkább, például Halász Ágnesé, egyfajta családtörténet, Lovra Évály az megint tudomány, az egy tudományos munka tulajdonképpen. Aztán a 9. kötet, ez a Modern 60 építész konferencia, ami olyan 2,5 évvel ezelőtt volt itt a Városházán. és Balogh Attila alelnökünk elkezdte és szervezte a konferenciát, és Szúnyog László főépítész. Hát itt ez egyértelmű, hogy ezek a

0: tudományos konferenciának az egyébként könnyen befogadható és olvasmányos formában megírt szövegei olvashatók, és akkor így értünk el a tizedik kötethez, ami az én kötetem, és szintén megvan benne ez a kettőség.
1: Mit jelent tulajdonképpen az átjáró? Miért ez a névcím?
0: Igen, hát ez egy metaforikus névválasztás. Valamiféle olyasmire gondoltunk, hogy a különböző társadalmi rétegek, csoportok között, akár lokális, vagy területileg, vagy más módon elkülönülő, akár sztereotípiákkal, előítéltekkel elválasztott, mondva csinált falakkal elválasztott csoportok közötti átjárások biztosítása, tehát ezek az előítéletek és sztereotípiák ledöntése. Úgyhogy ez volt az alapvető koncepciónk, és ugye az első komolyabb programunk az Acélváros, pontosabban a Célváros lett később. Ez is már erre irányult, hogy ugye a Miskolchoz akkor kapcsolódott, talán már ezen túl vagyunk, sőt biztos, hogy túl vagyunk, most sokkal rosszabb előítéletek képződtek azóta. Szóval, hogy mint Miskolc a szocialista, acélváros sztereotípia elég közkeletű volt akkoriban, és városiak szempontjából is, városiak körében is, és akkor ennek a kérdésnek a körüljárását próbáltuk meg különböző ismeretterjesztő programokkal és szemléletformáló programokkal körüljárni, és ezeket a sztereotípiákat oldani, megvilágítani a problémákat, a mögöttük rejlő problémákat.
1: És akkor térjünk rá az ÉS-re, vagyis a tizedik kötetre. Mit rejt az ÉS cím tulajdonképpen?
0: Igen, tehát ÉS, műszakváltás a Célvárosban, ez a pontos címe. Hát az ÉS az kettős jelentése, jelentősége is van, ugye, hogyha kinyitjuk a borítót, van egy ilyen kis játék ezzel az átjáróval, hogy...
1: Kis ablak, most itt van előttem a kötet, és belelapoztam tulajdonképpen.
0: Az ablakon csak az ÉS látjuk, de ha kinyitjuk, akkor tulajdonképpen ez egy mondat, nem tilos az ákérdőjel.
1: De hogy átjárni szabad és ajánlott.
0: Igen, átjárni szabad és ajánlott, és akkor ebből csak az ÉS látjuk, ami pirossal van, a többi egyébként fehér betűkkel van szedve. Tehát ugye itt ez az átjárások és a tilalmak kérdése. Amikor megkaptuk az Európa Nostra díjat 2014-ben, akkor ez volt ugye volt egy díjátadóként Bécsben, és volt egy miskolci diátor ünnep, ami a részben a kilátóban szerveztük, és átjárni szabad címmel. Tehát ugyanerről van szó, hogy lehessen kommunikálni különböző emberek és társadalmi csoportok között. És hát ugye ez nem véletlen, nagyon azt gondolom, én is és sokan mások az Egyesületből, hogy akkor is és azóta is nagyon sok borzalmas fal épül az emberek, emberi csoportok közé, különféle nagyon általában alantas célokkal, indokokkal, és ezek nagyon károsak, azt gondolom, a társadalom számára is, a városok számára, a Miskolc számára is, és hát ez mindig erről szól egyrészt. Aztán ugye a kötet, hát ugye jó 19 éves az Egyesület, de ez még egy nagyobb időintervallumot is átível, ugye a legelső, a legkorábbi írások, ezek még 2000 ilyen, mikor is ilyen 3-4 tál, vagy 2, tehát hogy a 2000-es évek elejéről is van egy-két ilyen szöveg, amik aztán ugye egy-egy fejezet aztán így később tovább íródott. Egyrészt megtaláltok benne a különböző tanulmányok, esszék, stb., amik az Egyesület, leginkább az Egyesület berkein belül foglalkoztam, illetve egy-kettő olyan, ami egyébként nem, tehát publikáltam valahol, de nem egyesületi kiadványokban. Viszont a nagy része egyébként ezeknek az írásoknak különböző mindenféle ilyen kiadvány, ilyen brosúra, ilyen kötet, stb., amit általában ugye többen szereztük ezeket a köteteket, és akkor én itt írtam egy oldalkát, vagy írtam egy ilyen kis tanulmányt. És igazából Kamosi Krisztián ötlete volt, hogy szedjük össze ezeket, vagy összeszedhetném már így az írásaimat, és össze lehetne szerkeszteni. Így néz ki a szövegek olyan 70-80%-a, különböző átjárós és nem egyesületes írásaim, ami akár tudományos tanulmány, vagy ilyen könnyedebb beszél, olvasmányosabb, ismeretterjesztő szöveg és egyebek. És akkor a másik része, ez pedig privát és nagyon személyes, egy ilyen memoárszerű, kvázi irodalmi jellegű szövegek. Igazából a Privát félmúlt Miskolcon sorozat második kötetének én vagyok a szerzője, ami Moszkvics a szakadékban címmel jelent meg. És ez többször előjött már az évek alatt, hogy, hogy lehet, hogy ki kéne adnunk az első 10 kötetet, az első 10 privát félmúlt számot, vagy a 15-öt, vagy 20-at, és pályáztunk is rá időnként, és nem nyertünk, és nem is készült el ez a kötete mindez idáig. Most már 30-nál vagyunk, hát most már ez elég nagyszabású kötet lenne, és igen vastag kiadvány. És amikor erről beszéltünk, akkor mindig felmerült, hogy jó, és akkor mindenki leközli a korábbit, lehet javítani, és esetleg egy-két oldalt, vagy egy-két témát még hozzátenni, mert az is érdekes, hogy mi az, ami azóta történt, vagy ami azóta eszébe jutott az egy-egy szerzőnek. Ugye itt azért félmúlttal foglalkoztunk, tehát nem a tavalyi sztorikat írtuk meg. Ugye ezt mikor kezdtük? 2012-3 táján. Tehát akkor még a 90-es évek vége az még nagyon közeli volt, de hát a 90-es évek egy része, tehát nem csak a rendszerváltás, tehát a rendszerváltás nem egy cezúra, legalábbis a folyóirat szempontjából nem, hanem a 90-es évekig tárgyaltuk ezt akkor. Hát azóta már ugye a 2000-es évek is gyakorlatilag félmúltá váltak, és az újabb szerzők talán ezekről az évekről is szóltak. Így, ahogy elkezdtem összeszerkeszteni a kiadványt, akkor ezt már tudtam, hogy akkor javítani fogok, meg bővíteni, meg átgondolom, fejlesztem, átszerkeztem a dolgot, és akkor addig, egyébként másfél év csúszása jelent meg, tehát ezt már sokkal hamarabb kiadhattuk volna. Egyrészt a kiadás, tehát a forrás szerzés nehézségei is adták a dolgot, illetve a tördelés is nagyon elhúzódott, tehát több ilyen problémás dolog miatt húzódott. Minden esetre azt gondolom, hogy sokkal jobb lett, hát, hogy ez a másfél év jót tett a kötetnek, és a lényeg, hogy sokkal, tehát, hogy nem csak egy kicsit beütöttem ki, hanem majdnem háromszorosa lett ez a privát szövegfolyam az eredetinek, és olyan sok lett, megítélésem szerint egy kicsit túl sok is, hogy azt gondoltam, hogy ez túl sok lenne mondjuk ezzel kezdeni, és akkor csak ez így egybe, vagy akárhol a könyv későbbi fejezetében került volna leközlésre, és úgy oldottam meg, hogy ezt a privát szöveg folyamot szétszettem, és akkor az egyéb fejezetet között akár egy-két oldal, vagy egy ilyen 5-10 oldalas kis blokkokban fut végig ez az egészen, és én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit bonyolult, tördelési szempontból biztosan nagyon megbonyolította, de talán így befogadható, meg így érdekesebb, hogy váltakoznak itt a személyes írások és az egyéb témákkal kapcsolatos tanulmányaim, eszéim és egyéb jellegű írásaim.
1: Az hogyan dölt el, mennyire volt könnyű vagy nehéz munka kitalálni, hogy miből mennyi és hogyan kerüljön bele a kötetbe?
0: Hát igen, ez így formálódott időközben, tehát például ez a privát dolog, ez azért lett, ahogy az előbb is mondtam, hogy túl hosszúnak ítéltem, és akkor azért lett ez a megoldás. Egyébként ugye volt egy eredeti kézirat terv, ugye részben addig megírt kéziratokkal, meg ugye ez egy pályázat volt eredetileg, és meg egy munkaszíva még egészen más volt, és ahhoz képest azért elég sokat változott a fejezetek sorrendje is. Volt olyan fejezet, ami szétbomlott több különböző fejezetre, vagy valamit összevontam. Tehát ez időközben formálódott, és így a hát így különböző ügyek logikája szerint, ugye, amivel foglalkoztunk az egyesületen belül, ipari örökség, ugye a vasgyár és pereces, vagy a kama játék is nyilván egy külön fejezet, az utánam srácok filmsorozat, ugye, ami egy szintén egy érdekes miskolci tematika, és több más ilyen ügyet össze tudtam szedni, és valamihez komolyabban hozzá is jöttem, vagy hosszabb, rövidebb kiegészítéseket tettem, és az avasról is például volt jó pár írásom, az is egy külön fejezet, és akkor így, valahogy így állt össze ez a kötet.
1: Én olvastam egy cikkben egy érdekességet a könyvbemutatóval kapcsolatban, mert hogy már az is megvolt, hogy tulajdonképpen te minek vallod magad írónak, helytörténésznek, ott azt olvastam, hogy nem szereted ezt a szót tulajdonképpen, hogy helytörténész, ez hogy van?
0: Hát nem helytörténész vagyok, tehát hogyha egy szakmai szempontból, akkor kultúrás antropológus vagyok, egyébként muzeológiát, médiaismeretet is végeztem, és társadalomismeret és egyebek. Tehát, hogy én még csak történész sem vagyok, nyilván a szakomon belül a történeti antropológia nagyon megfogott, és többekkel együtt ez az egyik kedvencünk volt, de hogy azt gondoljuk, hogy nem a hagyományos helytörténet írást követjük, és inkább az oral history, illetve részben oral history, részben történészekkel, építészekkel és más a társadalomtudományi szakemberekkel közösen dolgozunk, ugye kiadványokon is, és akkor ezekből áll össze valami vegyes. Szóval, hogy azt gondolom, ez nem, tehát ez tényleg, ez nem is a hivatalos helytörténet írás, tehát az nem pont ilyen. Azért mi a programjaink is azt gondolom, hogy elég színesek, és az írásainkban is remélem, hogy érezhető, hogy ez egy kicsit más. Nem feltétlenül különbözni szeretnénk, de hogy máshonnan jövünk, mások a módszerek és egyebek. Úgyhogy elsősorban ez. A második pedig az, hogy hát igen, azért ez a helytörténet írás, hogy helytörténet, vagy lokálpatriotizmus eléggé terhelt kifejezések, és ezért is gondoltuk, hogy szerencsésebb, hogyha nem így apostrofáljuk magunkat. Gyakorlatilag boldog-boldogtalan már helytörténész és lokálpatrióta akar lenni, és elég ehhez a Facebookon posztolgatni, sokan ezt gondolják is, és szakszerűen, vagy inkább szakszerűséget mellőzve mindenféle szövegeket olyan szinten használni, hogy hát finoman szóval nem tudományos pontossággal, tehát mondhatnám ezt csúnyában is, szóval, hogy ez is benne van, hogy azért ez egy egyesület, tehát én nem gondolnám azt, hogy én magam egyedül megmondanám, meg merném egyáltalán mondani, hogy most akkor Miskolcnak miért fontos, stb. Ez egy egyesület, csapatmunka, többféle ügyekhez különféle kisebb-nagyobb csapatok alakulnak, és így dolgozunk mi együtt. Úgyhogy bár nem gondolnám, hogy egy ilyen Facebookos posztolgató egomániás őrült lennék, aki most azt gondolom, most akkor helytörténet, vagy éppen mi a divat, és akkor így ilyen formán, és elég ennyi, hogy akkor posztolgatok, képeket teszek ki, és akármilyen szövegeket bármilyen módon használok fel. Szóval, hogy van egy ilyen problémás oldal is ennek a dolognak, és talán ez is benne van, de tényleg nem gondolom, tehát nem nézzük le helytörténészeket, sőt, nagyon is tiszteljük, azért van sok komoly Miskolc kapcsolatban is sok komoly helytörténész, akik nagyon fontos munkát végeztek, és mi használjuk is, és korrekten idézzük is, hogyha úgy adódik az ő szövegeiket, vagy utalunk ezekre, úgyhogy nincs semmiféle ilyen lenéző viszony egyébként, csak más, és azért próbáljuk elhatárolni magunkat. De egyébként ez úgy jött a beszélgetésben, hogy Kabai Zoltán mutatta be, és akkor helytörténet írás, így próbálta megnevezni, és akkor erre Krisztián mondta, hogy hát azért mi ettől elhatárolódnánk, és akkor így jött szóba ez az egész. Igen, ez nem a tipikus helytörténetírás, az biztos.
1: És Műszakváltás a célvárosban. Ezzel a címmel jelent meg Darázs Rihárd legújabb könyve, amely az átjáró sorozat 10. kötete. A Kultúra vendége volt Darázs Rihárd, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület alapító tagja, az és Műszakváltás a célvárosban című kötet szerzője.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Izraelben sem találtam ekkora hitet. Jézus mondta mai igénket a kapernaumi százados szavaira reagálva. Majd anélkül, hogy személyesen találkozott volna a századossal vagy a haldokló beteggel, utóbbit meggyógyította. Vajon nekünk mekkora hitünk van? A századosét dicsérte Jézus, és a tiedet, meg az enyémet. Nem bizonyulunk sokszor kicsinyhitűeknek? Látjuk, hogy egy halálos beteg hogyan gyógyul meg. Volt valaki, aki nagyon kedvelte, aki hallott Jézusról, és elhitte, hogy meg tudja gyógyítani. Üzent neki, és bár róla azt mondták, hogy méltó rá, hogy Jézus segítsen, ő önmagáról alázatosan nem ezt tartotta. Az Úr Jézus pedig rácsodálkozott hitére, és segített. Hol lehet a saját szerepünk egy-egy helyzetben? Ezt kell végig gondolnunk, és Jézusban bízva megtennünk azt, ami rajtunk áll. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra program ügyében. A nyomozás alapja egy korábbi kormányzati feljelentés, amely a 100 milliárdos költségek miatt sokszoros túlárazást valószínűsített. A miniszter korábban arra is utalt, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatták, ami miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál is bejelentést tettek. Az Integritás Hatóság szintén több bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a beszerzések vizsgálata után. A kormányfő korábban elavult technológiának és túlárazott üzletnek nevezte a projektet, miközben a program célját nem vitatták. A gondosóra lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amellyel az idősek baj esetén jelzést adhatnak le. Az ügyben a hatóságok további vizsgálatokat és eljárásokat ígértek. Hatalmas felelőssége van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a közoktatás megújításában, mint a tanárképzés egyik kulcsfontosságú központja, hangsúlyozta a miniszterelnök az ELTE tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter beszédében kiemelte a kritikai gondolkodás fontosságát, és jelezte, hogy a kormány számít az egyetemre a tanárképzés terén. Bírálta az elmúlt évek kiszámíthatatlan finanszírozási struktúráját és az akadémiai szabadságot csorbító döntéseket, megjegyezve, hogy az új kabinet az autonómia helyreállítására és valódi partneri együttműködésre törekszik. Kitért arra is, hogy a kormány prioritásként kezeli a diplomások arányának növelését a társadalmi felemelkedés és a versenyképesség érdekében, amihez új kollégiumi férőhelyekre és esélyteremtésre van szükség. Nem propagandára költi a kormány a magyar emberek pénzét, írta a közösségi oldalán a pénzügyminiszter, miután felmentették a Mandiner kiadójának vezérigazgatóját és leállították a lap finanszírozását. Kármán András kiemelte, hogy a minőségi újságírásnak van helye, de a közpénzből fenntartott propaganda sajtónak nincs, mivel számos piaci szereplő és kizárólag az állami támogatások révén maradhatott fenn. A Mandiner tavaly jelentős állami hirdetési bevételek és alapítványi támogatások ellenére veszteségesen működött, az utóbbi időszakban pedig drasztikus leépítések és labbezárás történtek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megspórolt közpénzt a magyar emberek és a gazdaság szolgálatába állítják, többek között áfacsökkentésre, iskolakezdési támogatásra és a nyugdíjak emelésére fordítva azt. Felbontotta az együttműködési szerződését az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter intézkedésére. A döntés értelmében a Dériné szakmai tartalmai azonnal lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógia fontossága miatt a tartalmakat a jövőben szakmai és kulturális egyeztetés után választják ki. Az előzményekhez tartozik, hogy a program júniusi megállapodását a színházi szakma és a Magyar Színházi Társaság is élesen kifogásolta. Nagy Ervin államtitkár közölte, hogy a Dériné működését ideológiai szempontok miatt alapos átvizsgálásnak vetik alá. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési eljárása miatt, miután a központi nyomozó főügyészség a feljelentést áttette a rendőrséghez. Torockai László pártelnök korrupciógyanús ügyet és 4 milliárd forint közpénzt emlegetett, ezért az ügy magához vonását kérik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivataltól. A feljelentés szerint a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetések zajlottak a későbbi tendernyertes bevonásával. Radnai Márk kormánybiztos visszautasította a vádakat és közölte, hogy semmilyen módon nem vett részt az állami ünnep szervezésében. Biztonsági intézkedéseket vezetett be Csehország a szomszédos országokban történt incidensek miatt, amelyek mögött idegen államok gyaníthatók. A belügyminiszter utalta a lipcsei repülőtér körüli dróntámadásokra. Sajtóhírek szerint elsősorban a repülőtereket, vasútállomásokat és az energetikai objektumokat vették szigorúbb felügyelet alá. Csehországban ugyanakkor a helyzet stabil marad, és továbbra is a mérsékelt veszélyt jelentő B-szintű terrorkészültség van érvényben. A hatóságok folyamatosan figyelik a fejleményeket, különösen a németországi eseményeket, hogy szükség esetén azonnal reagálni tudjanak.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszer adományai nyomán beszélgetünk Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével. Elmesél majd egy megható történetet egy kicserélt iskolatáskáról.
2: Mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj. Mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy semmi. Nagyon örül, köszönöm mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekem sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba, és nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük.
1: És persze beszélgettünk a szárazabb tényekről is, hogy miből, mennyit és hova vittek és visznek.
2: 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén.
1: És levonjuk a tapasztalatokat is arról, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek.
2: És azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek.
1: Mai vendégünk tehát Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nem tud minden gyereknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azt azért mégse hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú szomorkodva barcelonás iskolatáskával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyerekeknek itt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek. Mai vendégünk tehát az MRS kommunikációs vezetője, Dobis Lucski Zsófia.
3: Néhány nappal ezelőtt elindult az iskola, és amikor nyáron beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy a célotok az, hogy már az első nap úgy érkezzenek azok a gyermekek, akiket ti támogattok, hogy minden ott van a táskában, és nem a hiány érzettel, hogy mi hiányzik még. Ez sikerült? Mindent sikerült átadni szeptember 1-ére?
2: Tulajdonképpen igen. Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskola kezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lakul az iskola táskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedés ez is hozzá tud járulni.
3: Kezdeti lelkesedés. Mindenki lelkes, amikor megkapja ezeket a csomagokat, és ez a kérdés egy picit elkérdés, mert aki olvasta a Facebook oldalatokon a néhány nappal ezelőtt megjelent történetet, akkor eszébe juthat, amit majd most kérlek, hogy meséld el, hogy mi van akkor, ha egy gyermek nem lelkes, de mielőtt elmondod a történetet, hogy egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
2: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felsőtagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset. Augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisszük nekik hátul a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk. Izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. És a nagyobbik fiú, Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. Szemíg a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj, mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy állt, vissza semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekem sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecenként, mint hogyha egy helyi lakosnak egy szabinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egyszínűt nagyfiúsak, ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. Az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy jaj, ugyan már, ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít, de aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy ötödikes, 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belépült szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, ahogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől meghíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tanszercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőcnek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk, és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az ötödik osztályt.
3: Wow. És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
2: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
3: Oké. Nagyon köszönöm a történetet. Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Mi volt a... Beszéltünk arról, arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, mint szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
2: Azt kell mondanom így, most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyest talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozók körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek ításztát veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tényemi tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok, ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez. Mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években. Gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben. Valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk, úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt élvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében, tanulóköreink vannak, és aztán idénőszer is megkérdetésre kerül a Nyilas Misi ösztöndíj. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség, úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult a állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz, tehát hiába próbáltunk mi erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki. A legtöbb általunk támogatott család Magyarországon, ők részesültek az iskolakezdési támogatásban, viszont ahogyan beszélgettünk az átadások során a szülőkkel, én úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy a tanszertámogatás az megmaradt, és megmaradjon a jövőben is. Hiszen például pont, hogy ismét egy debreceni történetet meséljek, az egyik édesanyát kérdeztem, hogy ők megkapták-e már iskolakezdési támogatást, ott akkor a 25-i adomány átadásról már mesélte, hogy igen, neki megérkezett a 100 000 forint a családhoz, de nagyon boldogan mesélte, hogy így, hogy a szeretetszolgálattól kaptak iskolatáskát, és ahogy végignézték, füzetek, toltartó, tanszerek, minden benne volt, amire szükségük van a gyerekeknek, ő mondta, hogy ő például megígérte a gyerekeknek, hogy életükben most először megtehetik azt, hogy ők most elmennek egy bevásárlóközpontba, és a fiúk az iskolakezdéshez választhatnak maguknak új cipőt és új ruhákat, új melegítőket, és nekik ez egy hatalmas élmény volt, hiszen elmondta az anyuka, hogy nagyon szerény körülmények között élnek, és akár a mi szeretett szolgálatunktól, vagy más helyektől, intézményektől, de mindig az adományként kapott ruhákba öltözteti a gyermekeit, és nekik például az iskolakezdési támogatási nyár végén ezt lehetővé tette, hogy most a gyerekeinek megadatott ez a lehetőség, hogy maguknak kiválaszthatták azt a cipőt, azt a ruhát, amit ők hordani szeretnének, és amit tetszik nekik. Úgyhogy abszolút a gyerekekre, abszolút a mondhatjuk tanévkezdésre lett fordítva az összeg ezeknél a családoknál is a mi tapasztalatunk szerint, akikkel beszélgettünk, csak az egyéb szükségletekre, például tényleg a ruházkodást és a cipőt nem említeni, a legtöbb család erre fordította a kapott összeget.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével. Maradjanak velünk!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Visszatér az Erasmus program az összes magyar egyetemre, miután a kormány augusztus végéig teljesítette a szükséges feltételeket, így a korábban érintett 21 intézmény is rendelkezik érvényes pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint a fiatalok és kutatók helye az európai felsőoktatási vérkeringésben van, és a mobilitás többé nem lehet pártpolitikai érdekek áldozata. Az Európai Unió 2022-ben korlátozta a modellváltó alapítványi egyetemek részvételét az átláthatósági problémák miatt, amiért a kormány korábban hazai forrásból elindította a Pannónia ösztöndíj programot is. Azonnali hatállyal elbocsátották egy csepeli általános iskolából a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki korábban bántalmazási ügyekbe keveredett. A Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán jelentette be a döntést, miután a szülőktől rengeteg jelzést kapott az új gyógypedagógus alkalmazása miatt. Kátai Németh Vilmos egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnal elküldték az intézményből. A miniszter hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága mindenek előtt való, és megköszönte a lakossági jelzéseket. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra program ügyében. A nyomozás alapja egy korábbi kormányzati feljelentés, amely a 100 milliárdos költségek miatt sokszoros túlárazást valószínűsített. A miniszter korábban arra is utalt, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatták, ami miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál is bejelentést tettek. Az integritás hatóság szintén több bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a beszerzések vizsgálata után. A kormányfő korábban elavult technológiának és túlárazott üzletnek nevezte a projektet, miközben a program célját nem vitatták. A gondosóra lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amellyel az idősek baj esetén jelzést adhatnak le. Az ügyben a hatóságok további vizsgálatokat és eljárásokat ígértek. Hatalmas felelőssége van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a közoktatás megújításában, mint a tanárképzés egyik kulcsfontosságú központja, hangsúlyozta a miniszterelnök az ELTE tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter beszédében kiemelte a kritikai gondolkodás fontosságát, és jelezte, hogy a kormány számít az egyetemre a tanárképzés terén. Bírálta az elmúlt évek kiszámíthatatlan finanszírozási struktúráját és az akadémiai szabadságot csorbító döntéseket, megjegyezve, hogy az új kabinet az autonómia helyreállítására és valódi partneri együttműködésre törekszik. Kitért arra is, hogy a kormány prioritásként kezeli a diplomások arányának növelését a társadalmi felemelkedés és a versenyképesség érdekében, amihez új kollégiumi férőhelyekre és esélyteremtésre van szükség. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési eljárása.

0: kérdéseket vezetett be Csehország a szomszédos országokban történt incidensek miatt, amelyek mögött idegen államok gyaníthatók. A belügyminiszter utalta a lipcsei repülőtér körüli dróntámadásokra. Sajtóhírek szerint elsősorban a repülőtereket, vasútállomásokat és az energetikai objektumokat vették szigorúbb felügyelet alá. Csehországban ugyanakkor a helyzet stabil marad, és továbbra is a mérsékelt veszélyt jelentő B-szintű terrorkészültség van érvényben. A hatóságok folyamatosan figyelik a fejleményeket, különösen a németországi eseményeket, hogy szükség esetén azonnal reagálni tudjanak.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Témánk pedig az, hogy hogyan tudott segíteni az elmúlt napokban és hetekben a Református Szeretetszolgálat azoknak a családoknak, ahol nehézséget okozott a tanévkezdés. És akkor beszéljünk azokról, akiket ez az iskolakezdési támogatás ebben a formában nem érint, a határon túliak. 200-valahány csomagot említettél a beszélgetés elején, hogy viszitek még határon túl. Mesélj egy kicsit róluk, tudsz esetleg itt történetet, hogy hova kerül ez, milyen körülmények között élnek ezek a magyar gyerkőcök, akik megkapják ezeket a táskákat és elkezdhetik az iskolát. Egyébként jellemző, hogy még például Erdélyben abban biztos vagyok, hogy még nem indult el a tanév például, tehát nem késtek el ott sem még ezeknek az átadásával.
2: Így van, szándékkal ezért ütemeztük úgy az iskolakezdési támogatásokat, adományainkat, hogy augusztus 31-ig az anyaországban záruljanak le az adományátadások, és ezekben a napokban még időben voltunk határon túli területeken, hogy oda szállítsuk el az adományainkat, mert valóban jellemző, hogy egy vagy két héttel, jellemzően egy héttel később kezdődik az iskola. Elsőként délvidékre érkeztek meg a iskolatáskák, tanszercsomagok, itt 65 diákot tudtunk támogatni, aztán még szintén Királyhágó mellék, ami előttünk van, és szeptember 6-án vasárnap pedig Kárpátaljára utazunk, ott fogjuk támogatni mintegy 120 diáknak az iskola kezdését, táskákkal és tanszeradományokkal. Mind a három helyszínen a helyi református egyházkerület segít nekünk a kiosztásában. Ez Kárpátalján és délvidéken így történt, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület, valamint a Szerbiai Református Keresztény Egyház ismeri a saját gyülekezeteit, a saját hittanosait, ők tudják konkrétan, hogy ki az, aki nehézségekkel küzd, tehát ide csoportos adományosztásokon mi átszállítottuk a táskákat, és ők végzik aztán a kiosztását, míg Királyhágó melléken ott egy félárvák, árvák számára fenntartott iskolába fogjuk elvinni az iskolatáskákat és tanszercsomagokat, tehát ott pedig közvetlenül tőlünk kapják meg a gyerekek, de itt is úgy működött, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerület jelölte ki azt az intézményt, hogy idén kiket támogassunk. Úgyhogy ilyenkor nagyon fontos a határon túli adományozások esetén, hogy van helyben kapcsolat. Ugye az elmúlt években ezt már szeretetszolgálatunk elindította, hogy a határon túli egyház testekkel, egyház kerületekkel legyenek hivatalos együttműködési megállapodásaink, és ezeknek pontosan ez volt a célja, hogy ne alkalomattán egy-egy adományozás mindig egy új kezdet, egy új rutin legyen, hanem van egy írásba foglalt és együttműködési megállapodásunk. Egyébként ezek nem csak az adományozásról szólnak, hanem például a különböző tapasztalatokról és tudásmegosztásról, akár a diakónia területén, hiszen nekünk is fontos, hogy gazdagodjunk abból, hogy ők miként szervezik a gyülekezeti vagy akár egyházkerületi szinten a különböző szolgálataikat, és mi is szintén minden továbbképzésünkre, konferenciánkra várjuk a határon túli testvéreket, hogy egymástól is tudjunk tanulni. És például pont ugye az adományosztások ezekre mindig jó példák, hiszen valóban érdekes néha hallgatni a nézőpontokat, hogy ki hogyan méri fel, hogy ki az igazán rászoruló, vagy mi alapján osztják be, hogy akkor ez az X mennyiségű táska kihez kerüljön. Úgyhogy így történt az idei határon túli, vagy így történnek, még nem beszélek teljesen múlt időben, így történnek a határon túli adományozások, de a szándék az volt mindenképp és minden programunknál, hogy az egyértelmű, hogy a határon túli testvérek is érezzék azt, hogy ugyanúgy gondol rájuk a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ez egyébként nincsen nyilvánvalóan egy kőbe vésett szám, de nekünk minden egyes adományozási programunknál legyen szó akár adventről, húsvéti tartós élelmiszer csomagról, vagy tanszer csomagról, változó arányban, de 20-25%-ban, vagy akár az adományok egyharmadánál, tehát nagyjából ezek azok az arányszámok, ahol mindig már az elinduláskor mi elhatározzuk, hogy ezt a mennyiséget mindenképp határon túli területre fogjuk juttatni, tehát a többsége itt marad az anyaországban az adományoknak, de nincs olyan programunk és nincs olyan gyűjtésünk, amiből kimaradnának a határon túli rászoruló testvérek.
1: Köszönöm, Zsófi. A beszélgetés végére pedig a tanszereken túl még egy gondolatot arról, hogy hogyan tovább, mert nyilván az iskolások és az iskolás gyerekeket nevelő családok élete az folyik tovább, és lehet, hogy lesz szükségük segítségre. Egy-két dolgot már mondtál, volt köztük olyan, amiről én még nem hallottam, úgyhogy most erre kérdezek rá külön. Azt említetted, hogy vannak tanuló köreitek, ha jól emlékszem a kifejezésre. Ez mit jelent? Mesélj erről egy kicsit.
2: Így van, pontosan ezek a foglalkozások, ez a felzárkózó települések programhoz tartozik. Ugye a Magyar Református Szeretetszolgálat most jelenleg már 63 településen működtet jelenlétpontot, és mindegyik jelenlétpontunkon vannak tanulás segítő foglalkozásaink, tanulókéreink. Ugye ezek a felzárkózó települések, ezek hátrányos helyzetű települések, és 2019-ben indult ez a program, az ország 300 legszegényebb településén. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal állította fel ezt a rangsort különböző mutatók alapján, hogy melyik 300 településen vannak igazán nagy szociális kihívások. Ezeken a településeken működik ez a felzárkózó települések, vagy ahogy nagyon sokan ismerik és hangoztatják, a FETE program. És ezeken a településeken jelen van a szeretett szolgálatunk, döntő többségében Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vannak a mi FETE településeink, de pár településünk van Heves megyében, Baranyában, illetve Békés megyében is. Ezeken a jelenlétpontokon ez folyamatos, tehát minden, akár minden délután van különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan tanulássegítő foglalkozás a helyi gyerekeknek, és ez egy külön fontos szolgálat a kollégáktól, hiszen azért jellemzően ezek a családok, akik a mindennapokban is nehézségekkel küzdenek, számukra az, hogy külön órát fizetni, vagy magántanárt fizetni, az az elképzelhetetlen kategória. Sajnos annyira sokadlagos a pénzügyi nehézségek közepén ez, hogy ne érje hátrány az iskolában, és ne maradjon le egy-egy tantárgyból a gyerek, hogy amikor az a kérdés, hogy miből fogunk ennivalót venni, vagy miből lesz télikabát, akkor az, hogy valaki bukásra áll matematikából, vagy történelemből, az sajnos az a kérdés, amin túl kell lendülnie egy szülőnek. Nos, nekik nyújtanak segítséget, ami jelenlét pontjainkon a kollégák, hiszen a gyerekek bármikor bemehetnek hozzájuk, és segítenek a házi feladatot elkészíteni, ha dolgozatra kell készülni, akkor együtt tanulnak velük, hogy legalább segítsük azt, hogy ha nem is kitűnőek legyenek évvégén, de ne legyen bukás, ne kelljen ettől félnünk fél évkor vagy évvégén, hogy nehogy évet kelljen ismételni. Úgyhogy ezek egy folyamatos program a felzárkózó településeken. Emellett hosszú-hosszú évek óta online mentorálással segítjük a gyerekeket országszerte. Itt ugye azokat a gyerekeket segítjük egy-egy választott, általuk választott tantárgyból, akik nem FETE településen élnek, hanem az irodáinkkal, munkatársainkkal kapcsolatban vannak a családok, és az önkénteseink pedig az ország bármelyik pontjáról, akkor segítik őket online hetente vagy két hetente egy-egy órában, szintén a tananyagnak az elsajátításában. Egyébként maguk az önkéntesek közt is vannak egyébként tanítók, tanárok is, de olyan is van, aki nyugdíjasként, korábban mondjuk pedagógus volt, de most nyugdíjasként még az idejét áldozza rá, hogy hetente pár órát arra szán, hogy akár az ország másik felében élő, általunk támogatott gyereknek segítsen elmagyarázni akár az angol nyelvet, vagy a történelmet. Egyébként ez a jellemző, hogy az idegen nyelvek, a matematika és a magyar irodalom és történelem szokott a leginkább ezek a tantárgyak lenni, amiben a mentorálást választják a diákok. Úgyhogy az online mentorálás az a háttérben, ez nem egy látványos szolgálat, ezt nem szoktuk ugye a kirakatba tenni sem a gyerekek miatt, meg egyébként is egy nehezen bemutatható szolgálati terület, de ez folyamatosan zajlik. Egyébként arra is van példa például irodáknál, hogy azok a családok, azok a gyerekek, akiknek nincsen okos eszközük, hogy ők ott van rá példa, hogy akár bent az irodában segítsük ezzel, hogy onnan tudnak becsatlakozni, és a saját mentorukkal akkor ezt a külön órát megtartani, úgyhogy így is segítjük akár távolból is a diákokat. Ez, ami az iskolai lemorzsolódás ellen tud tenni a szeretetszolgálatunk, és hát ami viszont jól ismert, és gondolom, amikor azt említetted, hogy van, amelyik újdonság volt, akkor nem erre gondoltál, az a nyilasmisi ösztöndíj program. Ugye ez a felhívás idén ősszel is természetesen meg fog jelenni. Ez az a programunk, amellyel azokat a diákokat támogatjuk, anyagi ösztöndíjjal és szakmai mentorokkal, akik nem csak, hogy nehéz anyagi helyzetben élnek, de tanulnak, és valamiben rendkívül kiemelkedően tehetségesek. Ez lehet akár sport, lehet énekzene, lehet tánc, képzőművészet, vagy akár van, aki magyar nyelv és irodalomban nyeri meg a nyilasmisi ösztöndíjat, mert mondjuk gyönyörűen tud verseket és novellákat elmondani egy-egy rendezvényen, de az elmúlt években volt olyan nyilasmisi ösztöndíjasunk, aki informatikában nyert el az ösztöndíjat, mert a programozásban lenyűgöző, hogy mikre képesek ezek a gyerekek, és miket tudnak. Tehát a nyilasmisi ösztöndíj program az pedig a tehetségtámogatást segíti, és annyira jó már most visszanézni, több mint egy évtizedes múltra tekint vissza ez a programunk is, az ösztöndíj program, és már most az elmúlt évtizedben olyan diákokat ismerhettünk meg, akik között van, aki például idén a téli olimpiának a magyar nemzeti válogatottjában ott volt, és korábban nekünk volt ösztöndíjasunk. Van, aki az élsportot abba hagyta, de ma pedig edzőként dolgozik gyerekek között, ilyenre is van példa, és például akik olyan területen, énekzene területén például kiemelkedően tehetségesek, őket jellemző, hogy szeretetszolgálatunk rendszeresen hívja egy-egy rendezvényre fellépni, hogy ezzel is lehetőséget biztosítsunk számukra. Itt is hadoztak meg egy nagyon kedves történetet, például pont az elmúlt év egyik évzáró rendezvényünk volt, hogy egy nyilasmisi ösztöndíjasunkat hívtuk el hegedülni, támogattuk 2 éven keresztül az ösztöndíjjal, akkor is rendkívül ügyes, rendkívül tehetséges volt ez a fiatal zenész, és amikor kérdeztem a rendezvény elején, hogy na nem beszéltünk róla, hogy milyen darabokat fog játszani, hogy elmondaná-e, hogy tudjam akkor felkonferálni. És akkor csak szerényen, kicsit sejtelmesen annyit mondott, hogy ó, hogy ezt nem szeretné elmondani, majd ő bemondja. Hát gondoltam, rendben, ha neki így a jobb, akkor legyen. És egy csodálatos darabot játszott el, senki se ismerte fel, hogy mi volt ez, de csodálatos zenemű volt, és csak a darab végén mondta be, hogy ez egyébként a saját szerzeménye. Ilyen tehetségeket fedeztünk fel az évek alatt, és tudtunk segíteni, és óriási hála van a szívünkben, hogy ezeket a gyerekeket, diákokat ismerhetjük és támogatjuk. Tehát ezek mind-mind olyan programjai a szeretetszolgálatunknak, ami a diákokat segíti, és a tanszer támogatáson túl ezek azok az alkalmak, ahol valóban hosszú távon foghatjuk az ő kezüket egyúton.
1: Köszönöm, Zsófi, ez csodás zárszó lenne, de egy utolsó kérdés, egyel visszabugorva, ez az online mentorálás. Ha valaki szeretne segíteni gyerekeknek, van mód ebbe a programba csatlakozni, ha van idő és tudás, és felajánlani a mentorálást, mint lehetőséget?
2: Igen. Igen, abszolút. Új önkéntesekre, új mentorokra mindig van szükségünk. Van a szeretetszolgálatunknak egy központi önkéntes szolgálatokkal foglalkozó felülete, ez az önkéntes.jobbadni.hu. Ha bárki ide beregisztrál, akkor már is ki tudja a regisztráció során választani azt, hogyha online módon szeretne segíteni, ezt is be lehet jelölni, de hogyha nyilvánvalóan arra is rákérdezünk, hogy ki melyik településen, megyében lakik, tehát hogyha személyesen szeretne akár egy irodánkban részt venni a szolgálatban, erre is van lehetőség, de az online mentorálást is itt be lehet jelölni preferenciaként, hogyha valaki erre szeretne jelentkezni, és akkor már be lehet jelölni a tantárgyakat is, hogy mikben számíthatunk rájuk, és most így, ahogy elkezdődik a tanév, mi fogadjuk a gyerekektől a beérkező igényeket, segítségkéréseket, és amint van egy kapcsolódási lehetőség, akkor ezt megszervezzük mentor és diák között, és akkor ez már akár így az őszi fél évben, őszi folyamatban is ez elindulhat. Úgyhogy valóban, hogyha valaki erre tud időt szánni, akkor nagyon hálásan köszönjük az önkéntes szolgálatot. Ez valóban csak hetente vagy két hetente jelent mindössze pár órát, az abszolút a mentor és a diák személyesen egyezteti, hogy nekik mikor megfelelő. Tehát ez egy nagyon rugalmas dolog, viszont a gyerekeknek nagyon nagy segítséget jelent, hogyha nem tehetik meg, hogy magánórákra járjanak, de van valaki, akivel akár otthon, vagy akár a szeretett szolgálatunk irodájából tud beszélni, és fel tudja tenni azokat a kérdéseket, amire mondjuk a tanórán nem volt lehetősége egy osztályteremben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány prioritásként kezeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának növelését, mivel lakosság arányosan az egyik legalacsonyabb a diplomások száma Magyarországon az Unióban. Magyar Péter miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján hangsúlyozta, hogy a cél nem csupán a statisztika javítása vagy a versenyképes gazdaság, hanem a társadalmi felemelkedés biztosítása is. Hozzátette, hogy sok tehetséges fiatal rejtőzik családi körülményeik miatt, ezért a kormány lebontja az ezekkel kapcsolatos akadályokat. A hitelesség és a kiválóság szimbólumának nevezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemet Darázs Lénárd rektor a tanévnyitó szenátusi ülésen, ahol kiemelte, amit az egyetem gondol, azt fogja élni a jövő társadalma. A rektor köszöntötte az új hallgatókat, akik a jelentkezésükkel csatlakoztak az értékközösséghez, és hangsúlyozta az értékalapú egyetemi működés fontosságát. Emlékeztetett arra, hogy az ELTE a világ legjobb egyetemeinek élvonalába tartozik, és kiemelkedő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ugyanakkor bírálta az elmúlt évek létbizonytalanságát, és katasztrofálisnak nevezte a jelenlegi bérhelyzetet, valamint az intézményi finanszírozást. Kijelentette, hogy a kritikus forráshiány miatt az intézmény intellektuális képességének legalább 30%-át nem tudja kihasználni. Végül biztosított arról, hogy az egyetem őrzi az autonómiáját, a tudomány szabadságát és hallgatóközpontú, esélyegyenlőséget biztosító nemzeti kincsként működik. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felsőoktatási intézményektől és azok intellektuális potenciájától, jelentette ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy törvényi szinten állítják vissza az akadémiai szabadságot, és hallgatóközpontúbbá teszik az intézményeket. Sharaf Hassan rektor beszédében a műegyetem szakterületeinek sokszínűségét és az autonóm fejlődés fontosságát emelte ki. Az ünnepségen átadták a BME Neumann János professzori címét, amelyet idén a magyar származású szoftverfejlesztő Charles Simonyi, azaz Simonyi Károly vehetett át. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztését nevezte az iskolák legfontosabb feladatának az oktatási és gyermekügyi miniszter videójában. Lannert Judit bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel új oktatási stratégián dolgoznak a tárcánál. Hangsúlyozta, hogy a felgyorsult technológiai világban nem robotokat, hanem érző és gondolkodó embereket kell képezni az intézményekben. Kókainé Lányi Marietta államtitkár hozzátette, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a kreatív, kíváncsi diák kerül a folyamat középpontjába. Petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt Lannert Judit oktatási miniszter leváltásáért, miután a tárcavezető egy rádióinterjúban a pedagógusokat és az iskolarendszert bíráló kijelentéseket tett. Rétvári Bence frakcióvezető és Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő a párt tájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte a miniszter szavait, amelyek szerintük sértik a tanárokat. A KDNP szerint a pedagógusok megbecsülést érdemelnek, ezért állj ki te is a tanárod mellett mottóval gyűjtenek aláírásokat a miniszter távozásáért. Elkezdődött péntek délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen idén minden eddiginél több, mint egy 90 alkotás szerepel a programban. Bíró Tibor fesztivál igazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy a 28 országból érkezett filmek befogadására új helyszínnel is bővültek, így a Tudomány és Technika házában is biztosítják a megszokott körülményeket. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Miskolc gazdag múltra tekint vissza a filmművészetben, hiszen az ország első filmvetítése is a Kőszínházban volt. A megnyitó ünnepségen Cinefest életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándor Kossuth-díjas színészt, akit testvére Gáspár Tibor méltatott. az Európai Mozi Nagykövete díjat Danis Tanovics Oscar-díjas bosnyák rendező vehette át, míg a második díjazott Kevin MacDonald skót rendező később veszi át az elismerést. A filmszemle a horvát rendező Igor Seregi Lagzi című vígjátékának premierjével rajtolt el, a programok pedig szeptember 12-ig várják az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a ruházati kiegészítők fontos szerepéről beszélgettünk.
2: Minden kiegészítő valóban kiegészíti az alapruházatot és a megjelenést. És így, ahogy mondta, táskák, övek, ékszerek, napszemüveg, órák, hajkiegészítők nőknél, férfiaknál nyakkendő. Tehát, hogy nagyon-nagyon bőséges így a tárháza.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a hamarosan időszerű őszi faültetésről kérdeztem.
3: A földomlás és a szabad gyökerű esetében itt arról van szó, hogy a gyökere hogy van a növénynek, és igazándiból különbség annyi, hogy a földobásnál a gyökerét fedi föld. Uh-huh. Még a szabad gyökerűnél nem fedi semmi gyökeret, legfeljebb egy agyaktépbe van bemártva a növény, és nagyon sok esetben a kereskedelemben így fűrészporos forgácsban van összepréselve egy rúdba az egész növénynek a gyökere, és ezt érdemes kiszabadítani.
1: Adásunk végén Fanisló Bertalan Séffel a néha kicsit fura és vicces népi ételnevekről beszélgettünk.
4: Ugye a népies ételek, aminek ilyen fura neve van és ilyen elfeledett neve, azok általában a szegény paraszti konyhából kerültek ki. Azért a legtöbbször a legegyszerűbb alapanyagok alkotják, a krumpli, a liszt, a tej, a káposzta, amit otthon találtak az emberek.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink! Beszélgető társam, Kishonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese.
1: Az öltözködés ez nem csak nyáron, hanem bármely évszakban hozzátartoznak bizonyos kiegészítők, amelyek feldobják, színesítik, akár elegánsabbá teszik az öltözetünket, és ezek a kiegészítők ilyenkor nyáron azért jobban szembe tűnnek, hiszen előtérbe kerülnek akár óra, táska, sál, fülbevaló, bármilyen kategóriát említünk, úgyhogy a mai témánk ez a kiegészítők lesznek, és itt nem csak a hölgyekről, hanem szerintem az urakról is érdemes néhány szót ejtenünk.
2: Igen, ez is egy nagyon jó és egy kimeríthetetlen téma, úgyhogy szemezgetek belőle. Először is, hogy mit nevezünk kiegészítőnek, ugye azt tudjuk, hogy minden olyan tárgy, darab, ami társul a fő öltözködésünkhöz, de nem része alapjaiban az alapruházatnak. Tehát, hogyha nincs rajtunk, akkor is fel vagyunk öltözve. Minden kiegészítő valóban kiegészíti az alapruházatot és a megjelenést. És így, ahogy mondta, táskák, övek, ékszerek, napszemüveg, órák, haj kiegészítők nőknél, férfiaknál nyakkendő. Tehát, hogy nagyon-nagyon bőséges így a tárháza, de még a cipők, zoknik, harisnyák is így a hölgyeknek, de sok minden ide tartozik. És így nyáron, tehát jobban szemügyre kerül, meg egy kicsit bátrabban is viseljük az ilyen ékszereket, bizsukat, mint télen. Öltöztet, színesíti az öltözékünket, és többféle nyakláncot, fülbevalót, karkötőbrosokat hordunk, és a férfiaknál is, mert hogy igen, a férfiaknál mindig férfiakról méltatlanul keveset beszélek, és elnézést az uraktól, de hogy ők is viselnek. Nagyon sok úriemberen látok karkötőt. Ez most teljesen divat, elfogadott, és nem csak a fém karkötők, hanem ezek a kis fonott cérnából, pamutból ilyen kis jó kívánság karkötők, vagy nem is tudom, hogyan szokták nevezni, különböző fonalakból szőve, de egyébként akár több rétegben is viselhető, sokszorosan is férfi fiaknál is vegyítve fém lánckarkötőket, vagy bőrszíjakból lévő karkötők. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle hölgyeknél is a rétegezése, a sok soros karkötő viselése ugye nyáron nagyon-nagyon szép tud lenni, mert újatlan, rövidújú, pán nélküli felsőket viselünk, tehát úgy nyáron egyre kevesebb a ruházat rajtunk, és koremekül látszanak ezek a kiegészítők. Mihez igazítsuk ugye ezeket a kiegészítőket? Tehát az az alapszabály, hogy stílusban alkalmazkodjon a ruházatunkhoz. Tehát ez szerintem teljesen logikus és érthető. A nem megfelelő párosítás az nagyon erős diszonanciát tud eredményezni. Tehát, hogy lehet azért rosszul is viselni, vagy lehet túlzásokba esni. Ugye divat, különösen egy nyáron a nagyméretű ékszerek, a nagyméretű nyakláncok, nagyméretű fülbevalók, gyűrűk. Itt alapszabály az, hogy egy valami legyen, ami nagy, ami látványos, ami statement. A többi az akkor maradjon háttérben, visszafogottan lehet, tehát hogy lehet egyszer egy gyűrű nyaklánc, fülbevaló, minden, de egy legyen olyan. Tehát ha valami nagyon látványos, nagyon nagy, nagyon hangsúlyos, vagy nagyon színes, akkor abból egy darab elég, a többi pedig maradjon a háttérben. Ez ugyanúgy az uraknál is igaz. A napszemüveg, ugye arról is érdemes beszélni, mert az is egyfajta kiegészítő. A hallgatók is látnak sok fotót, vagy akár a social media felületein, vagy magazinokban, hát kevés színésznő és színész fordul meg napszemüveg nélkül a fotókon, tehát gyakorlatilag nem is látni az arcukat, akkor a napszemüvegeket viselnek. Hogy ez most divat, oversize napszemüveg. Abszolút divat. Egyébként öltöztet is, tehát egy jó szemüveg öltöztet. Most csak így eszembe jutott, hogy nekem dioptriás szemüvegem van, és nekem sötétedős lencse is van benne, hogy akkor napszemüvegként is viselkedjen. Tehát, hogy ez sem akadály, hogyha valaki szemüveges, akkor lehet ilyen lencsét kérni. Vagy éppen az a napszemüvege legyen dioptriás napszemüveg. Tehát, hogy sokféle változat van. Öltöztet egyértelműen nagyon jól ki tudja egészíteni az öltözködést. Nyilván itt is a színek, a formák, passzoljon az archoz, kinek kerekebb az arca, akkor szögletesebb fazont válaszol, ha karakteresebb szögletes járomcsont arc van, akkor a kerekebb szemüveget. Mindig így az ellentétes irányban gondolkodjunk, de uraknál is, a férfiaknál is nagyon-nagyon jól néz ki. Öltöztet akár egy sima pólót, de letisztult ingekhez, kabátokhoz, ősszel is, télen is viselhető napszemüveg, tud öltözködni, ha a helyén viseljük. A statementekről már beszéltem, nyakláncok, fülbe való. Ugye egy sima, egyszerű fehér póló is fel tud dobni egy jópofa nyaklánc ékszer. Kitűző. A legegyszerűbb fehér pólókból bekárazni nyára. Ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb öltözködési forma, hiszen millióféle változatban viselhető, akár egy blézerrel, akár egy ingerrel, akár egy vékony kabátkával, vagy az inget kabátként, blézerként viselve, napszemüveggel, különböző nyakláncokkal, kitűzőkkel. Ezer arca van egy fehér pólónak, és bátran a férfiak is viselhetnek vastagabb láncokat, akár réteges láncokat is, jó tudom, nem mindenki. Ez nyilván stílus kérdése, hogy egy kicsit bohóbb, hangulatosabb, vagy csak egy soros vékony aranylánc. Sokan viselnek, nagyon sok férfi visel láncot a nyakában, úgyhogy ez teljesen rendjén van. Említettem így gyorsan itt a pólóknál a kitűzőket. Na, most ez újra reneszánszát éli, a brossok, ugye régen egy ilyen nagymamás kiegészítőnek számított, az én anyukámnak mondjuk voltak még brossai, de most virágkorát éli újra, és nagyon sokféle formában lehet viselni, akár csak egyet, egy finom, mondjuk sejemkendőnek a közepére megtűzve, egy kabátnak, blézernek a hajtókájára egyet, vagy akár színben harmonizáló, sok-sok-sokkal brossal kitűzdelni, nyilván ott a kicsiktől a nagyobbak felé haladva, vagy csak sokféle kicsit, tehát hogy a halmozása is divat lett a brossoknak, nem csak ünnepi alkalmakra, hanem teljesen hétköznapi ruházatokat is fel lehet vele dobni. Hölgyeknél hajkiegészítők, hajpántok, csattok, szalagok, ugye rettentően jól fel tudja dobni a hajat is, az egész megjelenést, az öltözködést, akinek jól áll, és nem csak hosszú hajúaknak, hanem rövid hajba is különböző pántok formájában felkötni egy kendőt, színben harmonizáljon hozzá a fülbevaló, vagy a lánc, tehát hogy annyiféle, olyan jó dolgokat lehet ezzel csinálni, és nagyon jól lehet harmonizálni. Mindig a harmóniára törekedjünk, jó? Tehát, hogy ez legyen az alapszabály, hogy színben, stílusban, formában harmonizáljanak a ruhánkkal. Egy teljesen alap basic ruhát is fel lehet dobni különböző ilyen kiegészítőkkel. És hajkendők, csattok, szalagok, hát nagyon jó kis nőies látványtá tud lenni. Hát itt a férfiakat annyira nem említem, de egyébként van olyan férfi, aki sapka vagy kalap helyett ugye fejkendőt ilyen kicsit kalózosan teszi föl a fejére, és hogy ők is viselik azért. Nem túl gyakran, de azért előfordul.
1: Említsük már meg hétköznapi kiegészítőt. Mostanában ez is nagyon trendi, színes fém, mindenféle változatban az órák. Akár lehet nemes fémből, akár műanyagból, akár ilyen szövött pámtal. De ez rengeteg-rengeteg féle van, és hát az is egy nagyon jó kiegészítő, csak meg kell választani a stílust éppen ahhoz a ruhához.
2: Igen, ez abszolút így van. Nekem az a tapasztalatom, azt látom, hogy ma az okos órák, tehát ezek a mindent is egészséget mérő, rögzítő órák lettek túlsúlyban. Tehát nagyon sokan ezeket viselik, többnyire szilikon, tehát műanyag pántokkal, és soknál lehet cserélni. Sokan nem cserélik. Tehát ott van egy adott szín, adott szilikon, ugye ezek nem annyira stílusosak, tehát hogy elég karakteres formájuk van, nem lehet nem észrevenni őket, de most ez elfogadottá vált, trendi, lehet viselni. Amikor én nem javaslom, az a formális öltözködés, tehát amikor öltöny, nyakkendő, tehát olyan helyen kell megjelennünk, ahol férfiaknál is, hölgyeknél is, kisestéi, estéi, koktélruha, tehát ott maga a sportóráknak a viselését azért mellőzzük. Tehát ott váltsunk fémórákra, vagy egyéb, hát főleg igen, ilyen ékszerórákra. És akkor ezzel mondtam is, hogy ez egy másik kategória, hogy ékszerórák, hogy ékszerként viselkednek különböző színekben, ugye a rose gold, az arany, a sárgásabb, a sötét arany, az ezüst forma, különböző fémek, fémek, a bőr előtt vözve fémek, tehát nagyon-nagyon sokféle van, és itt egy kicsit ékszer funkciót is betölt, tehát nem csak az időmérő, mint eszköz van jelen az öltözékünkben, hanem ékszerként is. Még a sálakkendőkről nem beszéltünk, illetve egy kicsit érintettem így a hölgyeknél a hajkiegészítők formájában, de hogy egyébként a nyakba való sálak és kendők viselése. Ugye a különböző kendőket úgy nem csak a fejen, hanem nyakban, vagy táskán, vagy nadrág szoknya bújtatójába bedugva viselhetjük öf helyett, tehát ennek is nagyon-nagyon sokféle formája van. Férfiak sálat inkább csak télen viselnek, tehát nekik nyáron nem szoktam látni nyakba, hát nagyon-nagyon elvétve, nagyon ritkán ilyen bohós hangulatban látok csak nyaksálat, úgyhogy az nem annyira jellemző. Még a táskák eszembe jutottak. Mm-hmm. Ugye?
1: Az egy fontos dolog.
2: Igen, a női táska. Más, ami mondjuk irattáska, ilyen munkahelyre viselhető, ugye lapos táskák, amiben laptop és különböző iratok férnek, azok viszonylag egyszerűbb formájúak és színűek, de hát a női kézitáskák kimeríthetetlen tárháza. Legyen-e több, vagy egy, váltogassuk, vagy ne, attól függ megint, ugye ezt mindig hozzáteszem. Ha van lehetőségünk rá, akkor igen, akkor váltogassuk, mert nagyon sokat tud lendíteni ez is az öltözködésen, és ha nem vagyunk lusták átpakolgatni időnként a táskát egyikből a másikba, és van helyünk tárolni is, akkor igen, azért legyenek legalább annyi, hogy nyári meg őszi-téli, mert nagyon más stílusa tud lenni, ugye nyáron megint sokkal szélesebb a variációs lehetőség, a szalma, a fonott táskák, a szövett táskák, a strandtáskák, a hátizsákok, tehát mindenféle, nem csak a kézi vagy váltáskák, hanem nagyon-nagyon sokfélét viselhetünk, de alapszabály itt is, hogy az öltözködésnek ez kiegészítője. Lehet egy nagyon jellemző látványos darab is, de az öltözékünket nem írhatja felül, tehát nem nyomhatja el. Tehát mindig ez kiegészíti, és ez fontos, hogy egészítse is ki. Tehát hangulatban, stílusban, formában az öltözködésünket.
1: Köszönöm szépen, ez záró mondatnak tökéletes volt. Ez mindegyik kiegészítőre vonatkoztatható, nem csak a táskákra. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hogy megint egy kis útmutatót kaphattunk a kiegészítők útvesztőjében. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy izgalmas témát hoztunk már, mégpedig a faültetést, amely ilyenkor ősszel, illetve, ha jól tudom, a másik alkalom pedig tavasszal aktuális, de hát most mi figyeljünk az őszi faültetésre. Na de milyen fát válasszom? Válasszom szabad gyökereset, vagy földlabdásat? Ez lesz a mai témánk, úgyhogy várom a választ a kérdésemre. Szabad gyökeres, vagy földlabdás?
2: Amikor a kereskedelembe veszünk fát, háromféle típussal találkozhatunk, tehát a szabad gyökeressel, a földlabdással, vagy a konténeressel, de a konténeres ebben az esetben nem érdekes, mert a konténerest egész évben ültethetjük. Tehát ez olyan, mintha amikor a virágot átültetjük egy kisebb cseréből egy nagyobbba, tehát ezt gyakorlatilag bármikor megtehetjük. A földlabdás és a szabad gyökerű esetében itt arról van szó, hogy a gyökere hogy van a növénynek, és igazándiból különbség annyi, hogy a földlabdásnál a gyökerét fedi föld. Uh-huh. Még a szabad gyökerűnél nem fedi semmi gyökeret, legfeljebb egy agyaktépbe van bemártva a növény, és nagyon sok esetben a kereskedelemben így fűrészporos forgácsban van összepréselve egy rúdba az egész növénynek a gyökere, és ezt érdemes kiszabadítani. És a szabad gyökerének az az óriási előnye a földlabdáshoz képest, hogy egy kisebb helyet foglal, kettő könnyed, három sokkal olcsóbb. De ültetés szempontjából ez a legrizikósabb szabad gyökerű. És amikor megveszük a szabad gyökerű növényt, akkor érdemes a csomagolásból kibontani ültetés előtt, és legalább egy fél napra vízbe állítani ezt a növényt, hogy megfelelő mennyiségű vizet föl tudjunk venni, hogy jobb kondícióba kerüljön a növény, és az esetleges kiszáradást meg tudjuk előzni.
1: Amikor oda kerülünk, hogy választanunk kell egy növényt, vannak-e olyan szempontok, ismertetőjegyek, ami alapján ki tudjuk választani, hogy ez a növény, ez életképes, ki fog hajtani, nincs kiszáradva, vagy ez olyan, hogy ez inkább ne is nyúljak, ez maradjon itt, mert ez már most tönkre van.
2: A legegyszerűbb erre azt mondani, hogy ha tavasszal veszük a növényt, és már azt látjuk, hogy szabadgyökeres növényről van szó, szabadgyökeres fáról van szó, és azt látjuk, hogy a növény már elkezdett kihajtani, tehát már a rügyek pattannak rajta, azt akkor inkább ne vegyük meg, vagy esetleg még pici lomb is van már rajta, akkor nem szabad megvenni, mert ez nagyon könnyen kárba fog veszni, ugyanis a növény addig ültethető, ha szabad gyökerű, amíg vegetációs időn kívül van, tehát nyugalmi szakaszban van, mert abban a pillanatban, ha elkezd nőni, fejlődni a növény, a nedvességet párologtatja el magából. Tehát, és a gyökere nem tud elegendő vizet felszívni, mert hogy nincs, tehát a fűrészporban van benne, onnét nem fog tudni nedvességet felszívni, gyakorlatilag levegőt szív fel a gyökér, és az olyan, mint az embereknél az embólia, tehát egy légbuborék keletkezik a vérellátásban az embernél, és ennek következtében van az, hogy meghalnak az emberek. Itt és a növény esetében egy pici légbuborék keletkezik a hajszál erekbe, a kapillárisokba, ahogy a növény él, és ott megszakad ez a vízoszlop, és ennek következtében a növény nem fogja tudni felszívni, és ezért kell beáztatni egy fél napra a növény, hogyha véletlenül a gyökér elején van egy

0: szálakat levágni, és a koronát ehhez a gyökérmaradványhoz képest kell meghagyni, tehát arányosan, amekkora a gyökér, körülbelül akkora maradjon a korona rész is.
1: Körülbelül mik legyenek a lépések, hogyha már kibontottuk a gyökerét a szabad gyökerűnek ebből a fűrészporos valamiből, milyen gödröt ássunk neki, és hogyan készítsük elő a talajt, mielőtt belehelyezzük a növényünket?
0: Hát én akkor kezdeném az elején, hogy mielőtt nekiállunk fát ültetni, mérjük fel a kertünket, hogy hova is akarjuk ültetni ezt a fát. Legyünk tisztában azzal, hogy milyen fa lesz az, amit ültetni akarunk, milyen magasra nő, milyen oldal jellegű kiterjedése van a fának, tehát hogy ne legyen az, hogy egy másik növényt elnyom. Ez lenne az elsődleges lépés. Utána ássuk ki a gödröt, az ültető gödröt. Az ültető gödröt úgy érdemes megásni, hogy az első réteg talajt a gödör egyik oldalára tesszük, a gödör tartalmának a többi részét a gödör másik oldalára tesszük. A legfelső réteget tegyük a gödör aljára, amikor visszatemetjük a gödröt, és utána keverjünk trágyát a talajhoz, és úgy töltsük vissza a gödröt. Általában én fák esetében, gyümölcsfák esetében, vagy díszfák esetében az 1 méterszer 1 méteres gödröt szoktam javasolni. Lehetett kicsit kisebbet is, de érdemesebb inkább nagyobbat ásni, mert ezáltal a talajt megbolygatjuk, föllazítjuk, tápanyaggal fel tudjuk tölteni, tehát magyarán trágyával összekevert földdel tudjuk visszatölteni a gödröt, és erre kell majd a növényt ráültetni, tehát úgy, hogy a legfelső réteg, ahova már a növény gyökere rákerül, az már ne tartalmazon trágyát, csak sima talajt tartalmazon, arra ültessük rá a növényt, és töltsük föl, temessük vissza a gödröt a fával együtt, úgy, hogy a fának az oltási pontja, vagy legalábbis a gyümölcsfák esetében az oltási pont, ne legyen a föld alatt, hanem föld fölött legyen. Az a lényeg, hogy ameddig a faiskolában eredetileg a fa volt a talajba, lehetőség szerint ott legyen, tehát addig legyen ez is beültetve. És azért kell, hogy az oltási pont ne legyen a föld alatt, mert képes a növény másodlagos gyökert ereszteni, úgy, hogyha a talajhoz ér a gyökere, és ennek következtében képes az alanyról lelépni, és az alanynak a tulajdonságait ezáltal nem fogja megtartani, tehát lehet, hogy kellemetlen meglepetések lesznek a mi számunkra, vagy történetesen az alany ledobja a nemest, és az alany fog kihajtani, és csodálkozunk, hogy például egy körtefa esetében esetenként miért lesz bírs abból a körtéből.
1: Ez érdekes. Ugye beszéltünk arról a legelején, hogy ősszel, illetve tavasszal ültetünk fákat. Mik a tavaszi faültetés előnye hátrányai, illetve az őszi ültetés előnye hátránya?
0: Mind a kettőnek megvan a maga előnye és megvan a maga hátránya. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit vesz figyelembe. De igazándiból én személy szerint az őszi ültetést tartom sokkal jobbnak, méghozzá egyetlen egy ok miatt jobb az eredése az őszi ültetésnek. Bár az őszi ültetésnek is vannak óriási hátrányai, hogyha például olyan helyen lakunk, ahol az őz, nyúl be tud menni a kertbe, akkor télen nagyon könnyen meg tudja rágni a kérget a fán, ennek következtében elpusztult. Az ősszel ültetett fánál az is a veszély, télen nehogy véletlenül valaki elvigye a fát, finoman fogalmazva, fennáll ennek a veszélye. Az viszont az óriási előnye, hogyha összeültetjük a fát, akkor az a fának van ideje a gyökérzetnek regenerálódni a talajba, a gyökérzet ki tud alakulni, a hajszálgyökerek elkezdenek kifejlődni jobban, megjelennek a gyökérszőrök rajta, és ezáltal a tavasszal a kihajtáskor a fának már nem kell a gyökérfejlesztésre koncentrálnia, hanem igazándiból ő már a lombozatot tudja fejleszteni akkor. Az is egy fontos szempont, a talajhőmérséklet, ha nem éri el a plusz 5 fokot, hanem a fölött van, a gyökérzet fejlődni tud. Plusz 5 fok, illetve az alatt a gyökérzet megáll, tehát hiába nincs a fán levél, de ha még a talaj a hőmérséklete plusz 5 fok fölött van, akkor tudnak a gyökerek még fejlődni, regenerálódni. Viszont ebben az időszakban már a talajlakó kártevők is leállnak,

0: Hát kevésbé fogják károsítani a fánkat, télen gyakorlatilag nem fogják károsítani a talajlakó kártevőt, ha mi tavasszal ültetjük, akkor tavasszal a talajlakó kártevők ellen is védekeznünk kell, mert már azokat rögtön ott lesznek kiéhezve, és akkor ott találják a fánkat, frissen, könnyen meg tudják rágni, meg tudják fertőzni a fát. A tavasszal meg az a baj, hogy egyszerre kell a fának gyökeret fejlesztenie, és egyszerre kell a lombot fejleszteni, ennek következtében sokkal lassabb, és sokkal kínlódósabb lesz a kihajtás a fának, és ezért van az, hogy a tavasszal ültetett fák esetében sokkal kisebb az eredés. Gyakorlatilag október 20-ától lehet a fákat ültetni hivatalosan, tehát akkortól kerülnek a kereskedelembe is. Egészen március 20-áig árulhatják a kereskedők ezeket a fákat. Gyakorlatilag ez a vegetációs időn kívüli időszak legyen, és ha megvan a gödör, megvan a fa, akkor gyakorlatilag bármikor elültethetjük a fagymentes időszakban a fát, tehát nem fog megfagyni a fák, miközben beültetjük.
1: Értem, köszönöm szépen, remélem, hogy azoknak, akik faültetés mellett döntenek, tudtunk hasznos tanácsokat adni. Köszönöm, hogy itt volt velünk, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból beszélünk. Viszont hallásra!
0: Kezdjük akkor, és viszont hallásra!

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Stanislaw Berci. Szia Berci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Nagyon izgalmas, mondhatnám úgy is, hogy egy játéknak lesznek a hallgatók a fültenúi, ugyanis népies ételnevekről fogunk beszélgetni, ami szerintem nagyon vicces is tud lenni, mert ezek a régi népi elnevezések azért néha megtréfálják az embert. Én mondok egy népies ételnevet, és majd Berci reagál rá, hogy ő szerinte ez mit jelent. Nyilván volt egy kis segítségünk is. Kezdjük a legegyszerűbben, a dödölével.
2: A dödöle az tulajdonképpen, akinek még olyan szerencsés, hogy a nagymamája biztos, hogy csinált már, vagy olyan rokonatja, aki még megtanulta a nagymamától, végtelenül egyszerű. Ugye a népies ételek, aminek ilyen fura neve van és ilyen elfeledett neve, azok általában a szegény paraszti konyhából kerültek ki. Azért a legtöbbször a legegyszerűbb alapanyagok alkotják, a krumpli, a liszt, a tej, a káposzta, amit otthon találtak az emberek. Na most a dödölle az egy főtt krumpliból és lisztből gyúrt, kiszaggatott tészta, amit utána ilyen hagymás zsírban kisütnek ilyen teljesen amorf szaggatott, ilyen kanál szaggatott formára. Ezt akár utána szalonnával, aludtejjel, éppen kivel szerette, ezzel fogyasztották.
1: Prósza.
2: Prósza az tulajdonképpen szintén krumpliból és lisztből készült, viszont nem gyúrták ilyen nagyon tészta állagúra, hanem ilyen lapos, akár sütőben is megsüthető tésztaétel volt, ezt is utána azzal ízesítették ki, mit otthon talált.
1: Gálica.
2: A gálica az hasonló a dödöléhez, de ezt akár kukoricadarából is gyúrhatták. Kukoricadara krumpli főzött sűrű tészta tulajdonképpen, amit utána egy zsíros tába szaggattak bele, és így fogyasztották.
1: Hát a málé, ezt még én is hallottam gyerekkoromban.
2: Tulajdonképpen csíráztatott búzából, cukor méz nélkül, tehát a saját cukortartalmától sült édesre a málé, és egy ilyen zselészerű hagyományos édesség, ugye a búzának a természetes cukra a keményítője, ezt nyerték és használták fel, úgyhogy ilyen ebből csináltak hagyományos édességet.
1: Na ez a következő, ezt is hallottam már, mi az, hogy a pompos?
2: Igen, hát a bombos az ismerős lehet, ugye, aki ismeri a kenyérlángost, vagy a langallót, azt hívják még más néven töki pomposnak is, ugye ez egy tulajdonképpen egy kelt kenyértészta, abból sütik ilyen lepényszerűt, akár kemencében, vagy sütőben, tejföllel, lilahagymával, szalonnával, ugye vásárokon, meg fesztiválokon szoktunk vele találkozni. Nagyon-nagyon finom étel egyébként, egyszerű, nagyszerű szerintem.
1: Szerintem a következő ételt mindenki ismerni fogja, ez a lepcsák.
2: Igen, hát én gyerekkoromban lepcsánknak ismertem, valaki lepcsánkának, vagy tócsninak ismeri, ugye? Szerintem nagyon sokan szeretik, méltán népszerű. Egy reszelt krumpliból, lisztből, tojásból, fűszerekből, hát ez már, hogy ki mit rakott hozzá az évek során, fokhagymát, borsot, zöld fűszereket, bármit. Ez egy ilyen ropogós lepény, hát vagy roston, kevés zsíradékban, vagy bőzsírban kisütik, ez ki, hogy ízlésére van bízva, de ez tulajdonképpen azóta már nagyon sokféle változata elterjedt egyébként, akár cukkiniből is szokták, főzőtökből, nem feltétlenül krumpliból, de az alapja tőlen ez a reszelt krumplis lepénytészta.
1: Most egy nagyon vicces nevet mondok neked, pulutyka.
2: Pulutyka, ezt megmondom őszintén, még én sem hallottam, én azt hallottam róla, hogy egy hagyományos ilyen krumpliból, lisztből készült ilyen hagymás egytál étel, kavarással készítik tűzön, és akkor úgy áll össze valahogy az étel. Az biztos, hogy ezek az ételek nem elegánsak, de nagyon finomak és laktatóak.
1: Megint egy nagyon jó kis név, kattancs.
2: Hát a kattancsról annyit hallottam, hogy ez egy keltésztából készült ilyen, hát ilyen csavart sütemény, vagy tehéntúróval, vagy íróval, vagy különböző ilyen tejtermékekkel töltött ilyen fordított, vagy hajtogatott ilyen sütemény. Igazából, hogy a neve honnan származik, azt nem tudom, de biztos, hogy nagyon finom.
1: A következő étel ez a fonyódi petyek.
2: Hát tulajdonképpen a balatoni halászlé, ugye ismerjük a Szegedit, a Bajait, és hát ugye a balatoni régióban ugye rendkívül népszerű és változatos halételek vannak, és hát a halászlé is ugye ezek közé tartozik, de hogy ne mondjuk, hogy ez nem a Szegedi, meg nem a Bajai, ez régiónként változik. A fonyódi petyek is egy ilyen halászlé-szerű étel, és hát több évtizedes hagyománya van, neki is ugyanaz a jellegzetessége, és az adja a karakterét, ami a többi halászlének is, és sokféle halból készül, ponty, keszeg, harcsa, és fokhagymát, paradicsomot, zsírt, vöröshagymát, zöld paprikát tesznek hozzá, akár szalonnát is, és ugye a végén pedig a halszeletek és a zöldségek is kerülnek bele, és hát ettől fonyódi petyek, ugye se a Szegedire, se a Bajai nem jellemzőek, ezek nem mindegyik alapanyag, és a zöldségek sem, valószínűleg ezért lett ez fonyódi petyek, mert ez különbözik a hagyományos halászlevektől, amit ismerünk.
1: Gibanica.
2: a gibanica, az tulajdonképpen az őrség és a vendvidék közkedvelt süteménye, az egy ilyen kelt rétes-szerű, tehát nem rétes tésztát kell elképzelni, hanem egy kelt tésztát. Szerb és szlovén gyökerekkel rendelkezik. Ez egy ilyen réteges sütemény, hasonló, mint a flódni, de nem abból a tésztából, hanem ilyen rétes labból, de hogy ilyen tésztarétegek közé nagyon sokféle töltelék kerül, akár alma, dió, mák, túró, nagyon gazdag, és végül a tetejét tejföllel gazdagítják, így borítják be, és hát tulajdonképpen nem egy ilyen hajtogatott rétest kell elképzelni, hanem ilyen szeletelhető réteges sütemény, de nagyon-nagyon finom, és biztos nagyon laktató is.
1: Következő szót azt én is hallottam gyerekkoromban, de nem kóstoltam soha, ez pedig a görhe.
2: A görhe az tulajdonképpen egy édesség volt, vagy más néven a málé. Kedvelt sütemény a Békés megye és a jászsági tájegység. Inkább a szegényebb rétegek könnyen elkészíthető édessége volt. Tulajdonképpen a kukoricalisztet azt előző este forró vízzel vagy tejjel összekeverték, ez megdagadt másnapra, és egy ilyen kerekre formázott vagy tepsébe simított tésztát megsütötték kemencében, és tulajdonképpen bőven megszórták porcukorral, akár néha egy kis kanálnyi lekvárt halmoztak rá. Egy nagyon egyszerű, de mégis laktató és finom desszert, hát nyilván a szegények hogy édessége volt, mert ehhez jutottak hozzá leggyakrabban.
1: Megint egy vicces név következik, a hebedunda.
2: Hebedunda az egy tulajdonképpen kiskunsági étel volt. Tulajdonképpen a kiskunsági embereknek a legfontosabb eledele a kenyér volt, és még néha főtésztához is kenyére tettek, és hát a húsételek mellett ugye a legismertebb népi ételük a tarhonya volt, mert könnyen elkészíthető volt. És hát ez a hebe hunda, ez egy általában ilyen burgonyával, apróra vágott tepertővel főzték össze a tarhonyát, és aztán hagymával, paprikával ízesítették, és a végeredmény pedig egy ilyen nagyon sűrű, nagyon laktató, gazdag pásztorétel volt. Hát a nevét az valószínűleg a pásztorok adták neki.
1: A következő a kalinkó.
2: Kalinkó egy sütemény, tulajdonképpen a rábaközi régióhoz kapcsolódó. Egy ilyen 9 szából font ízletes kalácsot kell elképzelni, amit főleg ünnepi alkalmakkor vagy lakodalmakkor készítettek. Lakodalmi készítés utolsó napján sütötték, és hogy friss maradjon. Tulajdonképpen egy fonott kalács, egy tejfölös, zsíros, cukros, édes keltésztából készült kalács, amit gyakran a pároknak fűszóvesszőre tűzve kínáltak a bor mellé, egy ilyen hagyományos ünnepi kalács.
1: Jó, a következő a gánica.
2: Hát igen, a népi konyhában ugye a kukoricából készült ételeknek ugye kiemelkedő szerep jutott, mert hogy sok volt, változatosan lehetett elkészíteni, elég sokféle alapanyagot adott ugye a kukorica az embereknek, és hát így terjedt el ugye a gánica is. A számos elnevezése létezik, a leggyakrabban használt a puliszka, vagy a dödölle. Létezik édes és sós változata is, illetve hát ugye ismerhetjük az elegánsabb változatát az olaszoktól, a polentát. Azt ők nagyon ugyanez a kukorica dara egyébként, de náluk a polenta ennek a megfelelője. Ők egy picit elegánsabb vajjal és tejjel készítik, különböző ízesítésekkel, de maradjunk a hagyományos magyar változatnál. Tulajdonképpen a kukorica lisztet vagy kukorica darát nagyon sűrű állagúra főzik, attól függ, hogy mit szeretnének vele. Hogyha sűrűbbre főzik, akkor kihűlt formában formázható, és utána még ropogósra lehet sütni, akár roston, akár kevés zsíradékban, vagy bő zsíradékban, vagy formázva sütőben. Gyakran adnak hozzá szalonnát, tepertőt, zöldfűzé, jutúrót, például nagyon-nagyon finom a jutúrós puliszka, mi is itt az étteremben szoktuk készíteni. Hát tulajdonképpen nagyon sokféle felhasználási módja van, és akár az édestől a sósig nagyon sok változata, igen.
1: Az utolsó ilyen elnevezésünk a rábaközi perec.
2: A rábaközi, vagy más néven vert perec, az Vas és Győrmoson Sopron megyében elterjedt péksütemény. Hát elkészítése nagyon hosszadalmas, általában több napig is tarthat, de a végeredmény egy hosszú ideig elálló, és hát egy ilyen barázdás felületű édeskés ízű sütemény. Az elkészült perec egy olyan 2-3 centi vastag, és ilyen 12-14 centis átmérőjű. A elkészítési folyamatában a sütés és a főzés is jelen van egyébként, tehát a tésztát először sósvízben előfőzik, tehát így forrázzák idézőjelben, és utána sütik meg, ez adja ezt a barázdás fényes felületét. A népi vásárok és a húsvét környéki hagyományoknak az elmaradhatatlan kelléke.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél ebben a kis játékos névkeresőben. Egyébként te ezek közül az ételek közül valamelyiket ismerted, kóstoltad már egyébként?
2: Igen, hát például, amit említettem is, ezt a puliszkát, a dödölét, azt mi itt is az étteremben készítjük, mi jutóróval és valamilyen grillezett húst adunk mellé, vagy grillezett gombát, hogy egy kicsit gazdagítjuk. Illetve hát ugye nekem anyukám nagyon szereti, mert ugye lisztérzékeny, és nagyon sok kukoricából készült ételt evett, úgyhogy ezek nekem közel állnak a szívem, ezzel nagyon sokat találkoztam velük gyerekkoromban, úgyhogy igen, ezeket én is kedvelem.
1: Hát én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál ma is ebben a kalandos kis névkeresőben. Köszönöm, hogy rám szántad az idődet, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni. Ha én

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett két lépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát, hangsúlyozva, hogy a bérlemaradás behozásához ez még csak a kezdeti lépés. A szakszervezeti vezetők egyaránt kiemelték, hogy nyitottak a további tárgyalásokra, és megnyugtató válasz esetén lemondhatják a tiltakozást. Gyermekvédelmi diagnózis címmel átfogó tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről a hónapok óta tartó intézményi átvilágítások, vizsgálatok és dolgozói beszélgetések nyomán. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a dokumentumot hamarosan a nyilvánosság elé tárják. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása alapján a szektorban béremelést hajtanak végre, valamint egy 10 milliárd forintos alapot hoznak létre a legsürgetőbb krízis helyzetek megszüntetésére. Ebből a forrásból fejlesztik a családból való kiemelést megelőző alapszolgáltatásokat, valamint a kórházban ragadt, a szökésben lévő és a speciális nevelési igényű gyerekek ellátását is. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos jóvátételi alapot is azok számára, akiket 1997 óta bántalmazás vagy kizsákmányolás ért a rendszerben. Az új alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a minisztérium. Itt a lehetőség, hogy az egyetemek visszakapják saját sorsuk alakításának jogát a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével, jelentette ki Benedek Bulcsú Balázs, az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány hisz az autonómiában, támogatja a kritikai gondolkodást és a kuratóriumok átalakításával olyan rendszert teremt, ahol a felsőoktatás a tehetségen alapul. Bejelentette azt is, hogy az uniós szervekkel együtt azon dolgoznak, hogy a 2026-27-es tanévben minden hallgató és oktató visszakapja az Erasmus programban való részvétel lehetőségét. Rovó László rektor emlékeztetett, hogy a hallgatói létszám több mint 25 ezerre nőtt, és az intézmény jelentős infrastruktúrális, valamint egészségügyi fejlesztéseket hajtott végre. Szakmai szervezetek dolgoztak ki javaslatcsomagot a kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére, amelyet átadtak a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvilág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány integrált regionális krízisközpontok kialakítását szorgalmazza, hogy az áldozatoknak ne kelljen a bonyolult ellátó rendszerben egyedül eligazodniuk. A csomag célja emellett az elhelyezési férőhelyek bővítése és a területi egyenlőtlenségek csökkentése, biztosítva a lakóhelyhez közeli azonnali segítséget. Megnyílt a pályázat a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói pozíciójára, amelyre október 2-ig várják a jelentkezéseket. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a KEF megfelelő működése kulcsfontosságú az államigazgatásban, a kórházak ingatlan üzemeltetésében, valamint a versenyképes és átlátható beszerzésekben. Felidézte, hogy a szervezetet korábban sok kritika érte az egyoldalú közbeszerzések és a túlárazások miatt, ezért az átalakítása elengedhetetlen a költségvetési megtakarítási célok eléréséhez. Az új vezetőt nyílt, transzparens eljárásban keresik, A megbízatás legfeljebb 5 évre szól, a pályázati feltételek között mesterképzésre épülő szakképzettség, legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalat, valamint tárgyalási szintű angol nyelvismeret szerepel, a döntés pedig december 1-ig hozza meg a pénzügyminiszter.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik, átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty Pallatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az ön személyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára, is sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan sanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen. Csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, már mint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen brillírozhat, és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte a az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, az, a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re, pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni, a férjével szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente, a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható, mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a Jóistentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az ön személyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene, úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, az meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotyvölgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én hoztam, vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában. Nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kigyermekes édesanyaként, akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikó, Valapít Pallagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és az azóta eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem Parasznyára, akkor tudtam jó, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitypalagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontást,

0: szabályozásos rendszert, amelyben a gyerekeket készségképesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül, elvégre a mókuska az, aki könnyebben tud haladni, aki ugrál egyik ágról a másik ágra, és mindig biztosan érkezik, és könnyen megy egyik pontból a másikba. A sünike lehet, hogy nehezebben halad, és lehet az is, hogy nem egyszer, nem kétszer, mivel veszélyt érez, vagy bármi, szúrós tüske gombóccá formázza magát, tehát akkor éppen nem is halad sehová, de az a feladata, hogy ő is átjusson A pontból B pontba. Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másikkal másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. Nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy fafúvósok közül furulya fuvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészetis fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furulya, a fuvola, a klarinét, a szaxofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatása mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik is nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korábban, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a Kicsiny Pitty-Palagyvölgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagyvölgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre. De ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
0: Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani, ez egy óriási ajándék a Pitty-Palagyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A Pitty-Palagyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvós zenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvós zenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, aki ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreérteni, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok, a fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne, nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene. És ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pittypalagyban. A zene erőt ad? A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam a zenével együtt. Természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta tovább, nekem eljött más irányba az utam, de szerintem lehet, hogy ő ezt nem is tudja, hogy milyen nagy példát adott azzal a vezetéssel, ahogyan ő akkor vezette a színház zenekarát, énekkarát. És ezek azok a minták, amik nem múlnak el. És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg a zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak. Nagyon szeretem Jakab leveléből azt az igét, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidben. Hogyha valaki végignézi, hogy eddig mi minden történt az én életemben, akkor meglátja.
1: És ha jövő felé tekintünk, akkor én a további szakmai életére és személyes életére is Isten gazdag áldását kérem, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában is, és mindezeket a gondolatokat, megéléseket személyes élet terébe is beavatva bennünket megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
0: Én is köszönöm. Áldás, békesség.
1: Áldás, békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pittyballattyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ bejelentése szerint. Az új felhasználóbarát interaktív felületen a lakosság, a betegek, a szakemberek egyaránt megismerhetik az adatok időbeli alakulását. A központ közlése szerint a rendszer célja az átláthatóság, a szakmai visszacsatolás és a betegbiztonság további erősítése. Az első szakaszban az aktív fekvőbetegellátást nyújtó intézmények járványai, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő bizonyos fertőzések intézményi adatai és indikátorok válnak nyilvánosan elérhetővé. Az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mivel az intézmények eltérő profilja miatt az egyszerű összevetés szakmailag nem megalapozott. A félreértések elkerülését közérthető magyarázatok, grafikonok és referenciamutatók támogatják. A fejlesztett adatközlési rendszer a központ hivatalos honlapjáról érhető el. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett két lépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon. A miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. A Miskolc Diósgyőri Református Egyházközség ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövő Ref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Eközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait. Elkezdődött péntek délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen idén minden eddiginél több, mint egy 90 alkotás szerepel a programban. Bíró Tibor fesztivál igazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy a 28 országból érkezett filmek befogadására új helyszínnel is bővültek, így a Tudományos Technika házában is biztosítják a megszokott körülményeket. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Miskolc gazdag múltra tekint vissza a filmművészetben, hiszen az ország első filmvetítése is a Kőszínházban volt. A megnyitó ünnepségen Cinefest életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándor Kossuth díjas színészt, akit testvére Gáspár Tibor méltatott. Az Európai Mozi nagykövete díjat Dani Stanovic Oscar díjas bosnyák rendező vehette át, míg a második díjazott Kevin McDonald skót rendező később veszi át az elismerést. A filmszemle a horvát rendező Igor Seregi Lagzi című vígjátékának premierjével rajtolt el, a programok pedig szeptember 12-ig várják az érdeklődőket. Megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit 2026. szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes, és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsodabói-Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
2: Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételek a lehetőségéről, és ennek kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek hetedikes gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV-oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy táskájában lapulnak ezek a papírok. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is. Nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a.
1: Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

sikerre nem kacsint, mert tudja, egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, s a bíbor húsú megy.

tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszámatol, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón pengalant.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskert és Szent Péter Esernyőt. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: A foszti fiú esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Hogy tetszett neki az oltárkép, a szűzanya a kis Jézussal? Lekivált meg a felhő, amelyen állt. Egyszer ő is megpróbált felhőt faragni fából. Sikerült is. Egy angyal könyökölt rajta, aztán nézett lefelé. Akkor még élt az anyja. Ő meg fiatal legény volt. Neki csinálta. Mikor elvitte a lányt a templomba, az angyalt akarta megmutatni neki, aki előtt annyit bámészkodott gyerekkorában. Az angyalt, aki talpig vasban egy nagy kardot tartott a kezében, s a két szárnyának tűzből volt a szegélye. A kép már nem volt ott, ahol emlékezett rá. Egy asszony állt a helyén rózsával, valami apáca, arról már nem tudta kicsoda. Nemigen koptatta ő a templom küszöbét, amióta felserdült. Elvigyorodott, bekapott egy szem szőlőt, de mindjárt ki is köpte, mert eszébe jutott, hogy a papé. Azért Kati nem rossz lány. Befogta a száját, a mai szent napig nem árulta el, még Franciska se tudta kiszagolni az igazságot. Igaz, hogy nemigen járkált az ide, a fügekertbe. No, nem hal meg addig, míg egyszer meg nem mondja a papnak, hogy ugyan hiába etette meg ünnepen kenyérrel, és itatta meg borral, aztán oldozgatta a bűnei alól, nem igen érvényes, mert hogy ő az anyja után kapta a vallását, aztán római katolikus. Ha megkérdezi, amikor megfogadta, meg is mondta volna neki. De Kati intézett el mindent helyette, ő már csak a kézbe ment, ott is ragadt szépen. A kefegyárba az Isten pénzéért sem állt volna vissza. Hát a következő ünnepen felvette az úrvacsorát. Azt gondolta, majd a lány is akkora képeket fest, mint a templomban látni. Tavaly előtt, mikor még megvolt a csizmája, el is ment a Molnár színbe, a kiállítási terembe, ahol mindig cserélték a képeket, és ingyen be lehetett menni. Mert azt hitte, a lánytól is lát végre valamit. Úgy hirdették a kiállítást, hogy fiatal festők. De nem volt ott egyetlen kép sem, amit ő festett volna. Valami ronda képek voltak, egyik rútabb, mint a másik. Majd mindegyiken kapáltak, meg vasat öntöttek a munkások, piros meg lila volt az arcuk a tűzfényétől. Volt ott egy traktor is, az még hagyján, annak legalább a helyén volt minden porcikája. A csavarjait külön-külön is meg lehetett volna számolni. Az az érdekes, hogy odahaza meg mind a ketten festenek Ádámmal. Meg is írja, miket. Már csupa kép a házuk, nem férnek tőlük lassanként. De nem mutatja senkinek, kiállításra sem adja be. Hamutartót gyúr, sakfigurát farag, dobozt fest mind a kettő, abból vergődik. Nem lett szegényből festő, pedig beszerette volna. Lám, abból él, amit tőle tanult. De sokat kínoszta pedig, mikor kicsi volt, kivált meg, mielőtt megszökött. Tudok én festeni, mondd, de mondd meg igazán. Hogy ne tudna, felelte neki. Ő úgy látta. Lám úgy látszik tévedett. Amazok jobban tudhatnak nála, akiknek a képeit ott látta a Molnár színben. Nem bolygatja ezt, fájhat neki. Aztán meg úgy is mindegy. Fő, hogy kin van a házból. Az az ember gondot visel rá, éhen se vész, látszik a ruháján is, hogy nem nélküleznek semmit. hanem harisnyát húzhatott volna, a lába körmét meg kipirosította a bolond, pedig a halottal nem lehet tréfálni, annak meg kell adni, ami jár. Nem mehet oda szégyen szemre mezítlábas cipőben, se hajadon fővel nem állhat meg a koporsó előtt, pedig így jött. Jó szerencse, hogy egy kendő még akad nála, az anyjáé volt, szép fekete kendő. Azt nem adta el, eltette emlékül. Hát azt majd a fejére köti. Hanem hogy a lábára mit ad? Elég gyalázat, hogy neki ebben a rossz bakancsban kell kimennie a temetésre. A tűz égesse meg az öreg Turit. Megkérte hétfőn, ne adja el azt a roncsizmát ma estig, hadd menjen ki benne a temetőbe. Az öreg Váltig ígérte, hogy elhozza neki, ha nem akad rá valami nagyon jó vevője, de hát nem hozta. Eladta az bagóért a vén Iszákos, a bőrt odaadná a testéről az öreg Turi, csak pénzhez jusson, aztán mehessen a kocsmába. Így aztán nincsen csizma, mehet a bakancsban. Nincs meg a vasárnapi nadrágja sem. Majd a hátára teríti a bekecset, aztán segít valamit. Kalapja van, majd csak meg lesz valahogy. Inkább a lány előtt restelkedik. Most majd megtudja, hogy nincs semmije. Aztán elkezdi gyötörni a pénz miatt. Felállt, rámordult Annuskára, hogy adjon pénzt. Felmegy a térre, vesz neki egy harisnyát. Annuska nem mert ellenkezni. Odaadott 100 forintot, meg egy spárgát, amelyel végig rőfözte a derekát. Mert harisnya kötője se volt, azt is kellett venni. Anzsu elment, kívülről rácsukta az ajtót, és az utcáról visszakiabált, hogy még oda lesz, mosogasson el. Forrt a mosogató víz. Annuska kereste a kis Dézsát, de nem találta. Hát a Weidlingot kapta elő. A csutakot se lelte sehol. Kitépett egy csomó gyomot a gálicos hordó mellől, azzal törölgette ki a lábasból a zsírt. Dúdolva járt kelt az udvaron, kimosta a csirkék tálját is, öntött nekik friss vizet. A bádogot bevitte a szobába, hogy hűvösön legyen. És ahogy hirtelen megfordult, lesodort egy skatuját az ágy széléről. Üres skatuja volt, orvosságos skatuja. Kiápolja Anzsut, ha beteg. Körülnézett megint a lapos ágyon, az üres szögeken, lábujjhegyre állt, végig tapogatta a gerendákat. Nem volt azokon semmi, csak két ivótülök, meg a lúgos csupor. A citerát szerette volna megtalálni, de nem volt sem erre. S Annuska tudta már, hogy akkor éjszaka, amikor Anzsu a nyakába akasztotta a piros zacskót, hazudott neki, mert nem a fele pénzét adta vele, hanem az egészet. Mindent, amit azóta gyűjtött, hogy hozzájuk került. A Költő utcán, a kamara mellett van egy kis benyíló. A kerti szerszámokat tartják benne, meg a hordót. Ha nagyon akarnák, be tudnának szuszakolni oda egy ház ágyat. Hogy beszélje rá, hogy eljöjjön vele? Ádám azzal engedte el, hogy hozza magával Anzsut. Ő nevetett akkor, valami olyat felelt, hogy éppen Anzsu jön a Svábhegyre, mikor otthon kiskirály a fügekertben. Kiskirály? Bizony, Anzsu nyomorog, mondta ki magában tárgyilagosan. És arra gondolt, milyen rendszeresen táplálja Gusztávot. Gusztáv, Jázon, Anzsu. Az Isten verje meg megint potyog a könnye. Hol lehet az a nyavajász citera? Azt is eladta vajon? Letérdelt a földre, benézett az ágy alá. Megörült. Bent egészen hátul, az Anzsu óriási csuhé papucsa mellett fény lett valami. A citera. Benyúlt mélyen. Milyen rendesen söpör ez az Anzsu? Nyúlna be csak nála így a bútorok alá. De a fémes tárgy, amelyet előhúzott, nem a citera volt, hanem egy koszorú. Leereszkedett a sarkára, csak nézte. A koszorú szív alakú volt, és fenyőből fonta Anzsu. A szív peremén arasznyi távolságban egymástól angyalok ültek, fából faragott ezüst angyalok. És mindegyik tartott kis gödrös kezében valamit, az egyik trombitát fújt, a másik hegedült, a legutolsó, a legszebbik kis angyal citerázott. A szalag is ezüst volt rajta, a kukorica összeragasztott leveléből csinálta Anzsu. Azt festette be ezüstre, s bodzalével rajzolta rá a neveket. Korinna és Mihály. Műremek volt. Annuska úgy sírt, hogy azt hitte, beleszakad a szíve. Mihály, próbálgatta kimondani, úgy, ahogy mamácska hívhatta Anzsut, még az ő születése előtt. S a név, a saját neve, az egyetlen, amit valaha mamácskától kapott, ott ragyogott előtte az ezüst szalagon. Anzsut felviszi Pestre, ott fognak lakni hárman együtt. Tulajdonképpen mindig elszerette volna vinni, amióta csak elment. De azt hitte, Anzsu nehezen hagyná itt a fügekertet, meg aztán nem bírta rászánni magát, hogy lejöjjön Tarbába. Írta ő Anzsunak, hogy nem jönne el fel, azonnal megírta, mikor a Svábhegyre költözött, de nem válaszolt neki, soha nem válaszolt egyetlen levélre sem. Eleinte nem is lett volna hova vinnie. Mikor megszökött, a hajnali vonattal szökött meg. Éjszaka kellett volna elindulni az állomásra, hogy felférjen a vonatra. De sötétedés után nem volt biztonságos az utcán járni. Hát az emberek már késő délután kimentek a pályaudvarra, s ott együttesen várták meg az indulást. Ő nem mehetett délután, még varni segített Jankának, szegte a lepedőit, és monogramokat hímezett az eldugott végekből szabott párnahéjakba. Csak akkor indulhattak el Anzsuval, mikor már mindenki aludt a házban. Kun László virrasztott legtovább. Annak negyed egyig égett a lámpája. Fél egy elmúlt, mire a kapu alatt voltak végre. A létrát még délután bekészítették a kapubolt alá. Anzsu korom sötétben mászott fel a kapuhoz, úgy fogta meg és emelte le a húzós csengő harangját. Ő csak reszketett a gádor ajtajában, mert a harang pittyent egyet. Nem hallotta meg senki. Jázon nem nyit, bedugta a tenyerébe az orrát. Tüzes volt az orra, mintha beteg volna. Letérdepelt mellé és megcsókolta. Anzsu becsukta mögöttük a kaput. Néha még álmodik az üres utcákkal, a hal közzel, ahol beugrottak egy félig bedőlt palánk mögé, s előttük haladt el az őrjárat. Egyszer lőttek is, de akkor már közel jártak az állomáshoz. Hold nem volt az égen. Csípős szél fújt a Tisza felől, a kutyák ugattak. Neki 6 pengője volt a patkós pénztárcájában. 6 pengője és 30 fillérje. Az Anzsu piros zacskójában pedig valamivel több, mint 1700. Mikor megszökött, évekig nem volt otthona. Az első lakása az a hónapos szoba a Bástya utcában, amelyet Cukker Éva bérelt, s először megosztott vele, később egészen átadott neki, mikor visszajött Tarbába, még mindig kísérti néha dohos szagával, piszkos falaival. Hogy utálta a szomszédos szoba neszeit, a bútorok szagát, a sötétet, a kútszerű udvart, amelynek betonja örökké csúszós volt a kiöntött mosogató létől. A szobája a földszinten volt, s az udvarra nyílt. Ha nem rohanhat el napközben a Dunapartra, nem nézheti az eget, a fellegeket, ha nem érzi azt, hogy végre megszabadult Tarbából, 2 hétig se tudta volna elviselni azt a környezetet. Pedig ott lakott majdnem egy évig. A Derkovics utcai műteremház már csupa fény volt, csupa levegő. De ketten laktak a műteremben Mártával, és Márta hangos volt, bizalmaskodó, ruhái örökké ott száradtak egy spárgán a fürdőszobában, és nem bírt fennmaradni éjjel, nem tudott elaludni lámpafénynél. Amikor tanulni akart, nyáron ki kellett ülnie az erkélyre, és ernyővel takarni a fényt, hogy Márta fel ne ébredjen. télen meg behúzódott a fürdőszobába. A Derkovics utcán csak festeni lehetett. Jó volt a világítás, de otthona nem volt, nincs, csak 3 esztendő óta. Karácsony délutánja volt, mikor Ádám felvitte a Költő utcába. Mire felértek, tombolt a hóvihar. Mikor beszálltak a taxiba a Derkovics utcán, alig szállingózott még 1-2 pehely. A déli vasútnál már esett a hó, s mire felértek a Schwab-hegyre, millió pehely kavargott köröttük. Ádám délelőtt már minden nagyobb csomagot felvitt. A vásznak, állványok, a könyvek már elkerültek a Derkovics utcából. Nála nem volt más, csak egy papírdoboz. Az is kiesett a kezéből, mikor kiszálltak az Istenhegyi úton. Nem bírta a taxi a hegyi menetet. Át kellett szállniuk egy másik, lefelé igyekvő kocsiba. Mikor átszálltak, elejtette a ruhás dobozt, elszakadt rajta a papírspárga. A fedél felugrott, kivillogott a piros pulóvere. Ádám levette a nyakkendőjét, hozzábogozta a spárgához, átkötötte vele a dobozt erősen. A Költő utcáig nevettek rajta. Mikor kiléptek a kocsiból, 2 lépésnyire se láttak a viharban. Annuska addig még a házat se ismerte, ahová belépett. Semmiről sem tudott semmit. Ádám szerezte, vette ki, rendezte be a lakást, s az egész meglepetés volt. Karácsonyi meglepetés. Eleinte a szobába se volt szabad bemennie. Kinn üldögélt a műterem előtti kis előszobában, fújkálta a körmét, rá-rá lehelt az ablakra, de nem tudta leolvasztani a jégvirágokat. Hideg volt. Ádám bent matatott a műteremben, hallgatta, hogy rakosgat, kihallatszott a tűzropogása is, aztán valami sercegett, és Ádám elkezdett rázni egy csengettyűt. Tudta, hogy ez a jel, hogy most már bemehet, s tulajdonképpen nem is csodálkozott. Mindig sejtette ő, hogy nem lehet az másképpen. Egyszer csak jön az angyal, ráz valami csengettyűt, és karácsony lesz. Olyan karácsony, mint mindenütt a földön, csak Tarbában nem. Berohant, ordítani szeretett volna, mint régen, mikor meglátta Jenőt az ablakban, az oltárképet vagy az Anzsu Betlehemét, ordítani és toporzékolni gyönyörűségében, de nem jött ki hang a torkán. Mert a műterem közepén ott állt egy karácsonyfa. Olyan óriási, amilyet csak pályaudvarokon vagy kórházakban díszítenek. Egy óriási fa, csillagszóróval, színes gyertyákkal, lametta és boák villogásában. Aranydió és csokoládé szívek lógtak rajta, ezüst jégcsapok, ökölnyi üveggömbök és csillagszórók sziporkáztak. A tetejében ott ült egy üstökös csillag, s a fa alatt egy kenyérkosárban, valóságos kisgyerek pólyába pólyázva, fején főkötővel, fehér rékliben, ott feküdt a halálra rémült Gusztáv és vinnyogott. Ádám nem is látszott, elbújt valamelyik sarokba. Ő felkapta Gusztávot, kibontotta, és meglelte a kosár alján az Ádám céduláját. Boldog ünnepeket kívánunk, a Jézuska, Gusztáv és Ádám. 26 éves volt. Ez volt az első karácsonya. Van valami ismerősük a központi tanácsban. Annak révén majd elintézik, hogy Anzsu megkapja a letelepedési engedélyt. Gusztáv. Mikor kibontotta a pólyából, ásított és a homlokát ráncolta, mint egy igazi csecsemő. 6-7-es volt, nagylábú korcs farkaskölyök. Zajt hallott kívülről, kifutott a szobából. Olyan erősen Gusztávra gondolt, hogy csak most kapott észbe, a kutya megint ugat a Honvéd utcán. Micsoda állat ez, még az ismerőst is megugatja. Anzsu megjött a harisnyával. Tíz. Janka sokáig habozott, mivel terítsen. aztán a rózsás készlet mellett döntött. A rózsás készletet még mamácska hozta a házhoz. Alig tört el belőle valami, mert csak ünnepi alkalmakkor használták. Most azért tette fel, mert úgy gondolta, nagymama megörül majd neki. Legalább látja, máig megbecsülik azt, amit a lányával adott. Nagy gonddal terített. Szuszu segített neki, s ez külön játékossá, a naphoz nem illő módon vidámmá tette a munkát. Rendes körülmények között 1:30-kor ebédeltek. Most a temetés miatt egykor akartak asztalhoz ülni. 12:45 volt. Lászlónak még semmi nyoma. Az árva már régóta kinnült az udvaron, éhes volt, leste a levest. Kati a konyhában motozott, mutatta a vénasszonynak, hogy ő is lendít még valamit.

gondolta Janka, míg a tálalószekrény előtt guggolt, és adogatta Zsuzsannának a poharakat. Hát ha egyszer tanácstag, mit csináljon? Hétre terített, pedig nem remélte, hogy Annuska hazajön ebédre, de nem tudta volna elviselni, hogy esetleg mégiscsak beállít, s ők itt ülnek az asztalnál, aztán még csak nem is terítettek neki. A rózsás készlet 6 személyes volt. Előkereste az Annuska régi tányérjait, a fatányért, amelyet Anzsu faragott neki, meg a cseréptálkát, annak is rózsa volt a közepére festve. Az ezüstkanál híján megvolt mindene. Szuszó nagyot sóhajtott izgalmában, mikor felrakta az asztal legvégére. Annuska! A pap kiabálására Décsiné felriadt a szundikálásból, unatkozva nézte a bokrokat. Hogy ordít ez az ember? Persze kivételesen igaza van, ideje volna már asztalhoz ülni. Szeretett volna benézni a konyhába, hogy megtudja, mi lesz az ebéd. Valami könnyű, kellemes ételről ábrándozott. Üres, zsírtalanra szűrt húslevesről, valami sovány csirkéről, kompóttal. A ház nyugtalan volt. Az árva kint napozott a padon, s minden percben felsóhajtott. Hol azt mondta, szegény jó mamácskám, hol meg azt, nem volna szabad kedves apánkat megvárni az ebéddel. A pap fels alá járkált az ágyások között, a toronyóra számlapját hasonlította össze a zsebórájával. Janka nem mert kimenni idegességében az udvarra. 1:45 is elmúlt, és László még mindig nem volt itthon. Tegnap azt ígérte, kér kocsit a tanácstól, azon mennek ki a temetőbe. 3-kor van a temetés, 2:30-ra kint kell lenniük, különben halálra szólják őket. A kocsinak 2-szer kell fordulnia, míg mindannyiukat kiviszi. Katit se lehet villamosan engedni a viszeres vén lábával. Mintha hívta volna, Kati benyitotta az ajtót a könyökével. Hozta a levest. Janka megrémült. Mióta összeházasodtak, nem kezdtek meg étkezést László nélkül. Kati azt mondta, az öreg nagytiszteletű úr beszólt a konyhába, hogy tálaljanak, és letette a leveses tálat a millióre. Akkor már apa is a szobában volt. Mindenki a szobában volt. Janka próbált hebegni valamit, de apa ráförmett, hogy ossza a levest. Senki fia miatt nem fognak világ szégyenére futva menni a ravatalozóba. Janka reszkető kézzel karimáig merte a 7 tányért. Décsiné elsimította az ölében az asztalkendőt, mohón a leveses kanál után nyúlt, megmerítette a tányérban, s valami vagdű fogta el, mikor meglátta, hogy karfiol leves van. Lenyelte, ami a kanalában volt, hirtelen az a bizonytalan érzése támadt, hogy valami baj van. Felpillantott, s látta, hogy mindenki őt nézi. Előbb mi nálunk imádkozni szoktak, nagymama drága, mondta az árva, s akkor elpirult és letette a kanalat. Jövel Jézus, légy vendégünk, kezdte Szuszu tagoltan, értelmesen. Az árva beharapta a száját. Az ima szövege mindig ellenállhatatlan erővel hatott rá. 2 hely még üres volt. Ha Jézus jönni akarna, leülhetne az Annuska cseréptányérjához az asztal végére, csurig van sótlan karfiol levessel. Apa ült az asztal főn. Az imánál, ahogy szokta, lehajtotta a fejét. Mikor Szuszu elhallgatott, felemelte a kanalát. Ez volt a jel, hogy mindenki ehetik. Végig pillantott az asztalon. Tulajdonképpen legbelül örült, hogy a veje nincs itthon. Nem ül mellette, nem látja az arcát. Szentségtörő, istentelen hazaáruló. Honnan szorult volna az ilyenbe kegyelet? Most vette észre, hogy az asztal végén van még egy felesleges teríték. Pontosan vele szemben, a régi helyen, ott fehér lett a cseréptányér, s ettől megint olyan indulat fogta el, hogy lecsapta a kanalat. Hogy mertek megteríteni neki az ő megkérdezése nélkül? S mit képzelnek egyáltalán, hogy leül vele egy asztalhoz, és megosztja

0: rántja vele a falatját. Janka rettegve figyelte az arcát. Apa nem is szólt, csak rámutatott a tányérra, s az árva felpattant, lekapta az asztalról a terítéket. Janka majdnem sírt. Életében először jutott eszébe, hogy a karfiolt ő vette, ő főzte meg, a László pénzéből főzte, s tulajdonképpen annak adhatna belőle egy tányérral, akinek kedve tartja. Persze nem adhat belőle senkinek külön engedély nélkül, ő csak tálal, oszt, de nem ad, nem rendelkezhetik semmivel. Megették a levest, kimosolygott a tányér fenekéről a vidám rózsaszál. Apa eltaszította maga elől a porcelánt. Szuszu, mint egy kis szellem osont a székek között, gyorsan, ügyesen elszedte a leveses tányérokat. Örömünnep van, ugye, lányom? Kérdezte apa, és a leveses tálat követte a tekintetével, amelynek a tetején egy félig nyílt bimbó piroslott. Annál fogva lehetett leemelni. A hétköznapi tányér nem is jó, csak a parádés. Janka motyogott valami érthetetlent, amiből csak az árva hallott annyit, hogy nagymama, meg hogy mamácska. Apa ilyenkor már sose figyelt, nem érdekelte, hogy mit válaszolnak neki. Gyűlölte a rózsás porcelánt, arany szegélyével, frivol színeivel, nem illett az asztalukra. Temetéskor plétányérral kellene teríteni. Mi van ezzel a Jankával? Cifrálkodás, hiúság? Vérségére ez is olyan lesz majd, mint a másik, akinek a tányérja ott gőzölög a tálaló márványán. Egy falatot sem az ő asztalánál, amíg meg nem alázza magát az úr előtt és ő előtte. Décsiné csak most figyelt fel a porcelánra. A leveses tál éppen szemben állt vele. Most ismerte meg levelei gyöngét zöldjét, a szárak szelíd barnaságát. Ha eddig azért csúszott nehezen az étel, mert utálta a karfiolt, most valami más fogta görcsbe a torkát. Ott állt a leveses tál a tálalón, s előttük az asztalon 6 tányér. A tányérok mögött, valahol évtizedek távolában, ott állt és nevetett Oszkár. A fénybe tartotta a leveses tál tetejét szép hosszú ujjú kezével. Nézd, milyen isteni szép, mondta Oszkár valamilyen iszonyatos messziségből. Csak abból tudok jó ízűen enni, ami szép. Hármójuknak is úgy kellett teríteni mindig, mintha minden nap karácsony lenne. S mikor Oszkár meghalt, nem tudott többé ránézni a rózsás porcelánra. Ültek az asztalnál ketten, ő meg az a hallgatag szőke gyerek, és Oszkár nem volt sehol. Nem volt a nevetése, fekete haja, gyors keze, jó étvágya. Nem volt, aki 2 perc alatt mindent felfaljon a rózsás tányérokról. S mikor már tisztára törölte, utána rajzolja a levegőben az egyik levél formáját, és azt mondja: gyönyörű. Mikor férjhez adta Editet, odaadta vele a porcelánt is. Vigye el, törje el, darabja sem maradjon, ne lássa többé. Iszonyú régen volt. Most itt ül a leveses tállal szemben, a tálaló üveggel bélelt hátsó falában nézi Vézna arcát. Edit azzal a fehér lapos homlokával. Egy vonás se volt benne az apjából. Ez az unoka itt, ez a szőke, nehéz fejű, ez a hosszú lábú, sovány dédunoka. Oszkár. Hát csoda, hogy mindig másokban kereste, soha a maga családjában. Az vessen rá követ, aki mit keresett volna ezek között, az idegenek között. A pap úgy néz rá, mint a bibliai paráznára. Bánta is ő Kálmánt, nem bírt egyedül lenni. Kálmán fekete volt, a hangja hasonlított valamit az Oszkáréhoz. János is hasonlított valamicskét. Fügedinek a keze formájában volt hasonlóság. Miért nem lett ez az Edit fiú? Miért nem lett olyan, mint az apja? Sose nézett volna rá senkire.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esetek.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Azonnali kormányzati beavatkozást és a kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége a romló működési feltételek miatt. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy állami segítség hiány 600-700 vidéki családi vállalkozás kerülhet veszélybe. Hangsúlyozzák, hogy nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a piacot befolyásoló állami kapcsolatok versenyjogi vizsgálatát is. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért mielőbbi szakmai egyeztetést szorgalmaz a kormány és az érintett hatóságok részvételével az üzemanyagellátás biztonságának megőrzése érdekében. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Nincs szükség a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és jogalapja sem lenne rá, a Magyar Helsinki Bizottság szerint, amely a megszüntetést az ország biztonsági és pénzügyi érdekének nevezte. A szervezet hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni a határvédelem feladását vagy a kerítés lebontását, csupán lehetővé tenni a jogszerű eljárásokhoz való visszatérést, elkerülve a napi 1 millió eurós uniós bírságok halmozódását, amelyek összege már az 1 milliárd eurót is meghaladja. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az António Costával folytatott tárgyalásai után úgy nyilatkozott, hogy bár mielőbbi megoldást várnak a bírságok felfüggesztésére, Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. A kormányfő megerősítette, hogy a szabályokon semmilyen módon nem lazítanak, de olyan kompromisszumot keresnek, amely kompatibilis az uniós joggal. Olyan embereket kiszolgáló és segítő digitális állam kiépítését tűzte ki célul a kormányzat, amelyben a mesterséges intelligenciát ésszel és értő módon használják, miközben az állampolgárok maguk rendelkezhetnek adataik felett, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon intézett konferenciáján. A rendezvényen Kósa Mónika pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek a képernyők helyett elsősorban az emberi gondolkodás megismerésére, az érvelésre és a kritikai szemléletre van szükségük. Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tanácsadója rámutatott, hogy a magyar diákok jelentős része nem éri el a felsős technológiai használathoz szükséges szövegértési szintet, így a készülő oktatási stratégiában kiemelt szerepet kap az alapvető emberi kompetenciák erősítése és a jól képzett tanárok támogatása. A Miskolc Diósgyőri Református Egyházközség ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövőref Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Eközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Itt van velünk dr. Duró Zsuzsa, tanácsadó szakpszichológus és tehetséggondozó, tehetségkutató, valamint Rácz Sándor, a Bíró László szellemi tulajdonának, jól mondom, az örökösem, és gondozója, így pontos, mert ma a magyar találmányokról fogunk beszélgetni. Illetve felelveníthetjük a 2019-es találkozásunkat, amikor is a Bálnában szintén egy bírókiállításon vehettünk részt. Miről szól az a kiállítás, és mire készültök most, Sándor?
2: Szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat. Gyakorlatilag 2015-ben érett meg az a gondolat, miután tollakkal foglalkoztunk, cégem tollakkal, világhírű tollmárkáknak a képviseletével, a gyártócégek képviseletével, illetve termékeik forgalmazásával foglalkozott. Ebből adódóan kötelességünknek éreztünk, hogy Bíró Lászlónak valamilyen formán emléket állítsunk.
1: És miért éreztétek kötelességeteknek, hiszen nem biztos, hogy minden kedves hallgató tisztában van a Bíró László életművel, életúttal.
2: Igen, hát miután tollakkal foglalkoztunk, akkor hát megkerestük az összes gyakorlatilag tollgyártót, akivel kapcsolatban voltunk, hát mindenkinek rengeteg információja volt Bíró Lászlóról, de hát azt vettem észre, hogy Magyarországon gyakorlatilag néhány ember kivételével senki nem tudott róla, hogy a golyóstollat Bíró László nevéhez fűződik. Ez volt a rugó, ez volt az indító.
1: Ez volt a rugó, ez volt az indító, ugyanakkor nem kizárólag a golyóstollat fedezte fel, hanem körülbelül még 20 találmányáról tudunk, erről majd később beszélünk. De nyilvánvaló, hogy a karrierje a golyóstoll feltalálásával indult.
2: Úgy mondanám, hogy a golyóstollról lett ő híres. Számtalan találmánya volt, de hát a golyóstoll volt a leghíresebb. Itt még egy érdekesség, hogy Magyarországon hívják gyakorlatilag golyóstollnak, mert szerte a világon, főleg Amerikában, Dél-Amerikában, Biropen, Bayropen, Birome, tehát más neveket használtak, de azok, akik ezt megvásárolták, azoknak fogalmuk se volt, hogy valójában a Bayropen, hogy ez egy családnevet takar, hogy a Bayró név, hogy magában, hogy ez egy magyar családnevet takar, erről semmit nem tudtak.
1: Zsuzsa, hát mi több konferencián vettünk részt együtt, és több, azt hiszem, hogy tévéfelvételen is voltunk. Hogyan látott ezt a magyar kreativitás történetet? Mivel, hogy Bíró László Magyarországon született, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy Argentínában érte el az igen komoly eredményeit. Hogy látott ezt a magyar kreativitást? Annak idején a debreceni konferenciánkon arról is beszéltünk, hogy kreativitás, mint Krisztusi. Hogy látott ezt a kérdést?
3: Hát én nagyon összetettnek látom a kérdést, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hálásan köszönöm a meghívást. Nagyon fontos, amiről beszélünk. Ugye Bíró úrnak ez az originális ötlete, mert itt erről van szó, hogy valami olyat talált ki, ami másnak még nem jutott eszébe, és olyat tudott megvalósítani, ami másnak még nem is sikerült, ha még eszébe is jutott. Tehát itt van ez az originalitás, és ahogy mondtad, a magyarság abszolút bizonyítható, hogy bennünk valami más is van, valami több is van. Ez a történelmünkből fakad, ez egészen biztos, hogy amit mi végigjártunk, ugye még a hódítások során is, hogy azok a gondolatok, azok a markáns megjelenített cselekvések mind elvezettek minket genetikailag egy olyan szintre, hogy olyan dolgokat tudunk ötletelni, és az ötleteket megvalósítjuk, mert a kreativitás nem tévesztendő össze itt az ötletbőrzével, mert nagyon sok gyerekkel foglalkozunk, persze, rengeteg ötlet van, de amikor azt mondom, na üljetek oda le, csináljuk meg, valósítsuk meg, akkor a 80%-a azt mondja, hogy na, azt már nem. De a 20%-a odaül, és elmélkedik, és gondolkodik, és látszik a kis fejecskéjén, szemecskéjén, hogy pattog az agya, és itt van a dolog lényege, hogy gondolkodás szintjére visszük az ötletelést, és ugye a kreativitás is mi, hogy olyat talál ki a kreatív ember, ami másnak még nem jutott eszébe, és olyat tud megvalósítani, ami másnak még nem sikerül. Itt jön az a szó, hogy originalitás, eredetiség, és belevennék még egy fogalmat, a rugalmas gondolkodást, hogy hogyan tud egyik témáról áttérni egy másikra, és itt megint a magyarság történetére utalok, mert nagyon, nagyon sok olyan példát tudunk mondani, ami jellemző ránk ilyen téren. Nem lihegném túl ezt a fajta tehetség részletet, de amit a bíró úr csinálta maga egyszerűségében, és itt van a másik lényeg, hogy egyszerűségében hozott egy olyan fantasztikus eredeti ötletet, ami az egész világon letarolta az addigi hát íróeszközöket, és a mai napig is ezt mondhatjuk, hogy mi ezt vállaltuk, és mi ezt nagyon magas szinten végrehajtottuk.
1: Elhangzott az a szó, hogy originalitás, eredetiség, ugyanakkor nem beszéltünk arról, hogy kitartás, mert nagyon sokszor egy jó ötlet az annyit jelent, hogy feldobjuk a labdát, majd elszaladunk, és nem kapjuk el. Hogyan nézett ez ki Bíró László József esetében, hiszen ez volt az ő hosszabb neve, illetve mi volt az ő születési nevem?
2: Ez nagyon érdekes. Először is onnan kell talán elindulni, hogy ki is volt Bíró László.
1: Bíró László és a Bíró László édesapja a hódmezővásárhelyi indulásra gondolat.
2: Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ő elindult a golyóstoltól, hogy feltalálta, megalkották a golyóstolat, és akkor röviddel utána jött például az első melegvizes mosógép. Hölgyek nagy örömére, hogy jött, hogy már nem mángorlóval, meg fazékba kellett főzni a ágyneműt, hanem jött ez a bizonyos első ilyen gőzmosógép, ami szintén az ő nevéhez fűződik.
1: Igen.
2: Tehát ez azért egy egészen másfajta gondolkodásmódot igényelt nála. Igen. Majd jött 1930, gyakorlatilag amikor egyszer egy vagy a 30-as évek vége, bocsánat, 38 talán, hogy amikor volt egy, akkor már jobban mentek, és volt neki egy Bugatti sportautója, és hát ott elkezdte kritizálni, hát hogy nagyon jó ez az autó, meg gyors, de nagyon rossz a sebb váltója.
1: Csak hogy egy picit képbe helyezzük a kedves hallgatókat, hogy született 1899-ben, és meghalt 1985-ben, csak hogy egy picit a kort is behatároljunk. Az édesapja hódmezővásárhelyi születésű, idézőjelbetében műfogász, ez a mai értelemben fogtechnikus lehetett, volt, és maga Bíró László József újságíró, festőművész, feltaláló. Tehát ennyiféleképpen apostrofálják őt az életrajz írói. Tehát amikor ugye már 38-nál tartunk, akkor egy picit nézzük meg előtte az ő iskoláit, a Magyarországon szerzett tapasztalatait.
2: Igen, hát itt a mai Xanthus, a Markó utcai királyiskolában tanult, Gábor Dénesnek volt az évfolyamtársa, és hát iskolákról erről tudunk meg, hogy elkezdte utána, hát ez a mai Xanthus János iskola, gimnázium, és ezek után kezdte el, tulajdonképpen azt tudjuk, hogy elkezdte az orvosi egyetemet. Tehát őt ez nem hozta nagyon, úgymond nem hozta nagyon izgalomba ez a történet, mert annyira sokrétű volt az ő érdeklődési köre, tehát azért mondom, hogy nem tudjuk, hogy mérnök, vagy egy igazi polihisztor volt, aki amit belefogott, azt végigcsinálta, de magában például a befejezése, magában az üzleti életben, hát abban nem volt már, közesen volt már ilyen sikeres. Tehát amikor, amit mondottam, ott elkezdte ott rájött, hogy az autóban nem jó a sebváltó, akkor talán kevesen tudják, Bíró László nevéhez fűződik az automata sebváltó. Megcsinálta az első automata sebváltót, beépítette a motorjába, elment Berlinbe, és kitűnően működött a dolog, és ezek után mondta, hogy akkor be lehet építeni az autóba. Hát jó magyar szokás szerint, miután ő nem volt egy üzletember, ő feltaláló volt, de hát gondolta, hogy ez nagyon nagy üzlet lesz neki a jövőre, mert hogy a General Motors megígérte, hogy kap havonta 200 birodalmi márkát, ami egy nagyon nagy pénz volt akkor, hát csak azt felejtette, hogyha eladja, tehát eladott darabonként kap ő meg, hogy mennyi nagy pénzt fog kapni, hát ebből sajnos nem lett semmi se, mert a General Motors fogta és eltette a fiók mélyére ezt a találmányt, majd néhány évvel később sajátjaként, kicsit módosítva elkezdték gyártani. Tehát ő megalkotta ezt a történetet, megalkotta, föltalálta ezt, de magába sikere már a General Motors vitte, de magába a patent, magába ez a Biró Lászlónak a nevéhez fűződik. És hát akkor itt jön az a számtalan találmány, hát nem 20, hanem közel 30 olyan találmánya van, amiről tudunk, és akkor itt jött, hogy csatlakoznénk itt a lehetett rossz, hogy hogyan jutunk el a Gulyóstoltól, tehát élete kezdetének az első sikerétől, a élete végén utolsó 15 évben az argentin atomenergiai központban dolgozott. 15 éven keresztül a gázok frakcionálásával foglalkozott. Hogy jutunk el ettől? És emellett kitűnő festő volt, szobrász volt és feltaláló volt.
1: Megint csak a pszichológus nőhöz szólnék, és rád nézek, Zsuzsám, hogy amikor ilyen nagyon tehetséges emberekről beszélünk, és azt hallom, hogy festő, újságíró, polihisztor, minden, mert ilyen zsong a fejem ilyenkor, akkor egy-egy barátunk olyan lazán azt mondja, hogy dekoncentrált, hiperaktív.
3: Igen.
1: Tehát amikor egy picit címkézzük az embereket, én egyébként helytelennek tartom, hogy mindig címkét teszünk most a gyerekekre, ez egy másik téma, erről majd külön beszélünk. Te milyennek látod Bíró László személyiségét?
3: Én egyszerűen nem is találok szavakat erre a sokoldalúságra. Nekem Leonardo jut eszembe, aki szintén egy olyan polihisztor volt, hogy mindent, szobrot, festményt, hajókat, mindenféle építőipari felfedezése volt, hogy ez a tehetség. Na most nagyon sokszor mondjuk, hogy tehetséges így meg úgy meg amúgy, de menjünk egy picikért a mélyére, mert ne csépeljük el ezt a gyönyörű fogalmat, hogy tehetség, mert ennek nagyon súlyos tartalmi formái vannak. Mi az, hogy tehetség, mert mondjuk, hogy tehetséges ez a gyerek, meg olyan aranyos, meg milyen kis aranyos kis várat épített a homokból. Igen, lehet, hogy ő még tehetség ígéret, de Bíró úr egy olyan megvalósult tehetség volt a rendkívül sokoldalúságával, hogy nézzük is meg, mi az a tehetség. Ha definiálnál, akarnám ezt a fogalmat, akkor azt mondjuk, hogy tehetségen azt a velünk született adottságokon alapuló folyamatos képzés és fejlesztés által létrejövő képességet értjük, amely az élet egy vagy két területén az átlagosat meghaladó teljesítményt hoz létre. És amit hallottunk itt az életéről Bíró úrnak, az tökéletesen lefedi ezt a definíciót, mert voltak adottságok, ugye? Mondtad is, hogy Hordmezővásárhely meg édesapa, tehát volt genetikai úton ő kapott valamilyen muníciót, amire rájött az iskola. Ugye? Mondtuk is, hogy mennyire fontos a külső, az iskolázottság, ahol képességeit erősítette, és ebből kialakult egy érdeklődés, kíváncsiság, a specializáció, és átlag feletti teljesítményt hozott létre, mert a tehetség mindig teljesítményben nyilvánul meg. És ez a sokféleség, ez a sokoldalúság, ez azt mutatja tényleg ezt a polihisztori jellegét. Nagyon sajnálom, hogy ez talán jobban nem lett kihasználva, mert ez, hogy az atomenergiától kezdve mindennel foglalkozott.
1: Még a golyós dezodor is az ő nevéhez fűződik.
3: Elképesztő. Komolyan mondom, hogy a jövő orientált gondolatai, ezek megelőzik korát. Igenis, nagyon megelőzik korát. Tehát ő előre látott. Ő olyan modern dolgokat talált ki a maga egyszerűségében. Most mondjuk meg őszintén, az a golyós dezodor egy végtelenül egyszerű dolog. De az ő fejéből pattan ki, nem a másiknak, a harmadiknak. Tehát volt egy előélete, volt egy előtanulmánya, és az érdeklődés, kíváncsiság magával hozta. Ha még hozzátehetek valamit, a tehetség az nem csak az, hogy olyan okos valaki. Szokták mondani, olyan okos ez a gyerek. Igen ám, ez derék dolog, de az okosság, általános okosság mellé kell motiváció. Mert ha engem nem érdekel az, amit én csinálok, én nem fogom azt tovább csinálni. Tehát veszett fejsze nyele. Tehát kell a motiváció. kellenek a képességek, és kellenek az előbb említett kreatív hajlamok, és a hármas egység hozza létre a tehetség ígéretet. Még nem igazi megvalósult tehetség, csak egy ígéret. És amire utaltatok, hogy a család fantasztikus, az elsődleges szocializációs tér, ahova a fiatal, a gyerek beleszületik, életre szóló muníciót ad, mihez is? Munkához, tanuláshoz való pozitív viszonyhoz. A másik az intézményes nevelési oktatási rendszer, magyarul iskola. És a harmadik, ne felejtsük el, a kortárs csoport. Mert itt szó volt érintőlegesen az osztálytársakról. Hoppá! Hát ezek inspirálják egymást, hoppá, az osztályteremben, meg a munkahelyeken. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat. De csak annak, akiben benne van ez a fajta gondolkodásmód.
1: Nagyon sajnálom, hogy nincs itt velünk most dr. Csókai András, mert ő szokott igazán adekváltan kérdezni a hitről. Milyen volt a Bíró László hite?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát akkor, amikor ő neki, tehát ő elhagyta Magyarországot, jöttek a zsidó törvények, és akkor 30-30 először ő egyedül ment el, elment Franciaországba, és hát ott is végzünk azért némi nemű kutatást, hogy mi volt ott, mi történt ott Franciaországban, és hát annyit tudunk, hát, hogy egyedül volt ott, tehát nem érezte nagyon jól magát, hogy család nélkül egyedül volt ott, mert hát gondolom nézte, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet új életet kezdeni Magyarországtól távolabb, mert akkor már érződhetett, hogy itt előbb-utóbb itt nagy baj lesz, tehát hogy itt háború lesz, és menekülni kell. Na és akkor ő dolgozott egy bizonyos találmányon Franciaországba, ami felkeltette bizony nagyon sok államnak az érdeklődését. Ezt még most bizonyan nem tudjuk, hogy ez mi lehetett, de nagyon komoly dologról lehetett szó, miután Egyesült Államok Franciaország is kifejtette, hogy szeretnének ezen a projekten ők részt venni. És akkor mondták, hogy ha ez nem valósul meg, hogyha ebbe ő nem lesz partner, bizony, akkor a családját nem engedik, hogy kijöjjön. És akkor a családja ezek után hagyta el tulajdonképpen Magyarországot. Na most ekkor ő benne azért összetörött egy csomó dolog, tehát a hitét gyakorlatilag először lekötte, hogy ebből az országból neki, ahol szerette volna az életét leélni, innen el kellett menekülnie kell, hát ő zsidó családba született, és hát itt nem volt más választása, csak a családot, hogy kimenekíteni.
1: Pedig később evangélikus lett.
2: Aki később evangélikus közösséghez tartoztak. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés itt, hogy ott megtalálta ő teljesen a úgynevezett a boldogulását a befogadó közösség, mert hát azért az evangélikus közösségek nagyon befogadóak, és hát őt nagyon-nagyon befogadták, és hát nem beszél arról, hát legyünk tájékoztak, hogy kiről volt szó. Tehát amikor ő még ott volt Párizsban, akkor egyszer elment a mai, vagy a régi Jugoszlávia területén elment egy szabadságra, és gyakorlatilag ott megismerkedett egy Husztó nevű úri emberrel, akiről nem tudta senki, hogy kicsoda ez, és hát oda ment, és maga mit csinál itt, és mondta, hogy dolgozom egy találmányomon. Ez volt a Golyóstól. És akkor bemutatkozott, hogy én vagyok az Husztó, Argentina elnöke, és hát ha kijön Argentinába, akkor sok szeretettel látjuk, és minden segítséget argentin kormányában megadunk önnek. Na és akkor így jött az a bizonyos ötlet, hogy akkor úgy döntött, hogy családját inkább kimenekíteni, akkor Marian 4 éves volt, és akkor hogy elhagyták így az országot, és Argentina lett a befogadó országok. De még itt visszatérve az előzőre, hogy jön ide még a találmányoknál dezodor. Ebből most sikerült beszereznünk egy eredeti példányt ebből a dezodorból is, hogy egyszerűen az ember nem tudja, hogy az egyik találmány hogy jön a másikhoz. Erre mondta, nagyon jó megfogalmazta a lánya, hogy a Bíró Lászlót addig érdekelte a találmány, amíg azt megvalósította, beegyeztette, utána őt már az nem is érdekelte, utána már jött a következő találmány. Erre a legjobb példa, hogy amikor föltalálta a mágneses továbbító eszközt, ezt is föltalálta, és Tokióba valaki elmegy, ahol a mágnes vasút indító állomása van, ki van írva, hogy hála és köszönet Bíró Lászlónak, akinek a találmányok a bejegyzése után 50 évvel Japán megalkotta a mágnes vasutat.
1: Igen, ez önmagáért beszél az a történet.
2: Úgyhogy, és közben meg festett, szobrászkodott, és jött egyik találmánya a másik után, amiről az emberek nem is tudják. Tehát egyre sokan azon gondolkodnak, hogy ez a kreativitás, hogy ezt örökölte, ezt a kreativitást? Mert ha örökölte, akkor így már érthető, hogy a lánya, a Bíró Marianna, a férjével megalapították Buenos Airesba a feltalálók iskoláját, ami a mai napig, tehát több mint 60 éve üzemel, óriási sikerrel üzemel, és a Bíró Marianna 94 éves létére minden nap tevékenyen részt vesz még ott az iskolai munkálatokban, és jönnek ki a kreatív fiatalok az iskolából.
1: Tehát akkor ez egy nemzetközi iskola, nem kizárólag magyaroknak.
2: Fogadnak nemzetközi iskolákat is, sokan mennek pedagógusok is megtekinteni. Nagyszerű, tehát hogy mondjam, tehát egy olyan kiváló ötlet volt, és az eredmény őket igazolta.
1: Zsuzsa, te tehetséggondozással foglalkozol, nagyon gyakran beszélünk a te sok tehetséggondozási elképzeléseidről is. Hogyan lehet egy ilyen iskolát eredményesen működtetni?
3: Igen, én azt hiszem, hogy ebben mi nagyok vagyunk a szó nemes értelmében, mert ahogy említetted is, hogy kreativitás, azért ez egy szabad gondolkodás, tehát hogy engedem a gondolataimat szabadon áramolni, és hogyha a környezetem ebben engem megsegít, legyen a környezet egy intézmény vagy egy munkahely, akkor tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog, hogy segítsem a gondolatok áramolását, és a megvalósulás, és ebből lesznek ezek a tárgyak, ezek az originális eszközök, amivel ugye Bíró úr is rendelkezett, először gondolati szinten, és aztán hagyták megvalósítani. Rendkívül fontos, hogy a környezet segítse a gondolatok áramlását, és itt jön be az eredeti kérdésed. Igen, mi Magyarországon, én azt hiszem, és nagyon jó tapasztalataim vannak, hogy már egészen kisgyermekkor felkaroljuk azokat a pici kis ötleteket is, amiből ki tudja, hogy még nagyobb életkorban, későbbi életkorban milyen nagy dolgok lesznek. És ha most azt mondom, hogy már az óvodások között is találunk tehetség ígéretes gyerekeket, nem feltétlenül intellektuális szinten, hanem művészi szinten. A zene fantasztikus, ebben is nagyok vagyunk. A képzőművészet, a sport, a mozgás területén, és nem félre mondva a szociális téren a tehetségeket, már picikorban. Aztán az általános iskola, ami már az általános műveltséget adja, na ott van a szelekció. Mi az, ami a gyereket érdekli? Itt jön be a pedagógus hatása, és Bíró úrnak is biztos, hogy voltak olyan pedagógus egyéniségek az életében, akire ő szívesen emlékszik, vagy emlékezett akkor, mert higgyétek el, hogy a tantárgyat is a pedagóguson keresztül szeretjük meg. És ez a természettudományos érdeklődés, amiben hála Isten mi magyarok azért jelentősek vagyunk, mert a Nobel-díjasainknak a 90%-a természettudományos területen szerezte az originális kutatásainak eredményét, a Nobel-díjat, hogy itt mi nagyon nagyok vagyunk. El kell, hogy mondjam, hogy mintha egy picikét lett volna egy kis visszacsúszásunk, nem a Nobel-díjasok arányában, az egy másik kategória, hanem például a középiskolások, akik már kiteljesednek az originális ötletekbe, és rendelkeznek azokkal a tanulási diszpozíciókkal, ami őket már alkalmassá és képessé teszi originális gondolatok megvalósítására. Itt voltunk egy picit negatívabb hatással, és amit említettél, hogy külföld. Igen, igen. Czeisel Endrétől hallottam, hogy el kell menni. Mert hogy volt időszak, amikor nem lehetett itt érvényesülni.
1: Ez nagyon szomorú, hogy ezt mondta Czeisel Endre, én is ismerem ezt a hozzá köthető gondolatot. Ugyanakkor mégiscsak egy magyar származású feltaláló lett a példakép ennek a tehetséggondozó iskolának, vagy Bíró Mariannék alapították, és nyilván a tehetségkutatásban nagyon fontos, hogy mindig legyen egy elérendő cél, egy motiváció. Hát ebben az esetben gondolom maga Bíró László életútja, mint motiváció.
2: Még csatlakozom itt az előbbi mondatokhoz, hogy igen, a tehetségkutatás és a tehetségeknek a felkarolása, a tehetséges gyerekek felkarolása, de ez tartozik a felnőtt korra is vonatkozik. Tehát, hogy ne kelljen elmenni annak a felnőttnek, hogy miért nem lehet, megkérdezem, hogy miért nem lehet itthon is olyan sikeres, mint hogyha elmegy külföldre. Erre talán egyik legjobb példa, hogy hát néhány évvel ezelőtt vezető autógyártókkal volt egy ilyen beszélgetés, ahol ott volt a legnagyobb német autógyártóknak a vezetőik ott voltak, és akkor nagyon büszkén mondta az egyik ilyen autógyártó, hogy ő milyen büszke, hogy a világ legtöbbet eladott autója, a bogárhátú Volkswagen, kimerem mondani, már nem reklám, a bogárhátú Volkswagen, mert hogy a Ferdinand Porsche nevéhez fűződik, és ő ezzel lett világhírű. És akkor mondtam, hogy azért illene megemlíteni, hogy

0: Elméletileg mindenhol ott vannak a magyarok kreativitásban, csak valami hiba csúszik a gépezetbe, hogy nem jönnek ki ezek, hogy nem mindig az ő nevükhöz fűződik az a találmány, aminek az ő nevükhöz kellene, hogy fűződjön.
1: Miért van ez, Zsuzsán? Mert ugye én ezen nagyon sokat gondolkodom. Ugye először is ugye kiindulva Márai Sándor Patricius szemléletéből, amikor is generációkon át adódik át a tudás, és ez megszakadt hatott Trianonnal, az elszakított részekkel, a Budapest vízfejűségével, ezt nagyon szépen levezeti Márai Sándor a Patriciusok című novellájában, eszéjében. A másik, amire gondolok, az önbizalom hiány. A magyar önbizalom hiány. A harmadik viszont az nagyon csúnya dolog, az irigység. Neked mi erről a véleményed?
2: Nekem az a véleményem, tökéletesen igazad van, az önbizalom hiány, az egy markáns hajám. Alul értékeljük magunkat. Időnként nem is feltételezzük magunkról, hogy képesek és alkalmasak lennénk valamilyen magasabb szintű megvalósításra. És itt mondanám azt, hogy bár az előbb gyerekekről beszéltem és utaltam, hogy már a gyerekkorban, de vannak az úgynevezett későn érő típusú embertársaink, aki azért mondom, kicsit vicces ez, hogy későn érő típus, hát azért, mert még nem kapott olyan lehetőséget, hogy megmutassa az ő képességeit. Hát bocsánat, lehet, hogy én, most nem viccelkedni akarok, remek intarzia készítő lennék, de mivel még nem voltam olyan asztalos műhelyben, ahol ilyen példát láttam volna és kipróbálnám, fogalmam nincs, hogy én a világ harmadik legjobb intarzia készítő lennék. Most ez picit volt csak vicces, de ha belegondolunk, erre mondjuk azt már fiataloknak is, hogy adjunk lehetőséget, hogy megmutassa az érdeklődés által megvalósult képességeit, tehát adjunk lehetőséget, és amikor itt mondjuk, hogy külföld, meg tanulmányunk, meg egyetemisták menjenek fél évre ide, igen, igen, valahol itt van ez, hogy próbálja ki magát, mert meg fogja tudni, és itt az önismeret, hogy ne alul túl se értékelje magát, de alul se, hanem az a realitás legyen meg, hogy igen, megpróbáltam, ebben nagyon erős voltam, ebben gyengébb voltam, és az embert mi hajtja? A sikerélmény. A sikerhez vezető út maga a siker. És ezt akarjuk elérni, nem szeretnénk, akarjuk. Mi a különbség a szeretet és az akarás között? Az, hogy én oda munkát, energiát, szorgalmat viszek be, mint egy buldózer. Én azt gondolom, hogy Bíró úr is gondolkodásban egy buldózer volt, űzte, hajtotta őt a megvalósulás vágya, mert ott volt benne a vezérhangja, a kreativitás.
1: Igen, és azért Andrást idézve, Csókai Andrást idézve, hogy Isten művész neve véletlen. Az ő élete is tele volt szerencse elemekkel, mondhatjuk úgy, hogy szerencsétlen elemek is lehettek volna benne, hogyha nem ismeri fel az idők szavát. Mert szegény lehetett volna holokauszt áldozat is. A zsidó törvények után őt is elhurcolhatták volna, ugyanakkor felismerte annak a lehetőségét, hogy külföldön tudja a családjával együtt folytatni az életét. Én úgy olvastam, hogy ő ettől függetlenül hazafias érzelmeket táplált Magyarország irányában.
0: Ő mindig is büszke volt a magyarságára. Tehát gyakorlatilag, hogy 50 év távol év után a lánya például olyan tökéletesen beszél magyarul.
1: Most 94 éves.
0: Nem, most 94 éves. Olyan tökéletesen beszél magyarul, hogy mindig fél, hogy ne hibázzon, nehogy kritika érje. Pedig ott Dél-Amerikában, tehát hogy mondjam, tehát én itt visszatérve még egy mondattal az előzőekre, hogy én inkább a irigységfaktort azt látom. Azt látom, ami sajnos el kell mondani, hogy egy nagyon nagy probléma az irigységfaktor, és ez legyen sportoló, legyen mai vagy régi, itt irigyek az emberek másnak a sikerére. Nem a mögötte levő munkát nézik, és a mögötte levő teljesítményt nézik. Itt is hát sokszor hallom, hogy jaj, hát könnyű volt a Bíró Lászlónak, mert hogy mondom, és mitől volt könnyű? Hát mert ő tudott, hogyha ez nem működött, akkor működött más, akkor kitűnő festő volt, akkor, tehát hogy mindig talált mindenre megoldást. Uh-huh. Hát mondom, akkor talán tanulni kellene esetleg tőle, és nem, nem irigykedni rá.
1: Van egy nagyon jó mondás, hogyha valakit irigyelsz, az egész

0: egész életét irigyeld. Ne csak a sikereit, hanem a nehézségeit is irigyeld tőle. Mert neki is azért komoly nehézségei voltak a 30-as évek végétől, és nyilván egy nagyon kemény döntést hozott, amikor elhagyta Magyarországot.
1: Igen, hát egy ilyen kreatív embernek, aki keresztül, vagy ketté választotta magába a munkáját, meg az üzleti életet, abban nem vont bele tulajdonképpen ebbe, nem volt, akit engedett, hogy ebbe ez belevonjon bárkit is. Tehát ő egyik találmánya jött a másik után, ami homlok egyenes teljesen, nem egyikből jött a másik találmán, hanem homlok egyenes egészen más területen bizonyította így a tehetségét, de magában mindenki mondja nekem, hát hogyha csak a golyóstólból, hát neki milliárdosnak kellett volna, hogy legyen. Erre még itt közben egy példát hogy mondjak el, néhány évvel ezelőtt a Big Gyár, franciaországi Big Gyár, ahol akinek a licenszet eladták tulajdonképpen az 50-es éve, tehát eladták a golyóstólnak a licenszét, a bírócsalád, akkor úgy döntöttek, hogy a Big Gyár, hogy szeretnének egy kiállítást szervezni, a menedzsment, a vezérigazgatóság. Itt Budapesten fölkértek, hogy szervezze meg a kiállítást, mondták, hogy lesz 150 ember, kész Vigadóba. Nem tudtuk, hogy kik lesznek ott, meg milyen vendégek. Berendeztük a kiállítást, a lényeg az, hogy az, hogy egy nagyon nagy bíró kép legyen fönn a falon, szembe a jelenlevőkkel. Ezt szépen megcsináltuk, és akkor a elnök vezérigazgató fölállt, és azt mondja, hogy na tisztelt igazgató kollégáim, akik szerte a világból kiderült, hogy az összes a világban, az összes gyártóképviselőket lettek meghívva, azt mondja, itt látjátok a képen azt a bíró Lászlót, aki ti a ti anyagi jóléteteket köszönhetitek.
0: Nagyon jó.
1: És ez volt akkor, hogy így indította el az egész kiállítást. És hát azért, ha azt figyelembe veszük, hogy gyakorlatilag most már több mint 10 milliárd tollat gyártottak le csak a Big Gyár ebből az eldobható vacaktollból, és ez mind, hát csak kevesen tudják, hogy ez a Bíró László nevéhez köthető, akkor bizony, akkor megint oda lyukadunk ki, hogy a tehetséggondoskodás, tehát hogy megbecsülni azokat a tehetségeinket, és erre Bíró László erre a legjobb, legeklatánsabb példa talán.
0: Zsuzsával beszélgettünk nagyon gyakran különféle életutakról, és nagyon sokszor előkerült a sorsfaktor kifejezés.
2: Igen, nagyon
0: sokszor. Hogy látott te a sorsfaktort Bíró László életútjában, életében?
2: Remek a felvezetésed, igen, mindenki életében van egy sorsfaktor. Hogy is mondjam, nincs eleve elrendeltetettség. Mindannyian azért a saját szerencsénknek valamilyen szinten a kovácsai vagyunk, ebben hiszünk, de a külső körülmények elképesztő módon tudnak befolyásolni minket, akár pozitív, akár negatív értelemben. És a környezeti elemek, ahova beleszületünk, ahol szocializálódunk, az mind-mind meghatározhatja az életünket. De visszatérve az eredeti gondolata, sors. Ugye van, aki megijed ettől a szótól, mert valahogy sokszor pejoratív értelemben veszük, hogy a negatívum. Nem feltétlenül negatív. De ahogy említettem, eleve elrendeltetettségben nem hiszünk, de Bíró úrnak is az élet útja, amiből kialakult ez a fantasztikus originális gondolatsor és a megvalósulás. Szóval valaminek lenni kellett. Én tudom, és benneteket is biztos megérintett az a történelmi kor, ahol ez az egész létrejött, ugye? Hogy mely években történt. Miért kellett elmenni? Ez is a sors része. Milyen
0: valaki
2: származása
0: később volt? Később kapcsolódna be, 1899-ben született, és 1985-ben halt meg.
2: Igen, egy fantasztikus életút, nem is rövid, nagyon sok politikai éra követte egymást, ahol ő neki alkalmazkodnia kellett, vagy kellett volna, de nem engedték, hogy alkalmazkodjon. Ezért kellett más országot választani, ahol meg tudta valósítani az elképzelését. Ez is egyfajta sors. És hogyha hiszünk, mert hiszünk, azért vagyunk ebben a rádióban, hogy valaminek lenni kell, és ő is irányít valamilyen közvetett vagy közvetlen módon, én azt mondom, hogy hát ennek így kellett lennie. Ha ez volt így előírva az ő sorsfaktorában, akkor így kellett lennie. De nagyon tiszteletre méltó a bátorság, ami az országváltással kapcsolatban, azok a helyzetfelismerések, amik a találmányainak az elismerésével, elismertetésével kapcsolatban voltak. Tehát ez egy olyan sors, amit ma csak köszönhetünk neki, és végtelenül büszke vagyok, hogy ő magyar ember volt, és nem tudom meghatottság nélkül ezt említeni.
0: Zsuzsa azt mondta, hogy választott országokat, beszéltünk itt Franciaországról és Argentínáról, ő választott országot, vagy az országok vezetői tudósai választották őt?
1: Hát ez egy jó kérdés. Hát
0: köszönöm szépen.
1: Szerencsefaktor, hogy pont akkor volt ő egy üdülőhelyen, amikor ott volt Augusto, ott volt argentin elnöke, amikor ott volt, és az argentin elnök fölismerte, hogy hú, hát ebből lehet valami, ebből egy óriási üzlet lehet. Na most, ha azt megnézzük, hogy ebből, amikor Argentinában elkezdődött ennek a sorozatgyártása, hogy ez mit gerjesztett, mit indított el Argentinában?
0: Hát a golyóstól sorozatgyártása.
1: Hogy amikor a gyártás elkezdődött, és hogy gyakorlatilag nagyon rövid időn belül, hogy ez milyen energiákat mozgósított, na ez maga a csoda. Hát az, hogy két évre a bejegyzés után már az angol, a brit királyi légierő már felkérte, hogy gyártsanak nekik tollat, mert rájött a bíró, hogy hogyan kell olyan tollat gyártani, olyan tudat készíteni, ami bírja a magasságot és a sebességet. Tehát ami ez bírja, és nem fog folyni a toll, nem fog kifolyni a toll. Tehát ő erre is rájött, tehát már ilyen felkérései voltak, és akkor innen megindult gyakorlatilag az ő karrierje. De azért valamit el kellett érnie, mert ha figyelembe vesszük azt, hogy a bíró Marianna az ő lánya, aki eleinte nem folyt úgy bele ezekbe a történetekbe, a mai napig olyan megbecsülésnek örvend Argentínába, hogy csak legyen egy egyszerű ünnepély a világsztárokkal, vagy egy operaelőadás, vagy egy államfőválasztás, vagy egy kormányváltás, a Marian mindenhol díszvendég. Bíró Marianna mindenhol díszvendég. Ezt úgy érzem, hogy ezt valahol ki kellett érdemelni. Tehát ő egy kormányokon átívelő személyiség, és hát egy fantasztikus életút tud maga mögött mondani, és mi ezt szeretnénk bemutatni tulajdonképpen, hogy ez a fajta szemlélet, ez a fajta életlátás, hogy hova vezetett, ezt szeretnénk megismertetni itthon is, akár vidéken, akár az iskolákban, és szeretnénk, hogy minél többen megismerjék a kiállításnak az anyagát.
0: Nyugodtan mondhatjuk, hogy mikor lesz a kiállítás, és hol?
1: Szeptember 24-én 18 órakor lesz egy ünnepélyes megnyitó a Kleberberg kulturális központban, és hát amire mindenki sok szeretettel várunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
3: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődött a tisztújítási időszak a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán a Sándor palotában. Baka András ezúttal a jogászi hivatásrendek, az ügyvédség és az ügyészek képviselőinek véleményét is kikérte a folyamatban. Az államfő Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint az Ügyészek Országos Egyesületének vezetőjével, Maticsa Artemonnal tárgyalt. Ezzel folytatódott a szeptember elején megkezdett konzultációs sorozat, amelynek keretében korábban a bírósági szervezet vezetőit is fogadta az elnök. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon. A miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával, 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. Több mint 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban június közepe óta, és több mint 1000 erdőtűz következtében az uniós erdőtűz információs rendszer adatai szerint. Az év eleje óta elpusztult teljes terület megközelíti a 650 ezer hektárt, amellyel az idei nyár jelentősen meghaladja az elmúlt 20 év átlagát. A legsúlyosabb pusztítást júliusban jegyezték fel, amikor 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett Spanyolországban és Franciaországban. Görögország, Portugália, Olaszország, valamint Belgium szintén súlyos károkat szenvedett, utóbbi országban történelmi méretű lángok pusztítottak. A rekordközeli erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és a klímaváltozás által felerősített hőség is hozzájárult. Terjed a nyugat-nílusi vírus a Nyugat-Balkánon, Horvátországban 10, Szerbiában 11 fertőzést regisztráltak péntekig, míg Észak-Macedóniában több mint 50 esetet és 6 halálesetet jelentettek. A vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed, és bár az esetek nagy része tünetmentes, a betegek kisebb részénél súlyos idegrendszert érintő szövődmények alakulhatnak ki. A szakemberek a helyzetet az évszakhoz képest kezelhetőnek tartják, de a megelőzés érdekében a szúnyogcsípések elleni védekezést és a pangóvizek felszámolását javasolják. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban idén eddig nem regisztráltak megbetegedést.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: I'm safe.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
3: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül. Több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
2: Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
4: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
2: Szolgálatban az ifjúság.
5: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
2: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
6: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a beregszászi református gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik.
2: Főszervező, az IFI város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznek. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
3: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül, több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját, és ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásnak a Megszenteltüktök című könyvé alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Azért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tiszteletet, tudjuk, hogy van mondjuk ifi óra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
2: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodust, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
3: Hát igazából az ifi városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifi várost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
2: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
3: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban. Én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, is olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
2: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult, meg úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
3: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mármint hogy ez lehetetlen, mármint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, hanyadik 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide. És az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történjen.
4: Rajkó Balázs.
2: A B, mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen. 3 kérdéssel. Mi lesz ez a 3 kérdés?
4: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye, aki ismeri a B, mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően 3 kérdéssel dolgozom. Én ebből a középsőt most kihagytam. Azzal kezdjük, hogy vagy, azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről, és a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölírtunk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitis János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre. Mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
2: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
4: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögve is fog indulni, de rá kapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
2: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltése. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdet előtt?
5: Hát egy nagyon intenzív nyár van mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, velük eljöttünk, úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
2: Szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
5: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda a szemedi betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak, 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát, hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
6: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
2: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
6: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
2: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, hogy az ifjúsági szolgálatba is.
6: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
2: De hogyan érezted magad fiatal nőként? Odaszállod az idődet munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
6: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekbe, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
7: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
2: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
7: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
2: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
7: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
1: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
3: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
2: Hány napból szokott lenni a Szabad Egyetem?
3: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
2: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
3: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán, 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
2: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
3: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
2: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
3: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
2: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
3: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
2: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk, Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valamint nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyen smiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg, a fő előadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon, lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hát, hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb

0: hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogy az egész alkalom alatt kint van, és nem csak kijön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
1: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
0: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
1: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
0: Szerintem a visszatérések azok nagy részt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
2: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A beregszászi református gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak.

0: A következőkben négy fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
1: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúságának a képviseletében. Áldás békességet szárusztak.
2: Mi is üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
3: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezése. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
2: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
1: Ti hogyan csöppentetek bele? Mi volt az az ösztönző gondolat, hogy hát akkor én ebben szeretnék részt venni.
4: Mi ketten, még 23 nyarán, amikor a legelső villámtöltés volt, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne ennek egy ilyen platform, egy médiás platform, ahova ki tudjuk tenni a készületeket, majd a plakátokat, majd pedig az alkalomról készült fényképeket és videókat. Annával így álltunk bele a szolgálatba, hogy ezt létrehoztunk, egy ilyen Instagram oldalt, és ide tettük közzé ezeket a dolgokat. Valamint itt most is az idei villámtöltésen is mind a ketten fotózunk, forgatunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem olyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
1: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen voltak az első visszajelzések?
2: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb. És nekünk már ez nagyon-nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán, amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni. Képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk, tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT-tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van, és mi fiatalok csinálunk, ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket, fiatalokat, hogyan tud az Úr vezetni ilyen téren.
1: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
4: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött bele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odaállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített, és létre tudtuk hozni.
3: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző ivatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van? Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
2: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem másokét is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltuk, nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugyanezre nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy a nulláról ezt az egészet ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
1: Az első benyomások a mai napról?
4: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek.
2: Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 1500-en vagyunk.
3: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
4: A Dobronyi Liceum teljes létszáma most, akik ott vannak, eljöttek.
2: Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval így hirtelen néztünk, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk neki.
1: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuel, az IFI-ben tagjait. Hádás békességet is lehozott benneteket újra mikrofon előtt.
5: Hádás békesség. Köszönjük a lehetőséget, és sok szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat.
3: Meséltek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő és ifjúsági zenekarnak a működésről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
5: Mindezért az Úr a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
1: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
5: Most 7-et, azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedősünk, Samuel gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3-an éneklünk.
1: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
6: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
1: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tiétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
5: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb, és az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 ember becsatlakozik, ez nekem az egyik legkedvencebb érzésem.
3: Samuel, te fiatalként elég komoly szinten műveled a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttam már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten mit csújthetjétek, akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára?
6: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni, és egy nagyon felemelő érzés, érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
0: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk négy beregszászi fiatallal.
7: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
0: Erdély. Tárt kapukkal a holnap felé. Az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes program kínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
8: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakónei referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
9: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
10: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthonérzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
9: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
10: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk, és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
9: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
10: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolata, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányába, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
9: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
10: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
9: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
10: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei egy társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
9: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
10: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
9: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
10: 10 év múlva olyan egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
9: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
10: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet, ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
0: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
7: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felszámolja a közpénzzabrálást a dohány és a kaszinó koncesszióknál a kormány, és elkezdődik a 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombati posztjában. Az országgyűlés elé terjesztik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatásköreinek megszüntetését, valamint a koncessziós tanács felszámolását. A kaszinókra és a dohánytermékekre vonatkozó koncessziók felülvizsgálatából származó plusz forrásokat az egészségügynek adják majd. Emellett a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött a MOHU kötelezettség vállalásai és az esetleges uniós bírságok miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés nem szentírás, és a kormánynak kötelessége hozzányúlni ahhoz. December 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon a kormány. A döntésről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmondta, hogy a spanyolországi Ceutában történt események is azt mutatják, a migrációs útvonalak bármikor átrendeződhetnek, ezért nem engedhetnek a szigorú határvédelemből. Hozzátette, hogy a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogi környezeten, és a következő hetekben olyan rendszert hoznak létre, amely védi az ország határait. Magyar Péter igazságtalannak nevezte az Európai Unió korábbi bírságait, hangsúlyozva, hogy Magyarország eddig is hatékonyan védte Európa külső határait. A hatályos törvény szerinti 6 hónap helyett a kormány tudatosan csak 4 hónapos meghosszabbításról döntött, hogy az időt kihasználva egyeztessenek az uniós intézményekkel egy új szabályozásról. Új környezetvédelmi hatóság jön létre Magyarországon a természeti erőforrások védelmének megerősítésére. 10 év után újra lesz önálló környezetvédelmi hivatal. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő tette, kiemelve, hogy a lépéssel a kormány egy korábbi ígéretének tesz eleget a fenntartható gazdálkodás és az intézményrendszer helyreállítása érdekében. Az új szervezet feladatai közé tartozik a környezetvédelem mellett a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az állatvédelem, valamint a klíma és vízvédelem is. A főhatóság emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladék kezeléséhez kapcsolódó engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók. A kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint. Az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani, a források pedig októberben érkezhetnek meg a gazdálkodókhoz. Az intézkedésre a sertéstartók likviditási helyzetének javítása érdekében van szükség, a termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspest is veszélye miatt. A kormány ezzel a lépéssel a gazdák fizetőképességének biztosítását, valamint az élelmiszerellátás biztonságának garantálását kívánja elérni. Több mint egy évtizedes szolgálat után lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről Gér András László, aki 2015 óta töltötte be ezt a posztot. A volt zsinati tanácsos a református.hu-nak nyilatkozva elárulta, hogy hosszabb ideje érlelődött benne a döntés, miután megszerezte a lelkészi képesítést és lelkészi szolgálatba állt. Gér András László nem köszön el az egyházi szolgálattól, továbbra is vállal feladatot, emellett beosztott lelkészként Érdligeten is találkozhatnak vele a hívők. A feladatait átmenetileg a következő zsinati tanácsos 2027 áprilisára várt megválasztásáig ügyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatalvezető veszi át.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

mindig tedd, ami helyes. Ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. János apostol első levele 3. fejezet 21-es vers. Amikor szándékosan követsz el valami rosszat, szorongást, feszültséget és bizonytalanságot fogsz érezni. A bűnösöknek nincs békességük, mondja az Úr. Ézsaiás 48:22. Valahányszor úgy cselekszel, ami nem fér össze azzal, amit helyesnek hiszel, feláldozod a lelki békét. Ez történik például, amikor olyan állást vagy megbízást fogad el valaki, amely ellentétes a meggyőződésével, és lelkiismereti aggályokat ébreszt benne. Nagyon sokan itták már meg annak a levét, hogy megalkuttak az értékrendjüket illetően, csak hogy előléptessék őket, vagy egyéb előnyökhöz jussanak. Akkor úgy látták, hogy az az egyetlen választási lehetőségük. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Példabeszédek 16:25. Létfontosságú, hogy erős lelki alappal rendelkezz. Hit és bátorság birtokában leszel csak képes engedni, hogy a meggyőződéseid irányítsák a viselkedésedet és a döntéseidet. Ami pedig a haladásodat és az előmeneteledet illeti, az végső soron Istenen múlik. Igéjében ez áll. Mert a felemelkedés nem keletről, sem nyugatról, sem a sivatag hegyeiről származik, hanem Istentől, mert Isten a bíró, aki felemel valakit, vagy megaláz. Zsoltárok könyve 75. fejezet, 6. és 7. vers. Ne gondold, hogy a magad erejéből képes vagy jót tenni. Néha egyszerűen ellenállhatatlanul nagynak látszik a kísértés, hogy manipulációval vagy hazugsággal vidd előrébb a karrieredet. Ekkor Isten erejére kell támaszkodnod. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Zsoltárok 27:1, mondta Dávid. Így imádkozz. Atyám, kérlek őrizd meg attól, hogy kísértésbe essek, és szabadíts meg a gonosztól. Segíts azt tennem, ami helyes. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, Lénárt Manda vagyok. Szeptember 5-e szombat van, amikor a Viktoroknak és a Lőrinceknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a Svéd asztal kínálata 16 óráig röviden. Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben.
2: Hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva.
3: Sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abban a szempontból, hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adóan egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül látásra.
1: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában.
4: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is.
5: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás.
6: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát mert érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk.
7: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe is.
8: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket. Ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát önöket 16 óráig, ha tehetik, töltsék velünk a következő órát.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek, ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
3: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
2: Roland, fordulok egy picit hozzá. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menet tulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
4: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágódolni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban a Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő hibákra, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adóan egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. és néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
2: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
4: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne menni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcok egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 kilométert meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon, nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból, ugye nagyon fontos lenne még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szerintem sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
2: A közlekedésben hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
3: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szólva nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni. Tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is demondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
4: És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
2: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen
3: nem,
2: is van
3: a tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
2: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valami szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
4: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábbanhajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódás jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelmeszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller és egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
2: És akkor az hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
3: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargó kerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargó kerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én visszam a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség. Aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalomtechnikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
2: segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpár úton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
3: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
4: A sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kellene figyelni, mint mondjuk ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
2: Ugye majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
3: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/h közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/h, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
4: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő körül, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. Másik dolog meg ellenőrzésnél nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítés, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtunk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebességen megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városokat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
2: Például az, hogy ugye említettük, hogy, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
3: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg

0: váltó eszköz. Ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
1: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában. A látogatás alkalmával Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével és a napközi résztvevőivel, Nagy Vince Norberttel, Csontos Hannával, Ficsor Annával és Nemesi Ogusszal beszélgetünk.
2: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is, meg ilyenek. Meg néztem, hogy amúgy ez egy ilyen teljesen új tábor, és úgy ki akartam próbálni, hogy milyen egy teljesen új táborba lenni, nem abban, ami már több éve úgy működik, hanem úgy érdekelt az, hogy milyen az, mikor legelsőnek vagyok egy táborban, vagy nem legelsőnek, hanem ilyen nagyon, vagy mikor

0: kezdődik ez az egész tábor, és akkor vagyok.
1: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás. És amikor megmutatta nekem anya, hogy van egy ilyen tábor, én mondtam, hogy igen, persze, azonnal. És ekkor volt az, hogy mondtam, hogy rendben, akkor mondta anyu is, hogy akkor mehetek, és hogy akkor így bejövök, és akkor hát ez nem is olyan fekete, meg egy lámpás szoba, amit elképzeltem. És azért is jöttem a táborba, amit Vince mondott, hogy milyen, amikor először van az ember, hogy legelsők között próbálja ki a tábort.
2: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát hogy grafika, animáció, és hát már érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk, és tudtam, hogy ilyen máshova, vagyis máskor oda nem mehetünk.
3: Neked?
0: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és azért is jöttem ebbe a táborba. Meg hogy ilyen új tábor azért is.
3: És mi mindent tapasztaltatok az egy hét alatt? Mi tetszett a legjobban nektek? Igen, Vince?
4: Hát nekem igazából leginkább azt tetszett, hogy ilyen, hogy mikor legelsőnek mentem, még én azt hittem, hogy hát lehet az, hogy nem is lesz annyira ez jó, mert hogy egyedül voltam, ez nem olyan tábor volt, hogy már ismertem is embereket. Aztán úgy kezdtem barátkozni, és egyre jobb lett a környezet, sokkal ilyen családiasabb lett az egész. És a végére meg már azt láttam, hogy én innen nem is akarok annyira elmenni, mert ez egy nagyon jó tábor.
1: Én azt szerettem a legjobban a táborban, amikor villamosoztunk, mert ott nagyon jó volt a hangulat, meg amikor játszottunk ilyen társasokat, meg a activity-t, és mindegyik hely nagyon tetszett. Amikor beléptem a táborba, akkor megjelent 3 ismerős arc is, akiket ismertem már az iskolából is, és elkezdtem én is barátkozni. És először csak 2 emberrel kezdtem el barátkozni, sőt, először csak 1 emberrel, akkor éppen egy vitát döntöttünk el, és úgy barátkoztunk össze. A másik, hát az meg csak úgy jött velünk, és akkor összebarátkoztunk. Szóval én így nagyon, nagyon tetszett a tábor.
2: Nekem azt tetszett a legjobban, hogy kipróbálhattuk a híradóban is, hogy milyen lehet szerepelni, meg milyen lehetett olvasni, meg magunkat ugye hallani, hogy közben mikrofonba beszélünk, meg hogy voltunk mindenféle rádióban, meg még itt a Európa Rádióban is.
0: Hát nekem is ezt tetszett benne, hogy voltunk mindenféle rádióban, tévében is, és hát meg amikor közösen játszottunk, és akkor ezek.
3: És szerintetek jó ez a szakma? Rádiózás, tévézés, titeket érdekel? Miért érdekel, ha érdekel titeket?
4: Hát igazából elkezdett engem érdekelni ez az egész, mert én elsőnek azt hittem, hogy ez igazából arról fog szólni, ugye a médiatábor, hogy ugye itt ilyen, hát nem is tudom, megismerkedünk mondjuk, ugye, hogy milyen a rádiózás, és így is lettem úgy, csak én még arra gondoltam mondjuk, hogy azzal is megismerkedünk, hogy milyen a videókészítés, vagy ilyenek, viszont igazából ez is szerintem sokkal jobb, hogy inkább a táborban egy dologra figyeltünk, és nem többre, és ez az egész rádiózás, ez engem úgy elkezdett érdekelni, szóval igazából ki tudja, lehet, hogy rádiós leszek, igazából ki tudja, mit az a még a jövő.
3: Úgy legyen. Többiek?
1: Én amikor kicsi voltam, és még nem döntöttem el, hogy mit szeretnék lenni, akkor én gondolkodtam azon is, mert papáik mindig hallgatták a rádiót, meg anyuék is mindig rádiót hallgattak, meg tévét néztek, és érdekelt mindig engem, hogy ez hogyan történhet belülről, hogy belülről hogyan néz ki. Nem az, amit már mi látunk, és amikor megjöttem a táborba, és elmentünk az első rádióhoz, ugye a Rádió M-hez, akkor kezdett el így érdekelni, hogy hú, ez ilyen tényleg? Szóval, hogy ezt most nem megjátszák? Ez komolyan ilyen? És akkor mondják, hogy igen, ez ilyen, és hogy akkor így elkezdett egy picit érdekelni, hogy lehet, hogy B-tervnek ezt is beteszem.
3: Jön, telik még nektek a nyári szünet, mi mindent fogtok még csinálni, vannak-e még tervek?
4: Hát ez így jól telik nekem a nyári szünet is. Igazából most van ez a tábor, de amúgy most ilyen kicsit nyugodtan minden, meg ugye megy mindenki most ám a nyaralni is, ahogyan mi is megyünk majd. Úgyhogy nekem ez a nyár eddig tökéletes, nagyon jó.
3: Gyorsan telik a nyári szünet, hogy érzitek?
1: Igen. Most kezdődött, de már ez a harmadik tábor, amiben vagyok.
5: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket, amit itt a Európa Rádió hullámhosszán is sokszor promotálunk, de ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok, és egy kicsit betekintést nyerhetnek ebbe is, hiszen én ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogyha az én időmben, amikor én voltam ilyen idős, mint most a gyerekek, 10 és 14 év közötti korosztályt vártunk, akkor én nagyon örültem volna ennek, hogy Miskolc szinte minden médiumába betekintést nyerhetünk, tehát természetesen videós tartalmakkal, podcasttel is foglalkoztunk az online felületekkel, de ami nagyon fontos, két olyan napunk is volt, ahol művészeti ágak is belekerültek, az egyik a fényfestés volt hétfőn, ahol Gregovszki Gábor grafikus kollégánk és nemzetközi szintű fényfestő tartott a gyerekeknek előadást, és csütörtökön pedig Malejko Benyámin az AI képgenerálásról. Ez is nagyon felkeltette az ő érdeklődésüket. Én úgy summáznám, hogy az egész tábor nem csak vadonatúj volt, hanem nagyon sikeres is. Úgyhogy gyakorlatilag 10 feletti létszámmal dolgoztunk. Ez pont elég volt, és azt gondolom, hogy a gyerekek is, bár ezt majd fogják a rádióhallgatók hallani, de hogy nagy megelégedéssel tekintenek vissza erre a hétre.
3: Milyen korosztály jelentkezhetett?
5: 10 és 14 év közötti gyerekeket vártunk. Igazából arra appelláltunk, hogy már felsősök legyenek, és értsék azt, amit azért ezek a szerkesztők és szakemberek mondanak nekik, de szerintem ezzel nem volt probléma.
3: Mik a tapasztalatok, mi minden történt velük is, és mit mondanak a diákok?
5: Hát, hogy mi minden történt, azért voltak játékos feladatok is, de mondom, az cél volt, hogy mindenhova ellátogassunk, ahol Miskolcon el lehetett látogatni. Egy-két helyet hagytunk ki, de csak azért, mert egyszerűen nem fért bele a programba. Ha nagyon szlengül szeretnék fogalmazni, akkor nem akartuk kisütni egy nyári napköziben a gyerekek agyát. Tehát nem ez volt a cél, hanem hogy igen, felszedjenek információkat, tehát ellátogattunk a Miskolc televízió stúdiójába, sőt, hát ott beszélhettünk újságíróval is, és bevezettek minket, megmutatták a televíziózás csínyát, binyát, az biztos, hogy nagy élmény volt, de ugyanígy a rádiókban is, tehát a kereskedelmi médiumokat is láthattuk, itt pedig az Európa Rádió stúdiójában. Én azt gondolom, hogy nagyon kitettetek magatokért, hiszen ügyvezető úr Sike Gábor beszélt a rádióról, magáról a Európa Rádióról, és a szerkesztő pedig te, ugye Vanda, a szerkesztés csinyát, binyát mutattad meg, vagy a szerkesztésnek a menetét vághattak, vagy a vágási folyamatot, milyen, amikor visszahallják saját magukat, Attila pedig ugye a technikai részről beszél, de hát abból látszik, hogy nagyon felkeltettétek az érdeklődést, hogy már gyakorlatilag több mint egy órája itt vagyunk, és még mindig nagy szemekkel figyelünk, és még mindig tudtok újat és érdekeset mondani a srácoknak.
1: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközis táborának résztvevői.
2: A tábor résztvevőivel készült beszélgetésünket hallották.
1: Csontos Hanna,
2: Ficsor Anna,
0: Nemesi Ogúz,
4: és Nagy Vince Norbert, valamint Tamás Krisztián kommunikációs menedzser.
0: És a riporter Lénárt Vanda nevében is búcsúzunk.
6: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány prioritásként kezeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának növelését, mivel lakosság arányosan az egyik legalacsonyabb a diplomások száma Magyarországon az Unióban. Magyar Péter miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján hangsúlyozta, hogy a cél nem csupán a statisztika javítása vagy a versenyképes gazdaság, hanem a társadalmi felemelkedés biztosítása is. Hozzátette, hogy sok tehetséges fiatal rejtőzik családi körülményeik miatt, ezért a kormány lebontja az ezekkel kapcsolatos akadályokat. A hitelesség és a kiválóság szimbólumának nevezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemet Darázs Lénárd rektor a tanévnyitó szenátusi ülésen, ahol kiemelte, amit az egyetem gondol, azt fogja élni a jövő társadalma. A rektor köszöntötte az új hallgatókat, akik a jelentkezésükkel csatlakoztak az értékközösséghez, és hangsúlyozta az értékalapú egyetemi működés fontosságát. Emlékeztetett arra, hogy az ELTE a világ legjobb egyetemeinek élvonalába tartozik, és kiemelkedő nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ugyanakkor bírálta az elmúlt évek létbizonytalanságát, és katasztrofálisnak nevezte a jelenlegi bérhelyzetet, valamint az intézményi finanszírozást. Kijelentette, hogy a kritikus forráshiány miatt az intézmény intellektuális képességének legalább 30%-át nem tudja kihasználni. Végül biztosított arról, hogy az egyetem őrzi az autonómiáját, a tudomány szabadságát és hallgatóközpontú, esélyegyenlőséget biztosító nemzeti kincsként működik. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felsőoktatási intézményektől és azok intellektuális potenciájától, jelentette ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy törvényi szinten állítják vissza az akadémiai szabadságot, és hallgatóközpontúbbá teszik az intézményeket. Sharaf Hassan rektor beszédében a műegyetem szakterületeinek sokszínűségét és az autonóm fejlődés fontosságát emelte ki. Az ünnepségen átadták a BME Neumann János professzori címét, amelyet idén a magyar származású szoftverfejlesztő Charles Simonyi, azaz Simonyi Károly vehetett át. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztését nevezte az iskolák legfontosabb feladatának az oktatási és gyermekügyi miniszter videójában. Lannert Judit bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel új oktatási stratégián dolgoznak a tárcánál. Hangsúlyozta, hogy a felgyorsult technológiai világban nem robotokat, hanem érző és gondolkodó embereket kell képezni az intézményekben. Kókainé Lányi Marietta államtitkár hozzátette, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a kreatív, kíváncsi diák kerül a folyamat középpontjába. Petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt Lannert Judit oktatási miniszter leváltásáért, miután a tárcavezető egy rádióinterjúban a pedagógusokat és az iskolarendszert bíráló kijelentéseket tett. Rétvári Bence frakcióvezető és Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő a párt tájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte a miniszter szavait, amelyek szerintük sértik a tanárokat. A KDNP szerint a pedagógusok megbecsülést érdemelnek, ezért állj ki te is a tanárod mellett mottóval gyűjtenek aláírásokat a miniszter távozásáért. Elkezdődött péntek délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen idén minden eddiginél több, mint egy 90 alkotás szerepel a programban. Bíró Tibor fesztivál igazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy a 28 országból érkezett filmek befogadására új helyszínnel is bővültek, így a Tudomány és Technika házában is biztosítják a megszokott körülményeket. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Miskolc gazdag múltra tekint vissza a filmművészetben, hiszen az ország első filmvetítése is a Kőszínházban volt. A megnyitó ünnepségen Cinefest életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándor Kossuth díjas színészt, akit testvére Gáspár Tibor méltatott. Az Európai Mozi Nagykövete díjat Danis Stanovics Oscar díjas bosnyák rendező vehette át, míg a második díjazott Kevin MacDonald skót rendező később veszi át az elismerést. A filmszemle a horvát rendező Igor Seregi Lagzi című vígjátékának premierjével rajtolt el, a programok pedig szeptember 12-ig várják az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan belelapozzunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 16:30 regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy csónakkal kellett menekülniük az agyői reformátusoknak a 18. században, mindez ezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Agyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. A témában Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával beszélgetünk majd, fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 5-e van, Lőrinc és Viktor nevenapja, de ma ünnepelnek Albert, Alpár, Bertina, Larina, Romulus, Tárkány és Viktória nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és mindenkit, akinek valamiért fontos a mai nap. 1666. szeptember 5-én befejeződik a nagy londoni tűzvész. Az események következő év számában, 1698-ban Nagy Péter orosz cár adót vett ki a szakállakra. 1848. szeptember 5-én Széchenyi István grófot a Döblingi elmegyógyintézetbe szállítják. 1905-ben a Portsmouthi egyezményen lezárul az orosz-japán háború, az Egyesség Roosevelt amerikai elnök közreműködésével jön létre. 1914-ben francia ellentámadás zajlik a Marne folyónál az első világháborúban, a német előrenyomulás elakad, lövészárok hadviselés alakul ki. 1924-ben magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatfelvétel kezdődik. 1927. szeptember 5-én Tihanyban felavatják az első magyarországi, kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. 1936-ban ezen a napon Robert Capa elkészíti a Milicista halála című képét. 1939-ben az Amerikai Egyesült Államok bejelenti semlegességét a II. Világháborúban. 1940. szeptember 5-én a II. Bécsi döntés értelmében a magyar haderő egységei Nagyszalonta térségében átlépik a Román Királyság határát és megkezdik Észak-Erdély visszafoglalását. Ugyanezen a napon az új köztemető lengyel parcellájában megszentelik az első 17 lengyel sírt, az ünnepségen részt vesz a később mártírhalált halt embermentő Henrik Slavik, az első budapesti lengyel plébános Vincenti Danek atya is. 1944-ben a II. Magyar Hadsereg Dálnoki Veres Lajos vezérezredes parancsnoksága alatt Kolozsvár térségéből támadást indít Torda irányába a déli Kárpátok lezárásának szándékával. Egy évvel később 1945-ben az ideiglenes nemzetgyűlés megkezdte a világháború utáni első szeptember 13-áig tartó budapesti ülésszakát, melyen többek között megtárgyalta, elfogadta és jogerőre emelte a Bibó István vezetésével kidolgozott új választójogi törvényt. 1949-ben a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa fakultatívvá minősíti vissza az addig kötelező vallásoktatást. 1956-ban elkezdődik a szuezi válság szeptember 5-én. Izrael tiltakozik Egyiptom intézkedése ellen, mellyel kizárja őt a szuezi csatorna használatából, a hónap végén pedig Izrael megtámadja Egyiptomat, elkezdődött a második arab-izraeli háború.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a méz íze. Ha csak nem vagyunk elhivatott mézfogyasztók, nyugodtan bevallhatjuk, hogy a méz szinte feltűnés nélkül vált mellékesség az étrendünkben. Talán észre sem vettük, hogy már csak kivételes alkalmakkor kenünk belőle egy kicsit a kenyerünkre, olykor teszünk a tejánkba vagy a süteményünkbe. Ha betegek vagyunk, még beveszünk egy-egy kanálkával, de a modern gyógyszerek között alig ha elsőként jut az eszünkbe. Pedig olyan sok szép dolgot tudunk róla. Talán nem kétséges bennünk, hogy a tiszta méz rendkívül egészséges, jót tesz az embernek, az egészségest szebbé teszi, a beteget gyógyítja. Felveszi a harcot a baktériumokkal, segíti az emésztést, táplálja az izmokat, és nyugtató a hatása. Nem hizlal, nem okoz fogszúvasodást. Szép a színe, még a tányéron is ragyog belőle a napsugár. Sokunknak tetszik a méz színű vév munkált fabútor, és élvezzük az illatot, ha azt mondják rá, hogy olyan, mint a mézé. De milyen az íze? Az igazi méz íze, amit a méhektől kapunk. Akik teljes saját kicsi szervezetüket vetik be, hogy a virágot nektárját felszívhassák, azt átalakíthassák, és mézként, mézgyomrúban őrizve a kaptárba szállíthassák. Nekik az egész életük benne van, minden csepp mézben. Ők nem kímélik magukat, nem futnak el a feladat elől. Szervezettek, egymásra utaltak, mindegyiküknek tudnia kell a dolgát, hogy kikeressen nektárt, és ki áramoltasson levegőt a kaptáron át. Lehet-e az ilyen méznek más az íze, mint édes? Ami ennyire emlékeztet a teremtési ajándékokra, az élet különleges méltóságáról, az egymásra utaltságról, a közös felelősségről. Ez az édes íz az életet idézi, az élet édes ízeit. Mert nem csak az ételeknek, hanem a szavaknak, sőt az életnek is lehet íze. És ebben egyáltalán nem az édes élet topzódása, felelőtlen önzése, jobb esetben is önsorsontó féktelensége jelenti az édes ízt, hanem a pillanatoknak a méltósága. Az élet megbecsülésének egy-egy pillanata, a hazugságok szövevényében egy-egy igaz szónak az ereje, a kéméletlen versenyben a tisztességes helytállásnak a hétköznapisága. Ezt az édes ízt ízleljük édesanyánk szeretetében, édesapánk becsületében, kedvesünk szerelmében, barátunk hűségében, gyermekünk ragaszkodásában. A másiktól kapott elfogadottságban. És akinek ez kicsit is hiányzik, az életét megédesítő íz is hiányzik. Szomorú vagy keserű lesz, kiszolgáltatva mindenféle mesterséges édesítőszereknek. Talán falni szeretné az életet, a szerelmeket, a sikereket, a hatalmat, vagy ha már nincs, hát legalább az ételeket. Pedig az élet édes ízeit, mint ahogyan a mézet sem, nem lehet falni. Nem lehet nagy kanállal lenni, csak kis adagokban, a pillanatok majdnem láthatatlan történéseit felfedezve lehet élvezni. Teret engedve és nem elfelejtve egy kedves pillantást, egy megsimító mozdulatot, egy fölemelő szót, egy elfogadó kezet. Időzzünk el magunkban nyugodtan egy szép versoron, egy buszon látott kíváncsi gyermekarcon, egy hűséges helytállásról szóló emberi történeten. Idézzük fel magunkban egy-egy szép régi karácsony emlékét, hogy újra érezzük annak már elfeledett édes ízét. Néha vegyünk elő egy apró régi kedves tárgyat, gyönyörködjünk a színében, a formájában, s jusson eszünkbe, akire emlékeztet. Hiszen ezekben a pillanatokban fonódik össze bennünk a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, s ezekben fedezhetjük föl legjobban életünk teljességének az ízeit. Az édeset is. Friss hír, hogy teremtett társaink, a méhek, egyre kevesebb mézet termelnek. Mert az utóbbi 100 évben egy teljes Celsius fokkal emelkedett a globális hőmérséklet. A következő 100 évre a kutatók 6 fok emelkedést jeleznek. Mi lesz a méhekkel? Mi lesz vajon életünk édes ízeivel?

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2026. szeptember 5-én, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ bejelentése szerint. Az új felhasználóbarát interaktív felületen a lakosság, a betegek, a szakemberek egyaránt megismerhetik az adatok időbeli alakulását. A központ közlése szerint a rendszer célja az átláthatóság, a szakmai visszacsatolás és a betegbiztonság további erősítése. Az első szakaszban az aktív fekvőbetegellátást nyújtó intézmények járványai, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő bizonyos fertőzések intézményi adatai és indikátorok válnak nyilvánosan elérhetővé. Az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mivel az intézmények eltérő profilja miatt az egyszerű összevetés szakmailag nem megalapozott. A félreértések elkerülését közérthető magyarázatok, grafikonok és referenciamutatók támogatják. A fejlesztett adatközlési rendszer a központ hivatalos honlapjáról érhető el. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett két lépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam, vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon. A miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. A Miskolc Diósgyőri Református Egyházközség ad otthont szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövőref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Eközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait. Elkezdődött péntek délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen idén minden eddiginél több, mint egy 90 alkotás szerepel a programban. Bíró Tibor fesztivál igazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy a 28 országból érkezett filmek befogadására új helyszínnel is bővültek, így a Tudományos Technika házában is biztosítják a megszokott körülményeket. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Miskolc gazdag múltra tekint vissza a filmművészetben, hiszen az ország első filmvetítése is a Kőszínházban volt. A megnyitó ünnepségen Cinefest életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándor Kossuth díjas színészt, akit testvére Gáspár Tibor méltatott. Az Európai

0: nyeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit 2026. szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes, és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsodabolyi-Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
1: Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, a 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételnek a lehetőségéről, és ennek kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmaz, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy táskájában lapulnak ezek a papírok. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is. Nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a.
0: Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: csónakkal kellett menekülniük az agyúi reformátusoknak a 18. században. Mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Agyűn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az agyúi reformátusok történetéhez érdekes adalékokat, forrásokat talált Hegyi Ádám a bécsi levéltárban. Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni, de akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, hogyan kapcsolódik az agyúi reformátusokhoz.
2: Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos jog is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott. De magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
1: Ami
2: az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem,
1: igen, aztán mondtad az elén, csak igen. Akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. B-kérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
2: Ez egy elég régi intézmény, a koronaőr. Hát nyilván a feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. Kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsált a Erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a koronaőrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző folkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát, nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró, tehát hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
1: És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerül ő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken. Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
2: Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként. Nem élettek újjá ezek a települések. Na most hogy kerül ide az Erdődi György? A török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az Erdődi család is, és egész pontosan az Erdődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat, Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak. Tehát azért Mindszent Algyői uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Mártéi. Ez jóval ezután jön létre. Tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Mártéi mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az Erdődinek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indíts el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzek az Alföldet. Hát valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet, és ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pákászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés, mezőgazdaság normálisabb legyen, földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
1: És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, igen, ami van. Egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
2: Igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték még a századok, de Algyő lakossága kontinuus megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy a 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a Magyar Királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát, aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szegeden azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen Algyőből lesz egy ilyen 10 000-es falu, tehát ez pár tucat családot jelentetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
1: Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek, meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg mennyien éltek?
2: Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 000 fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
1: És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek?
2: Igen,
1: a
2: most Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az Erdődi család megszerzi a falut.
1: Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
2: Nem, igen.
1: És akkor van egy homogén református Algyőnk, megérkezik a katolikus Erdődi György, és az feltérképezhet, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy a ott élő emberek azok nem katolikusok?
2: Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A Erődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus. Tehát a Károlyiak, a Harukken család, a Rudnyánszky család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Harukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szerettem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak és megfelelően művelik a földeket és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot és abból jövedelmem legyen. Az Erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az Erdődi, de hogy akkor van esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesúrat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1533-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá két vagy három évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kávinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
0: Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Izraelben sem találtam ekkora hitet. Jézus mondta mai igénket a kapernaumi százados szavaira reagálva. Majd anélkül, hogy személyesen találkozott volna a századossal vagy a haldokló beteggel, utóbbit meggyógyította. Vajon nekünk mekkora hitünk van? A századosét dicsérte Jézus, és a tiédet, meg az enyémet. Nem bizonyulunk sokszor kicsinyhitűeknek? Látjuk, hogy egy halálos beteg hogyan gyógyul meg. Volt valaki, aki nagyon kedvelte, aki hallott Jézusról és elhitte, hogy meg tudja gyógyítani. Üzent neki, és bár róla azt mondták, hogy méltó rá, hogy Jézus segítsen, ő önmagáról alázatosan nem ezt tartotta. Az Úr Jézus pedig rácsodálkozott hitére, és segített. Hol lehet a saját szerepünk egy-egy helyzetben? Ezt kell végig gondolnunk, és Jézusban bízva megtennünk azt, ami rajtunk áll. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett két lépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát, hangsúlyozva, hogy a bérlemaradás behozásához ez még csak a kezdeti lépés. A szakszervezeti vezetők egyaránt kiemelték, hogy nyitottak a további tárgyalásokra, és megnyugtató válasz esetén lemondhatják a tiltakozást. Gyermekvédelmi diagnózis címmel átfogó tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről a hónapok óta tartó intézményi átvilágítások, vizsgálatok és dolgozói beszélgetések nyomán. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a dokumentumot hamarosan a nyilvánosság elé tárják. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása alapján a szektorban béremelést hajtanak végre, valamint egy 10 milliárd forintos alapot hoznak létre a legsürgetőbb krízis helyzetek megszüntetésére. Ebből a forrásból fejlesztik a családból való kiemelést megelőző alapszolgáltatásokat, valamint a kórházban ragadt, a szökésben lévő és a speciális nevelési igényű gyerekek ellátását is. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos jóvátételi alapot is azok számára, akiket 1997 óta bántalmazás vagy kizsákmányolás ért a rendszerben. Az új alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a minisztérium. Itt a lehetőség, hogy az egyetemek visszakapják saját sorsuk alakításának jogát a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével, jelentette ki Benedek Bulcsú Balázs, az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány hisz az autonómiában, támogatja a kritikai gondolkodást és a kuratóriumok átalakításával olyan rendszert teremt, ahol a felsőoktatás a tehetségen alapul. Bejelentette azt is, hogy az uniós szervekkel együtt azon dolgoznak, hogy a 2026-27-es tanévben minden hallgató és oktató visszakapja az Erasmus programban való részvétel lehetőségét. Rovó László rektor emlékeztetett, hogy a hallgatói létszám több mint 25 ezerre nőtt, és az intézmény jelentős infrastruktúrális, valamint egészségügyi fejlesztéseket hajtott végre. Szakmai szervezetek dolgoztak ki javaslat csomagot a kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére, amelyet átadtak a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyánvilág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány integrált regionális krízisközpontok kialakítását szorgalmazza, hogy az áldozatoknak ne kelljen a bonyolult ellátó rendszerben egyedül eligazodniuk. A csomag célja emellett az elhelyezési férőhelyek bővítése és a területi egyenlőtlenségek csökkentése, biztosítva a lakóhelyhez közeli azonnali segítséget. Megnyílt a pályázat a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói pozíciójára, amelyre október 2-áig várják a jelentkezéseket. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a KEF megfelelő működése kulcsfontosságú az államigazgatásban, a kórházak ingatlan üzemeltetésében, valamint a versenyképes és átlátható beszerzésekben. Felidézte, hogy a szervezetet korábban sok kritika érte az egyoldalú közbeszerzések és a túlárazások miatt, ezért az átalakítása elengedhetetlen a költségvetési megtakarítási célok eléréséhez. Az új vezetőt nyílt, transzperens eljárásban keresik, a megbízatás legfeljebb 5 évre szól, a pályázati feltételek között mesterképzésre épülő szakképzettség, legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalat, valamint tárgyalási szintű angol nyelvismeret szerepel, a döntés pedig december 1-jéig hozza meg a pénzügyminiszter.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik, átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hány éves korában adna szíve szerint okostelefont a gyermeke vagy az unokája kezébe? Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk majd arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig legalább 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adjanak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól mai műsorunk.
2: Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszköz, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: Mai vendégünk tehát Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy kamasz átlagosan naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja Telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, ha saját okoseszköze van egy kamasznak, hiszen a fiatal már nem csak akármit megtalál az interneten, de azt a hamis illúziót is megkapja, hogy van idézőjelben valaki, aki bármikor figyel rá, és ráadásul mindig kedves is vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
3: És akkor bele a közepébe, hogy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
2: Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
3: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, ami úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
3: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemébe mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt nem, még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
2: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg, neked miért lehet, meg miért miért nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereké előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak úgy belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. És nagyon sokszor ez az élmény a gyerekeknek is. Tehát ezt, azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka. Tehát, hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
3: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának. Innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre rá fordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc múlva tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
2: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, szorongó generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végig csináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kélyebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van, akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyőcsökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha a 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
3: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek, és csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy, tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
2: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van az átlag a magyar átlag, az én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
3: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
2: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalnál, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát ne maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Ugye azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, meg fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják a elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
3: Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét.
2: Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményeit gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videó platformok meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni, van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködéséről szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Én azt szerintem nagyon jól leleplezi ez, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget, sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopamin korszak című könyvet írta, hogy saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen. De hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvvel egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei. úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval. Mi?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra program ügyében. A nyomozás alapja egy korábbi kormányzati feljelentés, amely a 100 milliárdos költségek miatt sokszoros túlárazást valószínűsített. A miniszter korábban arra is utalt, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatták, ami miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál is bejelentést tettek. Az Integritás Hatóság szintén több bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a beszerzések vizsgálata után. A kormányfő korábban elavult technológiának és túlárazott üzletnek nevezte a projektet, miközben a program célját nem vitatták. A gondosóra lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amellyel az idősek baj esetén jelzést adhatnak le. Az ügyben a hatóságok további vizsgálatokat és eljárásokat ígértek. Hatalmas felelőssége van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a közoktatás megújításában, mint a tanárképzés egyik kulcsfontosságú központja, hangsúlyozta a miniszterelnök az ELTE tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter beszédében kiemelte a kritikai gondolkodás fontosságát, és jelezte, hogy a kormány számít az egyetemre a tanárképzés terén. Bírálta az elmúlt évek kiszámíthatatlan finanszírozási struktúráját és az akadémiai szabadságot csorbító döntéseket, megjegyezve, hogy az új kabinet az autonómia helyreállítására és valódi partneri együttműködésre törekszik. Kitért arra is, hogy a kormány prioritásként kezeli a diplomások arányának növelését a társadalmi felemelkedés és a versenyképesség érdekében, amihez új kollégiumi férőhelyekre és esélyteremtésre van szükség. Nem propagandára költi a kormány a magyar emberek pénzét, írta a közösségi oldalán a pénzügyminiszter, miután felmentették a Mandiner kiadójának vezérigazgatóját és leállították a lap finanszírozását. Kármán András kiemelte, hogy a minőségi újságírásnak van helye, de a közpénzből fenntartott propaganda sajtónak nincs, mivel számos piaci szereplő és kizárólag az állami támogatások révén maradhatott fenn. A Mandiner tavaly jelentős állami hirdetési bevételek és alapítványi támogatások ellenére veszteségesen működött, az utóbbi időszakban pedig drasztikus leépítések és labbezárás történtek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megspórolt közpénzt a magyar emberek és a gazdaság szolgálatába állítják, többek között áfacsökkentésre, iskolakezdési támogatásra és a nyugdíjak emelésére fordítva azt. Felbontotta az együttműködési szerződését az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter intézkedésére. A döntés értelmében a Dériné szakmai tartalmai azonnal lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógia fontossága miatt a tartalmakat a jövőben szakmai és kulturális egyeztetés után választják ki. Az előzményekhez tartozik, hogy a program júniusi megállapodását a színházi szakma és a Magyar Színházi Társaság is élesen kifogásolta. Nagy Ervin államtitkár közölte, hogy a Dériné működését ideológiai szempontok miatt alapos átvizsgálásnak vetik alá. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzési eljárása miatt, miután a központi nyomozó főügyészség a feljelentést áttette a rendőrséghez. Torockai László pártelnök korrupciógyanús ügyet és 4 milliárd forint közpénzt emlegetett, ezért az ügy magához vonását kérik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivataltól. A feljelentés szerint a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetések zajlottak a későbbi tendernyertes bevonásával. Radnai Márk kormánybiztos visszautasította a vádakat és közölte, hogy semmilyen módon nem vett részt az állami ünnep szervezésében. Biztonsági intézkedéseket vezetett be Csehország a szomszédos országokban történt incidensek miatt, amelyek mögött idegen államok gyaníthatók. A belügyminiszter utalta a lipcsei repülőtér körüli dróntámadásokra. Sajtóhírek szerint elsősorban a repülőtereket, vasútállomásokat és az energetikai objektumokat vették szigorúbb felügyelet alá. Csehországban ugyanakkor a helyzet stabil marad, és továbbra is a mérsékelt veszélyt jelentő B-szintű terrorkészültség van érvényben. A hatóságok folyamatosan figyelik a fejleményeket, különösen a németországi eseményeket, hogy szükség esetén azonnal reagálni tudjanak.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával.
2: Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktívvá váláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És igen. Néha úgy

0: potenciáljamat, körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeségét kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a választ mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valami, valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat, és ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: És akkor itt eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben, ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, igen, hogy igen. Megkérdezem a ChatGPT-t. Ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na menjél le focizni, és közben én nézem az angol oktató videókat, hanem együtt focizunk, és félretesszük a képernyőt.
0: Ez biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokan azt is mondják, hogy azért nem korlátozzák egyáltalán a gyereküket a képernyőzésben, mert hogy van egy bizalmi kapcsolatuk, és az mindent felülír. Én ezt őszintén szóval nem igazán tartom reálisnak, de lehet, hogy túlságosan sok gyereket láttam már. Tehát, hogy itt a kettő együtt nagyon fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy a gyereken fordulhasson hozzám. De pontosan erről szól valahol ez a fajta kezdeményezés, hogy oké, legyen a gyereknek képernyő ideje, de onnantól kezdve, hogy egy saját eszközt adunk a kezébe, legyen csak 10 perc, hogy nem tudok válaszolni, ő neki már ott lesz valami, amit hamarabb meg tud kérdezni. És miért? Azért, mert még nem kész az idegrendszere arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. És ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegetek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú. És az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
1: De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
0: Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy.

0: végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese. De hát van is olyan mesecsatorna, ami kisbabáknak szól, hát az a neve azt hiszem, hogy Baby TV. És ezt mozgásfejlődéssel, fejlesztéssel foglalkozó terapeuták is mondják, hogy bizony már akár ilyen bébikomban lévő gyerekek is naponta rendszeresen kapnak képernyőt. Holott az orvosi ajánlások azok azt mondják, hogy 2 éves kor alatt lehetőleg 0 képernyőidő, más ajánlások, és én inkább azzal értek egyet, 3 éves kor alatt azt mondják, hogy ha csak lehet, akkor ne nézzen a gyerek képernyőt. Úgyhogy igen, tehát hogy ez alapvetően az egész nevelésünk során probléma, amiatt is probléma, hogy mi nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11-12-13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném-e a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarki boltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Hát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
1: Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi 1/2 kiló nyers zöldséget egyénünk egészségünk érdekében az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor igen. Akit érdekel, azt tovább nézi, igen. Hogy ez mit jelent. De mondjuk,
0: és hogyha nem eszünk 1/2 kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
1: Nem? Így van, tehát és ha nem 14, van. Hanem 12 igen. Lesz, igen, akkor is ez többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke igen. Is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
0: Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Árral szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes feltétlenül, ha csak nem muszáj az értékrendünk vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az az, hogy ha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazása az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okos eszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni, az, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha egy gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ez problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor az szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, minecraftozni vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt generációs fiatalokat. Tehát ezek a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja. Sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani, hogy egyszerűen nekünk kell ezt jobban tudnunk. A gyerekeknek meg az a dolga, hogy feszegessék a határukat, meg a mi határainkat, és persze nem kell ezt ilyen bigott módon csinálni, tehát mi is így próbálunk egyfajta átmenetet képezni, hogy a gyerekem abszolút képben van a értelmes, hasznos dolgokkal, de nem napi 3-4-5 órában, meg 7 órában. Tehát ez az átlagos képernyője egy kamasznak, napi 7 óra. Ezen a Várja telefonnal oldalon megtalálható PDF formában letölthető módon egy ilyen kis megállapodás tervezett érvekkel, röviden összefoglalva, pontokba szedve átláthatóan, hogy mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, gyereke osztályában megvalósulni, látni, az be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodást, tervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdését.
1: Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön-e elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul egy ilyen átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy bizalmatlanságot?
0: Szerintem nem lehet. Tehát, hogy ez a probléma szerintem, hogyha végigveszük az opciókat, akkor van az az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem. Csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik. És hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam, az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okos eszközt kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrésztől meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy ő az Instán, TikTokon, akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, mert ha már van is egy gyerekkönyvem, a Piszrángok Szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvasta, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ezt szerintem érdemes így fejben tartani.
1: A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt. Igen, de igen. Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem mesélj egy kicsit erről, hogy hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
0: Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye ez a 8. osztály, 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dolog el, és utána kerestem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adriánt, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból. Nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijed, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk pálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okostelefonja lesz lassan.
1: Kedves hallgatóink, az Álmodt percekben mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. Ő az alapítója a Várja Telefonnal mozgalomnak.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Azonnali kormányzati beavatkozást és a kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége a romló működési feltételek miatt. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy állami segítség hiány 600-700 vidéki családi vállalkozás kerülhet veszélybe. Hangsúlyozzák, hogy nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a piacot befolyásoló állami kapcsolatok versenyjogi vizsgálatát is. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért mielőbbi szakmai egyeztetést szorgalmaz a kormány és az érintett hatóságok részvételével az üzemanyagellátás biztonságának megőrzése érdekében. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Nincs szükség a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és jogalapja sem lenne rá, a Magyar Helsinki Bizottság szerint, amely a megszüntetést az ország biztonsági és pénzügyi érdekének nevezte. A szervezet hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni a határvédelem feladását vagy a kerítés lebontását, csupán lehetővé tenni a jogszerű eljárásokhoz való visszatérést, elkerülve a napi 1 millió eurós uniós bírságok halmozódását, amelyek összege már az 1 milliárd eurót is meghaladja. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az António Costával folytatott tárgyalásai után úgy nyilatkozott, hogy bár mielőbbi megoldást várnak a bírságok felfüggesztésére, Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. A kormányfő megerősítette, hogy a szabályokon semmilyen módon nem lazítanak, de olyan kompromisszumot keresnek, amely kompatibilis az uniós joggal. Olyan embereket kiszolgáló és segítő digitális állam kiépítését tűzte ki célul a kormányzat, amelyben a mesterséges intelligenciát ésszel és értő módon használják, miközben az állampolgárok maguk rendelkezhetnek adataik felett, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon intézett konferenciáján. A rendezvényen Kósa Mónika pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek a képernyők helyett elsősorban az emberi gondolkodás megismerésére, az érvelésre és a kritikai szemléletre van szükségük. Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tanácsadója rámutatott, hogy a magyar diákok jelentős része nem éri el a felsős technológiai használathoz szükséges szövegértési szintet, így a készülő oktatási stratégiában kiemelt szerepet kap az alapvető emberi kompetenciák erősítése és a jól képzett tanárok támogatása. A Miskolc Diósgyőri Református Egyház község ad otthont szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövőref Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármelyik korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója: egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Naközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Horgászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a ruházati kiegészítők fontos szerepéről beszélgettünk.
2: Minden kiegészítő valóban kiegészíti az alapruházatot és a megjelenést. És így, ahogy mondta, táskák, övek, ékszerek, napszemüveg, órák, hajkiegészítők nőknél, férfiaknál nyakkendő. Tehát, hogy nagyon-nagyon bőséges így a tárháza.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a hamarosan időszerű őszi faültetésről kérdeztem.
3: A földomlás és a szabad gyökerű esetében itt arról van szó, hogy a gyökere hogy van a növénynek, és igazándiból különbség annyi, hogy a földobásnál a gyökerét fedi föld. Uh-huh. Még a szabad gyökerűnél nem fedi semmi gyökeret, legfeljebb egy agyaktérbe van bemártva a növény, és nagyon sok esetben a kereskedelemben egy fűrészporos forgácsban van összepréselve egy rúdba az egész növénynek a gyökere, és ezt érdemes kiszabadítani.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Séffel a néha kicsit fura és vicces népi ételnevekről beszélgettünk.
4: Ugye a népies ételek, aminek ilyen fura neve van és ilyen elfeledett neve, azok általában a szegény paraszti konyhából kerültek ki. Azért a legtöbbször a legegyszerűbb alapanyagok alkotják, a krumpli, a liszt, a tej, a káposzta, amit otthon találtak az emberek.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
5: Ez egy boldog dal lesz. Tudom, nem egyszer.

0: nincs értelme.
1: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
2: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Kishonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese.
2: Az öltözködés ez nem csak nyáron, hanem bármely évszakban hozzátartoznak bizonyos kiegészítők, amelyek feldobják, színesítik, akár elegánsabbá teszik az öltözetünket, és ezek a kiegészítők ilyenkor nyáron azért jobban szembe tűnnek, hiszen előtérbe kerülnek akár óra, táska, sál, fülbevaló, bármilyen kategóriát említünk. Úgyhogy a mai témánk ez a kiegészítők lesznek, és itt nem csak a hölgyekről, hanem szerintem az urakról is érdemes néhány szót ejtenünk.
3: Igen, ez is egy nagyon jó és egy kimeríthetetlen téma, úgyhogy szemezgetek belőle. Először is, hogy mit nevezünk kiegészítőnek, ugye azt tudjuk, hogy minden olyan tárgy, darab, ami társul a fő öltözködésünkhöz, de nem része alapjaiban az alapruházatnak. Tehát, hogyha nincs rajtunk, akkor is fel vagyunk öltözve. Minden kiegészítő valóban kiegészíti az alapruházatot és a megjelenést. És így, ahogy mondta, táskák, övek, ékszerek, napszemüveg, órák, hajkiegészítők nőknél, férfiaknál nyakkendő. Tehát, hogy nagyon-nagyon bőséges így a tárháza, de még a cipők, zoknik, harisnyák is így a hölgyeknek, de sok minden ide tartozik. És így nyáron, tehát jobban szemügyre kerül, meg egy kicsit bátrabban is viseljük az ilyen ékszereket, bizsukat, mint télen. Öltöztet, színesíti az öltözékünket, és többféle nyakláncot, fülbevalót, karkötőbrosokat hordunk, és a férfiaknál is, mert hogy igen, a férfiaknál mindig a férfiakról méltatlanul keveset beszélek, és elnézést az uraktól, de hogy ők is viselnek. Nagyon sok úriemberen látok karkötőt. Ez most teljesen divat, elfogadott, és nem csak a fém karkötők, hanem ezek a kis fonott cérnából, pamutból, ilyen kis jókívánság karkötők, vagy nem is tudom, hogyan szokták nevezni, különböző fonalakból szőve, de egyébként akár több rétegben is viselhető, sokszorosan is férfi fiaknál is vegyítve fém lánckarkötőket, vagy bőrszíjakból lévő karkötők. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle hölgyeknél is a rétegezése, a sok soros karkötő viselése ugye nyáron nagyon-nagyon szép tud lenni, mert újatlan, rövidújú, pán nélküli felsőket viselünk, tehát úgy nyáron egyre kevesebb a ruházat rajtunk, és koremekül látszanak ezek a kiegészítők. Mihez igazítsuk ugye ezeket a kiegészítőket? Tehát az az alapszabály, hogy stílusban alkalmazkodjon a ruházatunkhoz. Tehát ez szerintem teljesen logikus és érthető. A nem megfelelő párosítás az nagyon erős diszonanciát tud eredményezni. Tehát, hogy lehet azért rosszul is viselni, vagy lehet túlzásokba esni. Ugye divat, különösen egy nyáron a nagyméretű ékszerek, a nagyméretű nyakláncok, nagyméretű fülbevalók, gyűrű. Itt alapszabály az, hogy egy valami legyen, ami nagy, ami látványos, ami statement. A többi az akkor maradjon háttérben, visszafogottan lehet, tehát hogy lehet egyszer egy gyűrű nyaklánc, fülbevaló, minden, de egy legyen olyan. Tehát ha valami nagyon látványos, nagyon nagy, nagyon hangsúlyos, vagy nagyon színes, akkor abból egy darab elég, a többi pedig maradjon a háttérben. Ez ugyanúgy az uraknál is igaz. A napszemüveg, ugye arról is érdemes beszélni, mert az is egyfajta kiegészítő. A hallgatók is látnak sok fotót, vagy akár a social media felületein, vagy magazinokban, hát kevés színésznő és színész fordul meg napszemüveg nélkül a fotókon, tehát gyakorlatilag nem is látni az arcukat, akkor a napszemüvegeket viselnek. Hogy ez most divat, oversize napszemüveg. Abszolút divat. Egyébként öltöztet is, tehát egy jó szemüveg öltöztet. Most csak így eszembe jutott, hogy nekem dioptriás szemüvegem van, és nekem sötétedős lencse is van benne, hogy akkor napszemüvegként is viselkedjen. Tehát, hogy ez sem akadály, hogyha valaki szemüveges, akkor lehet ilyen lencsét kérni. Vagy éppen az a napszemüvege legyen dioptriás napszemüveg. Tehát, hogy sokféle változat van. Öltöztet egyértelműen nagyon jól ki tudja egészíteni az öltözködést. Nyilván itt is a színek, a formák, passzoljon az archoz, kinek kerekebb az arca, akkor szögletesebb fazont válaszol, ha karakteresebb szögletes járomcsont arc van, akkor a kerekebb szemüveget. Mindig így az ellentétes irányban gondolkodjunk, de uraknál is, a férfiaknál is nagyon-nagyon jól néz ki. Öltöztet akár egy sima pólót, de letisztult ingekhez, kabátokhoz, ősszel is, télen is viselhető napszemüveg, tud öltözködni, ha a helyén viseljük. A statementekről már beszéltem, nyakláncok, fülbe valók. Ugye egy sima, egyszerű fehér póló is fel tud dobni egy jópofa nyaklánc ékszer. Kitűző. A legegyszerűbb fehér pólókból bekárazni nyára. Ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb öltözködési forma, hiszen millióféle változatban viselhető, akár egy blézerrel, akár egy ingerrel, akár egy vékony kabátkával, vagy az inget kabátként, blézerként viselve, napszemüveggel, különböző nyakláncokkal, kitűzőkkel, ezer arca van egy fehér pólónak, és bátran a férfiak is viselhetnek vastagabb láncokat, akár réteges láncokat is, jó tudom, nem mindenki. Ez nyilván stílus kérdése, hogy egy kicsit bohóbb, hangulatosabb, vagy csak egy soros vékony aranylánc. Sokan viselnek, nagyon sok férfi visel láncot a nyakában, úgyhogy ez teljesen rendjén van. Említettem így gyorsan itt a pólóknál a kitűzőket. Na, most ez újra reneszánszát éli, a brossok, ugye régen egy ilyen nagymamás kiegészítőnek számított, az én anyukámnak mondjuk voltak még brossai, de most virágkorát éli újra, és nagyon sokféle formában lehet viselni, akár csak egyet, egy finom, mondjuk sejemkendőnek a közepére megtűzve, egy kabátnak, blézernek a hajtókájára egyet, vagy akár színben harmonizáló, sok-sok-sokkal brossal kitűzdelni, nyilván ott a kicsiktől a nagyobbak felé haladva, vagy csak sokféle kicsit, tehát hogy a halmozása is divat lett a brossoknak, nem csak ünnepi alkalmakra, hanem teljesen hétköznapi ruházatokat is fel lehet vele dobni. Hölgyeknél hajkiegészítők, hajpántok, csattok, szalagok, ugye rettentően jól fel tudja dobni a hajat is, az egész megjelenést, az öltözködést, akinek jól áll, és nem csak hosszú hajúaknak, hanem rövid hajba is különböző pántok formájában felkötni egy kendőt, színben harmonizáljon hozzá a fülbevaló, vagy a lánc, tehát hogy annyiféle, olyan jó dolgokat lehet ezzel csinálni, és nagyon jól lehet harmonizálni. Mindig a harmóniára törekedjünk, jó? Tehát, hogy ez legyen az alapszabály, hogy színben, stílusban, formában harmonizáljanak a ruhánkkal. Egy teljesen alap basic ruhát is fel lehet dobni különböző ilyen kiegészítőkkel. És hajkendők, csattok, szalagok, hát nagyon jó kis nőies látványtá tud lenni. Hát itt a férfiakat annyira nem említem, de egyébként van olyan férfi, aki sakka vagy kalap helyett ugye fejkendőt ilyen kicsit kalózosan teszi föl a fejére, és hogy ők is viselik azért. Nem túl gyakran, de azért előfordul.
2: Említsük már meg hétköznapi kiegészítőt. Mostanában ez is nagyon trendi, színes fém, mindenféle változatban az órák. Akár lehet nemes fémből, akár műanyagból, akár ilyen szövött pámtal. De ez rengeteg-rengeteg féle van, és hát az is egy nagyon jó kiegészítő, csak meg kell választani a stílust éppen ahhoz a ruhához.
3: Igen, ez abszolút így van. Nekem az a tapasztalatom, azt látom, hogy ma az okos órák, tehát ezek a mindent is egészséget mérő, rögzítő órák lettek túlsúlyban. Tehát nagyon sokan ezeket viselik, többnyire szilikon, tehát műanyag pántokkal, és soknál lehet cserélni. Sokan nem cserélik. Tehát ott van egy adott szín, adott szilikon, ugye ezek nem annyira stílusosak, tehát hogy elég karakteres formájuk van, nem lehet nem észrevenni őket, de most ez elfogadottá vált, trendi, lehet viselni. Amikor én nem javaslom, az a formális öltözködés. Tehát amikor öltöny, nyakkendő, tehát olyan helyen kell megjelennünk, ahol férfiaknál is, hogy edzőknél is kis estéi, estéi koktélruha, tehát ott maga a sportóráknak a viselését azért mellőzzük. Tehát ott váltsunk fémórákra, vagy egyéb, hát főleg igen, ilyen ékszerórákra. És akkor ezzel mondtam is, hogy ez egy másik kategória, hogy ékszerórák, hogy ékszerként viselkednek különböző színekben, ugye a rose gold, az arany, a sárgásabb, a sötét arany, az ezüst forma, különböző fémek, a bőr előtvözve fémek, tehát nagyon-nagyon sokféle van, és itt egy kicsit ékszer funkciót is betölt, tehát nem csak az időmérő, mint eszköz van jelen az öltözékünkben, hanem ékszerként is. Még a sálakkendőkről nem beszéltünk, illetve egy kicsit érintettem így a hölgyeknél a hajkiegészítők formájában, de hogy egyébként a nyakba való sálak és kendők viselése. Ugye a különböző kendőket úgy nem csak a fejen, hanem nyakban, vagy táskán, vagy nadrág szoknya bújtatójába bedugva viselhetjük öf helyett, tehát ennek is nagyon-nagyon sokféle formája van. Férfiak sálat inkább csak télen viselnek, tehát nekik nyáron nem szoktam látni nyakba, hát nagyon-nagyon elvétve, nagyon ritkán ilyen bohós hangulatban látok csak nyaksálat, úgyhogy az nem annyira jellemző. Még a táskák eszembe jutottak. Mm-hmm. Ugye?
2: Ez egy fontos dolog.
3: Igen, a női táska. Más, ami mondjuk irattáska, ilyen munkahelyre viselhető, ugye lapos táskák, amiben laptop és különböző iratok férnek, azok viszonylag egyszerűbb formájúak és színűek, de hát a női kézitáskák kimeríthetetlen tárháza. Legyen-e több, vagy egy, váltogassuk, vagy ne, attól függ megint, ugye ezt mindig hozzáteszem. Ha van lehetőségünk rá, akkor igen, akkor váltogassuk, mert nagyon sokat tud lendíteni ez is az öltözködésen, és ha nem vagyunk lusták átpakolgatni időnként a táskát egyikből a másikba, és van helyünk tárolni is, akkor igen, azért legyenek legalább annyi, hogy nyári meg őszi-téli, mert nagyon más stílusa tud lenni, ugye nyáron megint sokkal szélesebb a variációs lehetőség, a szalma, a fonott táskák, a szövett táskák, a strand táskák, a hátizsákok, tehát mindenféle, nem csak a kézi vagy váltáskák, hanem nagyon-nagyon sokfélét viselhetünk, de alapszabály itt is, hogy az öltözködésnek ez kiegészítője. Lehet egy nagyon jellemző látványos darab is, de az öltözékünket nem írhatja felül, tehát nem nyomhatja el. Tehát mindig ez kiegészíti, és ez fontos, hogy egészítse is ki. Tehát hangulatban, stílusban, formában az öltözködésünket.
2: Köszönöm szépen, ez záró mondatnak tökéletes volt. Ez mindegyik kiegészítőre vonatkoztatható, nem csak a táskákra. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hogy megint egy kis útmutatót kaphattunk a kiegészítők útvesztőjében. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
3: Köszönöm szépen én is, szia!

0: el!
1: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
2: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
3: Kezdjük, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Egy izgalmas témát hoztunk már, mégpedig a faültetést, amely ilyenkor ősszel, illetve, ha jól tudom, a másik alkalom pedig tavasszal aktuális, de hát most mi figyeljünk az őszi faültetésre. Na de milyen fát válasszom? Válasszom szabad gyökereset, vagy földlabdásat? Ez lesz a mai témánk, úgyhogy várom a választ a kérdésemre. Szabad gyökeres, vagy földlabdás?
3: Amikor a kereskedelembe veszünk fát, háromféle típussal találkozhatunk, tehát a szabad gyökeressel, a földlabdással, vagy a konténeressel, de a konténeres ebben az esetben nem érdekes, mert a konténerest egész évben ültethetjük. Tehát ez olyan, mintha amikor a virágot átültetjük egy kisebb cserőből egy medóba, tehát ezt gyakorlatilag bármikor megtehetjük. A földlabdás és a szabad gyökerű esetében itt arról van szó, hogy a gyökere hogy van a növénynek, és igazándiból különbség annyi, hogy a földlabdásnál a gyökerét fedi föld. Uh-huh. Még a szabad gyökerűnél nem fedi semmi gyökeret, legfeljebb egy agyaktépbe van bemártva a növény, és nagyon sok esetben a kereskedelemben így fűrészporos forgácsban van összepréselve egy rúdba az egész növénynek a gyökere, és ezt érdemes kiszabadítani. És a szabad gyökerének az az óriási előnye a földlabdáshoz képest, hogy egy kisebb helyet foglal, kettő könnyebb, három sokkal olcsóbb. De ültetés szempontjából ez a legrizikósabb szabad gyökerű. És amikor megveszük a szabad gyökerű növényt, akkor érdemes a csomagolásból kibontani ültetés előtt, és legalább egy fél napra vízbe állítani ezt a növényt, hogy megfelelő mennyiségű vizet föl tudjunk venni, hogy jobb kondícióba kerüljön a növény, és az esetleges kiszáradást meg tudjuk előzni.
2: Amikor oda kerülünk, hogy választanunk kell egy növényt, vannak-e olyan szempontok, ismertetőjegyek, ami alapján ki tudjuk választani, hogy ez a növény, ez életképes, ki fog hajtani, nincs kiszáradva, vagy ez olyan, hogy ehhez inkább ne is nyúljak, ez maradjon itt, mert ez már most tönkre van.
3: A legegyszerűbb erre azt mondani, hogy ha tavasszal veszük a növényt, és már azt látjuk, hogy szabad gyökeres növényről van szó, szabad gyökeres fáról van szó, és azt látjuk, hogy a növény már elkezdett kihajtani, tehát már a rügyek pattannak rajta, azt akkor inkább ne vegyük meg, vagy esetleg még pici lomb is van már rajta, akkor nem szabad megvenni, mert ez nagyon könnyen kárba fog veszni, ugyanis a növény addig ültethető, ha szabad gyökerű, amíg vegetációs időn kívül van, tehát nyugalmi szakaszban van, mert abban a pillanatban, ha elkezd nőni, fejlődni a növény, a nedvességet párologtatja el magából. És a gyökere nem tud elegendő vizet felszívni, mert hogy nincs, tehát a fűrészporban van benne, onnét nem fog tudni nedvességet felszívni, gyakorlatilag levegőt szív fel a gyökér, és az olyan, mint az embereknél az embólia, tehát egy légbuborék keletkezik a vérellátásban az embernél, és ennek következtében van az, hogy meghalnak az emberek. Itt és a növény esetében egy pici légbuborék keletkezik a hajszál erekbe, a kapillárisokban, ahol a növény él, és ott megszakad ez a vízoszlop, és ennek következtében a növény nem fogja tudni felszívni, és ezért kell beáztatni egy fél napra a növény, hogyha véletlenül a gyökér elején van egy pici légbuborék, akkor az távozzon, kiszabaduljon, illetve hogy biztosan föl tudja venni a vizet, tehát hogy elegendő nedvesség legyen a gyökérbe. Illetve azt kell még figyelembe venni, hogy amikor a gyökér csomagolást kibontjuk, megint egy komoly probléma az, hogy a gyökerek mennyire sérültek. Ezt akkor nem fogjuk látni, amikor már be van csomagolva a gyökér, csak kibontott állapotban látjuk. Ott olyankor azt kell csinálni, hogy egy éles metszólóval visszavágni a sérült részeket, a törött gyökér darabokat, levágni, és a koronát ehhez a gyökérmaradványhoz képest kell meghagyni, tehát arányosan, amekkora a gyökér, körülbelül akkora maradjon a korona rész is.
2: Körülbelül mik legyenek a lépések, hogyha már kibontottuk a gyökerét a szabad gyökerűnek ebből a fűrészporos valamiből, milyen gödröt ássunk neki, és hogyan készítsük elő a talajt, mielőtt belehelyezzük a növényünket?
3: Hát én akkor kezdeném az elején, hogy mielőtt nekiállunk fát ültetni, mérjük fel a kertünket, hogy hova is akarjuk ültetni ezt a fát. Legyünk tisztában azzal, hogy milyen fa lesz az, amit ültetni akarunk, milyen magasra nő, milyen oldal jellegű kiterjedése van a fának, tehát hogy ne legyen az, hogy egy másik növényt elnyom. Ez lenne az elsődleges lépés. Utána ássuk ki a gödröt, az ültető gödröt. Az ültető gödröt úgy érdemes megásni, hogy az első réteg talajt a gödör egyik oldalára tesszük, a gödör tartalmának a többi részét a gödör másik oldalára tesszük. A legfelső réteget tegyük a gödör aljára, amikor visszatemetjük a gödröt, és utána keverjünk trágyát a talajhoz, és úgy töltsük vissza a gödröt. Általában én fák esetében, gyümölcsfák esetében, vagy díszfák esetében az 1 méter x 1 méteres gödröt szoktam javasolni. Lehet ettől kicsit kisebbet is, de érdemesebb inkább nagyobbat ásni, mert ezáltal a talajt megbolygatjuk, föllazítjuk, tápanyaggal fel tudjuk tölteni, tehát magyarán trágyával összekevert földdel tudjuk visszatölteni a gödröt, és erre kell majd a növényt ráültetni, tehát úgy, hogy a legfelső réteg, ahova már a növény gyökere rákerül, az már ne tartalmazon trágyát, csak sima talajt tartalmazon, arra ültessük rá a növényt, és töltsük föl, temessük vissza a gödröt a fával együtt, úgy, hogy a fának az oltási pontja, vagy legalábbis a gyümölcsfák esetében az oltási pont, ne legyen a föld alatt, hanem föld fölött legyen. Az a lényeg, hogy ameddig az faiskolába eredetileg a fa volt a talajba, lehetőség szerint ott legyen, tehát addig legyen az is beültetve. És azért kell, hogy az oltási pont ne legyen a föld alatt, mert képes a növény másodlagos gyökert ereszteni, úgy, hogyha a talajhoz ér a gyökere, és ennek következtében képes az alanyról lelépni, és az alanynak a tulajdonságait ezáltal nem fogja megtartani, tehát lehet, hogy kellemetlen meglepetések lesznek a mi számunkra, vagy történetesen az alany ledobja a nemest, és az alany fog kihajtani, és csodálkozunk, hogy például egy körtefa esetében esetenként miért lesz bírs abból a körtéből.
2: Ez érdekes. Ugye beszéltünk arról a legelején, hogy ősszel, illetve tavasszal ültetünk fákat. Mik a tavaszi faültetés előnye-hátrányai, illetve az őszi ültetés előnye-hátránya?
3: Mind a kettőnek megvan a maga előnye és megvan a maga hátránya. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit vesz figyelembe. De igazándiból én személy szerint az őszi ültetést tartom sokkal jobbnak, méghozzá egyetlen egy ok miatt jobb az eredése az őszi ültetésnek. Bár az őszi ültetésnek is vannak óriási hátrányai, hogyha például olyan helyen lakunk, ahol az őz, nyúl be tud menni a kertbe, akkor télen nagyon könnyen meg tudja rágni a kérget a fán, ennek következtében elpusztult. Az őszölültetett fánál az is a veszély, télen nehogy véletlenül valaki elvigye a fát, finoman fogalmazva, fennáll ennek a veszélye. Az viszont az óriási előnye, hogyha összeültetjük a fát, akkor az a fának van ideje a gyökérzetnek regenerálódni a talajba, a gyökérzet ki tud alakulni, a hajszálgyökerek elkezdenek kifejlődni jobban, megjelennek a gyökérszőrök rajta, és ezáltal a tavasszal a kihajtáskor a fának már nem kell a gyökérfejlesztésre koncentrálnia, hanem igazándiból ő már a lombozatot tudja fejleszteni akkor. Az is egy fontos szempont, talajhőmérséklet

0: azokat rögtön ott lesznek kiéhezve, és akkor ott találják a fánkat, frissen, könnyen meg tudják rágni, meg tudják fertőzni a fát. A tavasszal meg az a baj, hogy egyszerre kell a fának gyökeret fejlesztenie, és egyszerre kell a lombot fejleszteni, ennek következtében sokkal lassabb, és sokkal kínlódósabb lesz a kihajtás a fának, és ezért van azt, hogy a tavasszal ültetett fák esetében sokkal kisebb az eredés. Gyakorlatilag október 20-ától lehet a fákat ültetni hivatalosan, tehát akkortól kerülnek a kereskedelembe is. Egészen március 20-áig árulhatják a kereskedők ezeket a fákat. Gyakorlatilag ez a vegetációs időn kívüli időszak legyen, és ha megvan a gödör, megvan a fa, akkor gyakorlatilag bármikor elültethetjük a fagymentes időszakban a fát, tehát nem fog megfagyni a fák, miközben beültetjük.
1: Értem, köszönöm szépen, remélem, hogy azoknak, akik faültetés mellett döntenek, tudtunk hasznos tanácsokat adni. Köszönöm, hogy itt volt velünk, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból beszélünk. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, és viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Stanislaw Berci. Szia Berci, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Nagyon izgalmas, mondhatnám úgy is, hogy egy játéknak lesznek a hallgatók a fültenúi, ugyanis népies ételnevekről fogunk beszélgetni, ami szerintem nagyon vicces is tud lenni, mert ezek a régi népi elnevezések azért néha megtréfálják az embert. Én mondok egy népies ételnevet, és majd Berci reagál rá, hogy ő szerinte ez mit jelent. Nyilván volt egy kis segítségünk is. Kezdjük a legegyszerűbbel, a dödölével.
2: A dödölle az tulajdonképpen, akinek még olyan szerencsés, hogy él a nagymamája, biztos, hogy csinált már, vagy olyan rokonatja, aki még megtanult a nagymamától, végtelenül egyszerű. Ugye a népies ételek, aminek ilyen fura neve van, és ilyen elfeledett neve, azok általában a szegény paraszti konyhából kerültek ki. Azért a legtöbbször a legegyszerűbb alapanyagok alkotják, a krumpli, a liszt, a tej, a káposzta, amit otthon találtak az emberek. Na most a dödölle az egy főtt krumpliból és lisztből gyúrt, kiszaggatott tészta, amit utána ilyen hagymás zsírban kisütnek ilyen teljesen amorf szaggatott, ilyen kanálszaggatott formára. Ezt akár utána a szalonnával, aludt tejjel, éppen ki, mivel szerette, ezzel fogyasztották.
1: Prósza.
2: Prósza az tulajdonképpen szintén krumpliból és lisztből készült, viszont nem gyúrták ilyen nagyon tészta állagúra, hanem ilyen lapos, akár sütőben is megsüthető tésztaétel volt, ezt is utána azzal ízesítették ki, mit otthon talált.
1: Gálica.
2: A gálica az hasonló a dödöléhez,

0: de ezt akár kukoricadarából is gyúrhatták. Kukoricadar a krumpli főzött sűrű tészta tulajdonképpen, amit utána egy zsíros tába szaggattak bele, és így fogyasztották.
1: Hát a málé, ezt még én is hallottam gyerekkoromban.
0: Tulajdonképpen csiráztatott búzából cukor méz nélkül, tehát a saját cukortartalmától sült édesre a málé, és egy ilyen zselészerű hagyományos édesség, ugye a búzának a természetes cukra, a keményítője, ezt nyerték és használták fel, úgyhogy ilyen ebből csináltak hagyományos édességet.
1: Na ez a következő, ezt is hallottam már, mi az, hogy a pompos?
0: Igen, hát a bombos az ismerős lehet, ugye, aki ismeri a kenyérlángost, vagy a langallót, azt hívják még más néven töki pomposnak is, ugye ez egy tulajdonképpen egy kelt kenyértészta, abból sütik ilyen lepényszerűt, akár kemencében, vagy sütőben, tejföllel, lilahagymával, szalonnával, ugye vásárokon, meg fesztiválokon szoktunk vele találkozni, nagyon-nagyon finom étel egyébként, egyszerű, nagyszerű szerintem.
1: Szerintem a következő ételt mindenki ismerni fogja, ez a lepcsák.
0: Igen, hát én gyerekkoromban lepcsánknak ismertem, valaki lepcsánkának, vagy tócstinak ismeri, ugye? Szerintem nagyon sokan szeretik, méltán népszerű. Egy reszelt krumpliból, lisztből, tojásból, fűszerekből, hát ez már, hogy ki mit rakott hozzá az évek során, fokhagymát, borsot, zöld fűszereket, bármit. Ez egy ilyen ropogós lepény. Hát vagy roston, kevés zsíradékban, vagy bőzsírban kisütik. Ez ki, hogy ízlésére van bízva. De ez tulajdonképpen azóta már nagyon sokféle változata elterjedt egyébként. Akár cukkiniből is szokták, főzőtökből, nem feltétlenül krumpliból. De az alapja tőle ez a reszelt krumplis lepénytészta.
1: Most egy nagyon vicces nevet mondok neked. Pulutyka.
0: Pulutyka, ezt megmondom őszintén, még én sem hallottam. Én azt hallottam róla, hogy egy hagyományos ilyen krumpliból, lisztből készült ilyen hagymás egytál étel. Kavarással készítik tűzön, és akkor úgy áll össze valahogy az étel. Az biztos, hogy ezek az ételek nem elegánsak, de nagyon finomak és laktatóak.
1: Megint egy nagyon jó kis név, kattancs.
0: Hát a kattancsról annyit hallottam, hogy ez egy keltésztából készült ilyen, hát ilyen csavart sütemény, vagy tehéntúróval, vagy íróval, vagy különböző ilyen tejtermékekkel töltött ilyen fordított, vagy hajtogatott ilyen sütemény. Igazából, hogy a neve honnan származik, azt nem tudom, de biztos, hogy nagyon finom.
1: A következő étel ez a fonyódi petye.
0: Hát tulajdonképpen a balatoni halászlé, ugye ismerjük a Szegedit, a Bajait, és hát ugye a balatoni régióban ugye rendkívül népszerű és változatos halételek vannak, és hát a halászlé is ugye ezek közé tartozik, de hogy ne mondjuk, hogy ez nem a Szegedi, meg nem a Bajai, ez régiónként változik. A fonyódi petyek is egy ilyen halászlé-szerű étel, és hát több évtizedes hagyománya van, neki is ugyanaz a jellegzetessége is az adja a karakterét, ami a többi halászlének is, és sokféle halból készül, ponty, keszek, harcsa, és fokhagymát, paradicsomot, zsírt, vöröshagymát, zöld paprikát tesznek hozzá, akár szalonnát is, és ugye a végén pedig a halszeletek és a zöldségek is kerülnek bele, és hát ettől fonyódi petyek, ugye se a Szegedire, se a Bajaira nem jellemzőek, ezek nem mindegyik alapanyag, és a zöldségek sem, valószínűleg ezért lett ez fonyódi petyek, mert ez különbözik a hagyományos halászlevektől, amit ismerünk.
1: Gibanica.
0: Hát a gibanica, az tulajdonképpen az őrség és a vendidék közkedvelt süteménye, az egy ilyen kelt rétes-szerű, tehát nem rétes tésztát kell elképzelni, hanem egy kelt tésztát. Szerb és szlovén gyökerekkel rendelkezik. Ez egy ilyen réteges sütemény, hasonló, mint a flódni, de nem abból a tésztából, hanem ilyen rétes labból, de hogy ilyen tésztarétegek közé nagyon sokféle töltelék kerül, akár alma, dió, mák, túró, nagyon gazdag, és végül a tetejét tejföllel gazdagítják, így borítják be, és hát tulajdonképpen nem egy ilyen hajtogatott rétest kell elképzelni, hanem ilyen szeletelhető réteges sütemény, de nagyon-nagyon finom, és biztos nagyon laktató is.
1: Következő szót azt én is hallottam gyerekkoromban, de nem kóstoltam soha, ez pedig a görhe.
0: A görhe az tulajdonképpen egy édesség volt, vagy más néven a málé. Kedvelt sütemény a Békés megye és a jársági tájegység. Inkább a szegényebb rétegek könnyen elkészíthető édessége volt. Tulajdonképpen a kukoricalisztet azt előző este forró vízzel vagy tejjel összekeverték, ez megdagadt másnapra, és egy ilyen kerekre formázott vagy tepsébe simított tésztát megsütötték kemencében, és tulajdonképpen bőven megszórták porcukorral, akár néha egy kis kanálnyi lekvárt halmoztak rá. Egy nagyon egyszerű, de mégis laktató és finom desszert, hát nyilván a szegények hogy édessége volt, mert ehhez jutottak hozzá leggyakrabban.
1: Megint egy vicces név következik, a hebedunda.
0: Hebedunda az egy tulajdonképpen kiskunsági étel volt. Tulajdonképpen a kiskunsági embereknek a legfontosabb eledele a kenyér volt, és még néha főtésztához is kenyéret ettek, és hát a húsételek mellett ugye a legismertebb népi ételük a tarhonya volt, mert könnyen elkészíthető volt. És hát ez a hebe hunda, ez egy általában ilyen burgonyával, apróra vágott tepertővel főzték össze a tarhonyát, és aztán hagymával, paprikával ízesítették, és a végeredmény pedig egy ilyen nagyon sűrű, nagyon laktató, gazdag pásztorétel volt. Hát a nevét azt valószínűleg a pásztorok adták neki.
1: A következő a kalinkó.
0: Kalinkó egy sütemény, tulajdonképpen a rábaközi régióhoz kapcsolódó. Egy ilyen 9 szából font ízletes kalácsot kell elképzelni, amit főleg ünnepi alkalmakkor vagy lakodalmakkor készítettek. Lakodalmi készülés utolsó napján sütötték, és hogy friss maradjon. Tulajdonképpen egy fonott kalács, egy tejfölös, zsíros, cukros, édes keltésztából készült kalács, amit gyakran a pároknak fűszóesszőre tűzve kínáltak a bor mellé, egy ilyen hagyományos ünnepi kalács.
1: Jó, a következő a gánica.
0: Hát igen, a népi konyhában ugye a kukoricából készült ételeknek ugye kiemelkedő szerep jutott, mert hogy sok volt, változatosan lehetett elkészíteni, elég sokféle alapanyagot adott ugye a kukorica az embereknek, és hát így terjedt el ugye a gánica is. A számos elnevezése létezik, a leggyakrabban használt a puliszka, vagy a dödölle. Létezik édes és sós változata is, illetve hát ugye ismerhetjük az elegánsabb változatát az olaszoktól, a polentát. Azt ők nagyon ugyanez a kukorica dara egyébként, de náluk a polenta ennek a megfelelője. Ők egy picit elegánsabb vajjal és tejjel készítik, különböző ízesítésekkel, de maradjunk a hagyományos magyar változatnál. Tulajdonképpen a kukorica lisztet, vagy kukorica darát nagyon sűrű állagúra főzik, attól függ, hogy mit szeretnének vele. Hogyha sűrűbbre főzik, akkor kihűlt formában formázható, és utána még ropogósra lehet sütni, akár roston, akár kevés zsíradékban, vagy bőzsíradékban, vagy formázva sütőben. Gyakran adnak hozzá szalonnát, tepertőt, zöldfűzé, jutúrót, például nagyon-nagyon finom a jutúrós puliszka, mi is itt az étteremben szoktuk készíteni. Hát tulajdonképpen nagyon sokféle felhasználási módja van, és akár az édestől a sósig nagyon sok változata, igen.
1: Az utolsó ilyen elnevezésünk a rábaközi perec.
0: A rábaközi, vagy más néven vert perec, az Vas és Győrmoson Sopron megyében elterjedt péksütemény. Hát elkészítése nagyon hosszadalmas, általában több napig is tarthat, de a végeredmény egy hosszú ideig elálló, és egy ilyen barázdás felületű édeskés ízű sütemény. Az elkészült perec egy olyan 2-3 centi vastag és ilyen 12-14 centis átmérőjű. A elkészítési folyamatában a sütés és a főzés is jelen van egyébként, tehát a tésztát először sósvízben előfőzik, tehát így forrázzák idézőjelben, és utána sütik meg, ez adja ezt a barázdás fényes felületét. A népi vásárok és a húsvét környéki hagyományoknak az elmaradhatatlan kelléke.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél ebben a kis játékos névkeresőben. Te ezek közül az ételek közül valamelyiket ismerted, kóstoltad már egyéb?
0: Igen, hát például, amit említettem is, ezt a puliszkát, a dödölét, azt mit itt is az étteremben készítjük, mi jutúróval és valamilyen grillezett húst adunk mellé, vagy grillezett gombát, hogy egy kicsit gazdagítjuk. Illetve hát ugye nekem anyukám nagyon szereti, mert ugye lisztérzékeny és nagyon sok kukoricából készült ételt evett, úgyhogy ezek nekem közel állnak a szívem, ezzel nagyon sokat találkoztam velük gyerekkoromban, úgyhogy igen, ezeket én is kedvelem.
1: Hát én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál ma is ebben a kalandos kis névkeresőben. Köszönöm, hogy rám szántad az idődet, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok! Piros!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ bejelentése szerint. Az új felhasználóbarát interaktív felületen a lakosság, a betegek, a szakemberek egyaránt megismerhetik az adatok időbeli alakulását. A központ közlése szerint a rendszer célja az átláthatóság, a szakmai visszacsatolás és a betegbiztonság további erősítése. Az első szakaszban az aktív fekvő betegellátást nyújtó intézmények járványai, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő bizonyos fertőzések intézményi adatai és indikátorok válnak nyilvánosan elérhetővé. Az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mivel az intézmények eltérő profilja miatt az egyszerű összevetés szakmailag nem megalapozott. A félreértések elkerülését közérthető magyarázatok, grafikonok és referenciamutatók támogatják. A fejlesztett adatközlési rendszer a központ hivatalos honlapjáról érhető el. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett két lépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon, a miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 000 órányi munkával 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. A Miskolc Diósgyőri Református Egyház község ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövő Ref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Eközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait. Elkezdődött péntek délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen idén minden eddiginél több, mint egy 90 alkotás szerepel a programban. Bíró Tibor fesztivál igazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy a 28 országból érkezett filmek befogadására új helyszínnel is bővültek, így a Tudomány és Technika házában is biztosítják a megszokott körülményeket. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Miskolc gazdag múltra tekint vissza a filmművészetben, hiszen az ország első filmvetítése is a Kőszínházban volt. A megnyitó ünnepségen Cinefest életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándor Kossuth díjas színészt, akit testvére Gáspár Tibor méltatott. Az Európai Mozi Nagykövete díjat Danis Tanovics Oscar díjas bosnyák rendező vehette át, míg a második díjazott Kevin MacDonald skót rendező később veszi át az elismerést. A filmszemle a horvát rendező Igor Seregi Lagzi című vígjátékának premierjével rajtolt el, a programok pedig szeptember 12-ig várják az érdeklődőket. Megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit 2026. szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsodabolyi-Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
2: Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételek a lehetőségéről, és ennek kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mi mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek hetedikes gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy táskájában lapulnak ezek a papírok. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is. Nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő. A fiúknak meg több mint 70%-a.
1: Köszönöm a figyelmet. Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvéből, a negyedik rész válogatott verseiből. Készítetett egy rézoltárt, azután elkészítette az öntött medencét. Alatta körös körül bika alakok voltak, könyökönként 10-10, ezek vették körül a medencét. Két sorban helyezkedtek el a bika alakok, amelyeket az öntvénnyel együtt öntöttek. A medencét 12 bika tartotta, 3 északra, 3 nyugatra, 3 délre, 3 pedig keletre nézett. Azután készítetett 10 mosófazekat, 5-öt helyezett el jobb felől, 5-öt pedig bal felől, hogy azokban mossák és öblítsék le azt, amit az égő áldozathoz előkészítettek. A medencében pedig a papok mosakodtak. Készítetett 10 arany lámpatartót is, a megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban. 5-öt jobb felől, 5-öt pedig bal felől. Készítetett 10 asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban. 5-öt jobb felől, 5-öt pedig bal felől. Készítetett 100 arany hintőedényt is. Készítetett hírám továbbá fazekakat, lapátokat és hintőedényeket. Ezzel befejezte hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából. Mindezt a fölszerelést tiszta részből kellett elkészítenie. Hírám mesternek az úrháza számára Salamon király megbízásából. Mindezt a fölszerelést nagy mennyiségben csináltatta Salamon a réz roppant bősége miatt. Elkészítette Salamon a többi fölszerelést is az Isten házához. Az aranyoltárt, az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak, a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy ott égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt. A virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig színaranyból. Azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenes serpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjébe nyíló ajtót és a templom szentélyébe vezető ajtót is aranyból. Salamon a templom építése után a kultuszi felszerelés elkészítésével folytatja a munkát, és ezzel a templom belső életére kezd fókuszálni. Nézzük meg ezekből néhányat. A rézoltár a templom udvarának központi eleme. Ez az áldozat bemutatás helye, ahol az ember Isten elé viszi bűneit, háláját és könyörgését. Méretei azt jelzik, hogy Isten népének az életében az áldozat nem mellékes, hanem központi valóság. Az új szövetség népeként mi már Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatját valljuk, de ez a szakasz arra figyelmeztet minket, hogy az engedelmesség és a bűnbánat ma is az Istennel való kapcsolatunk fontos része. A templom egyik legkülönlegesebb tárgya az az öntött medence, amelyet 12 bika tartott, és amelybe több ezer liter víz fért. A medence nem dísz, hanem a tisztulás helye. A papok itt mosakodtak meg, mielőtt az Úr szolgálatába léptek. A tisztaság pedig nem csak külsőség, hanem lelki szükséglet is, mint az Istennel való találkozás feltétele. Az Úrhoz való közeledés ugyanis mindig tisztulást kíván, és a tisztaság nem önmagunkért való, hanem azért, hogy méltó módon állhassunk Isten színe elé. A 10 mosófazék, a 10 arany lámpatartó és a 10 asztal mind-mind azt mutatják a számunkra, hogy az Isten házában rend van. A lámpatartók fényt adnak, az asztalokon ott vannak a szent kenyerek, a mosó fazekak pedig az áldozatok előkészítésére szolgálnak. A templom sohasem válhat kaotikus helyé, ez ellen lépett fel Jézus később keményen, hiszen olyan megszentelt tér az, ahol minden tárgynak megvan a maga helye és funkciója, hiszen mindegyik az Úr tiszteletét szolgálja. Hírám mester minden tárgyat, amit készített később, tiszta részből készítette, fazekakat, lapátokat, villákat és még állványokat is. A Biblia hangsúlyozza, hogy mindezeket nagy mennyiségben öntötték, mert igen sok rész volt Jeruzsálemben. A templom fölszerelése tehát nem kimérve vagy kicentízve készült, hanem olyan bőségből, mely az Isten gondoskodását tükrözi. Ez a szakasz ma azt kérdezi tőlünk, vajon a mi életünk apró részleteiben látható-e az Isten szentsége? Készek vagyunk-e neki tisztán és rendben élni, hogy ez méltó legyen ő hozzá? A szolgálatunk, az életünk akkor lesz ugyanis tényleg örömteli, ha odaszánjuk az Úrnak nem csak a nagy és fontosnak tűnő dolgainkat, hanem a mindennapi és apró cselekedeteinket is. Legyen az életünk szép és rendezett, olyan, hogy minden a maga helyén és rendjén az Úr dicsőségére szolgáljon. Amen. Urunk, taníts bennünket úgy élni, hogy életünk részleteiben is megmutatkozzon a te szentséged. Add, hogy tisztán, rendben és alázattal szolgáljunk, és minden tettünk a te dicsőségedet tükrözze.

Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, más csúg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani jókor érkezik. Még alig, hogy megvirradt, Dugó Dani már fölkelt, megmosakodott és kócos haját is szépen megfésülte. Azután felvette, tündér adta gyönyörű köntöskéjét. Szélkelep tollait is elsimította, nyakára piros szalagot kötött, csőrét pedig kifényesítette. Olyan szépek voltak, mintha valami nagy ünnepre készülődtek volna. Dani még a kis bicskáját is zsebretette, amit Péter gazdától kapott. Nincs nagyobb ünnep, mint mikor az ember hazatérhet. A két világjáró ma akart elindulni, mert a hajó már egészen közel járt a szülőföldjükhöz. Szándékukat ugyan még nem jelentették be senkinek, tehát erre nem is kerülhetett sor, mert akkor Péter gazda és Sára néni el nem engedték volna őket. De valahogy mégiscsak el kell búcsúzni, mert különben meg hálátlanok vagyunk, mondta Dani. Szélkelep aztán segített a nagy kérdést megoldani. Tegnap előtt eltűnt, és mikor előkerült, elmesélte, hogy mit végzett. Még egész kicsi korában hallotta Szélkelep az öreg bagoly hírét, aki ott lakik egy odvasvában, és aki rettentő nagy tudós. Ahhoz repült el, és megkérte, hogy írja meg helyettük a búcsúlevelet. A bagoly két kövér egérért meg is írta, de olyan szépen, hogy azt nem lehetett könyvhullatás nélkül olvasni. Mikor Szélkelep elmondta, mi van benne, Dani egészen vörösre sírta a hosszú orrát, annyira tetszett neki. Benne volt abban Péter gazda, Sára néni, a kormányos, a hajó, de még az öreg tarajos kakaska is. Úgy kezdődött, hogy édes kedves Sára néne, nagyutamnak itt már vége, ne sírjanak hát utánam, hazafelé visszavágyam, Szélkelep is hazavágyik, úgysem tart a nyár sokáig, Péter gazda ne felejtsen, este reggel emlegessen. Tovább Szélkelep nem tudta, ami elég baj. Meg is fogadta Dani, hogy mihelyt kicsit ráér, beiratkozik a bagoly iskolába is, meg fog tanulni olvasni. A búcsúverset oda tették a Sára néni kicsi asztalára, és hogy más dologról is megemlegessék Dugó Danit, hát Szélkelep szeretett egy csomó békát. Igaz, hogy a csőrében megfulladtak, de azért nagyszerűen be lehetett őket rakni. A télire való paprika közé, amit Sára néni előtte való nap tett üvegekbe. Meg sem látszottak, olyan szép zöld volt a színük. Majd megörül Péter gazda, ha télen a paprika között mindjárt pecsenyét is talál. Dani aztán nagy könyvhullatással búcsút vett a hajótól, csirkéktől, kacsáktól, meg a muskátli virágoktól, felült Szélkelep hátára, és elrepültek. Szélkelep tán még sose repült ilyen gyorsan. Most nem gondolta arra, hogy apótól ki is kaphat. A nagy udvarban csend volt. Mindenki déli álmát aludta. Kelep anyó is szundikált a fészekben, szárnya alatt csupasz fiókái nyújtogatták a nyakukat. Kelep apó most is ennivaló után járt, ahogy az egy komoly családapához illik. De az is lehet, hogy a nádas szélén egy kis beszélgetésre állt meg a többi apóval. Egyszerre csak éles sikoltás hallatszott valamerről, azt se lehetett tudni, ember vagy állat kiáltotta. De úgy látszik, a baromfi nép tudta, mit jelent ez a hang. Valamennyi tyúk felriadt, tyúk anyó, kacsamama, pulyka néne, kétség.

0: Persze a fészkét azért ott nem hagyta volna a világért sem, mert az apró gólya kedves csemegéje a héjának, ha az öreg nincs a közelben. Anyu úgy gondolkozott, hogy ő vigyáz a gyerekeire, más is vigyázzon a magáira. Mindenki a híját este figyelte, így nem vették észre, hogy ellenkező irányból is közeledik egy madár. Kicsit furcsa állat volt, valami púpot vagy mit viselt a hátán. A híja sem látta meg, egyre a baromfélémséget leste csillogó szemmel, hogy melyiket ragadhatná fel magával. Lejjebb ereszkedett, aztán villámgyorsan csapott le, és éppen olyan gyorsan ragadott magával egy egészen fiatal ércikét. Már meg akart fordulni, hogy biztos helyre szálljon a prédájával, mikor az a nagy madár utolérte. Akkor látszott, hogy egy fiatalabb gólya, és a hátán apró emberke üldögélt. A kis emberkének villogott a szeme haragjában, de a kezében is villogott valami. Harcias kiáltással támadtak a héjára, az meg ilyetten engedte el a ércikét, mikor a nyakán valami szúrást érzett. Dugó Dani, mert hiszen ő volt, elkapta a ércikét, maga elé ültette, aztán a héja felé szúrt a bicskájával, és ott hagyta. Nem is kellett őkelmének több. Repült, ahogy a szárnya bírta, és most már a saját gonosz vére festette pirosra a tollát. Dugó Dani szélkeleppel leszállt az udvarra, a jércikét letette, aztán felrepültek a gólyafészekbe. Na, olyan örömet se látott még a nagy udvar. Dehogy kaptak ki a szökevények. Kelepanyó azt se tudta, hová tegye őket. Örömében mindenáron egy hosszú gilisztát akarta Dani szájába dugni, de az inkább átengedte szélkelepnek. Megérkezett apó is. Kicsit dörmögött, morgott, de a jércike története kibékítette. Már az egész udvar elcsöndesedett este, de a gólyafészekben még mindig suttogás hallatszott. Dugó Dani mesélte a sok viszontagságot. Másnap meglátogatták kemény hátat a teknőst, annak is mindent elmeséltek. Az öreg teknős béka megkérte a baglyot, az meg mindent szépen feljegyzett, és így olvashatja minden gyerek, aki kíváncsi rá, hogy milyen kalandokat élt át Dugó Dani. Még egy nagy könyvben is kinyomtatták, és biztosan maga Dani rajzolta hozzá a képeket, mert olyan szépek.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
1: Revicki Gyula, mi atyánk.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán a Sándor Palotában. Baka András ezúttal a jogászi hivatásrendek, az ügyvédség és az ügyészek képviselőinek véleményét is kikérte a folyamatban. Az államfő Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint az Ügyészek Országos Egyesületének vezetőjével, Matica Artemonnal tárgyalt. Ezzel folytatódott a szeptember elején megkezdett konzultációs sorozat, amelynek keretében korábban a bírósági szervezet vezetőit is fogadta az elnök. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon, a miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával, 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. Több mint 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban június közepe óta, és több mint 1000 erdőtűz következtében az uniós erdőtűz információs rendszer adatai szerint. Az éveleje óta elpusztult teljes terület megközelíti a 650 ezer hektárt, amellyel az idei nyár jelentősen meghaladja az elmúlt 20 év átlagát. A legsúlyosabb pusztítást júliusban jegyezték fel, amikor 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett Spanyolországban és Franciaországban. Görögország, Portugália, Olaszország, valamint Belgium szintén súlyos károkat szenvedett, utóbbi országban történelmi méretű lángok pusztítottak. A rekordközeli erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és a klímaváltozás által felerősített hőség is hozzájárult. Terjed a nyugat-nílusi vírus a Nyugat-Balkánon, Horvátországban 10, Szerbiában 11 fertőzést regisztráltak péntekig, míg Észak-Macedóniában több mint 50 esetet és 6 halálesetet jelentettek. A vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed, és bár az esetek nagy része tünetmentes, a betegek kisebb részénél súlyos idegrendszert érintő szövődmények alakulhatnak ki. A szakemberek a helyzetet az évszakhoz képest kezelhetőnek tartják, de a megelőzés érdekében a szúnyogcsípések elleni védekezést és a pangóvizek felszámolását javasolják. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban idén eddig nem regisztráltak megbetegedést.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallat Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az ön személyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára, is sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan sanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen. Csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikor én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, mármint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen brillírozhat, és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, az, a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni, a férjével szülőként milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál, tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a jó Istentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az ön személyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene, úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, az meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotyvölgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én hoztam-vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában. Nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kigyermekes édesanyaként, akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikó, Valapít Pallagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és azóta eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem parasznyára, akkor tudtam jó, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitypalagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készségképesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és

Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni, és azért akadályozni, mert a másik másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. Nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy furulya fuvola, fafúvósok közül furulya fuvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészet is fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furulya, a fuvola, a klarinét, a szaxofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatás a mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik is nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk,

0: A jó múlt korában, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a Kicsiny Pitty-Palagyvölgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagyvölgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre. De ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
0: Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani. Ez egy óriási ajándék a Pitty-Palagyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A Pitty-Palagyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvós zenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvós zenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreérteni, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok, a fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne, nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene. És ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pittypalagyban. A zene erőt ad. A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam a zenével együtt. Természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta tovább, nekem eljött más irányba az utam, de szerintem lehet, hogy ő ezt nem is tudja, hogy milyen nagy példát adott azzal a vezetéssel, ahogyan ő akkor vezette a színház zenekarát, énekkarát. És ezek azok a minták, amik nem múlnak el. És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör. És azt adja mindenki másnak. Nagyon szeretem Jakab leveléből azt az igét, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidben. Hogyha valaki végignézi, hogy eddig mi minden történt az én életemben, akkor meglátja.
1: És ha jövő felé tekintünk, akkor én a további szakmai életére és személyes életére is Isten gazdag áldását kérem, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában is, és mindezeket a gondolatokat, megéléseket személyes élet terébe is beavatva bennünket megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
0: Én is köszönöm. Áldás békesség.
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pittyballattyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felszámolja a közpénzzabrálást a dohány és a kaszinó koncesszióknál a kormány, és elkezdődik a 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombati posztjában. Az országgyűlés elé terjesztik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatásköreinek megszüntetését, valamint a koncessziós tanács felszámolását. A kaszinókra és a dohánytermékekre vonatkozó koncessziók felülvizsgálatából származó plusz forrásokat az egészségügynek adják majd. Emellett a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött a MOHU kötelezettség vállalásai és az esetleges uniós bírságok miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés nem szentírás, és a kormánynak kötelessége hozzányúlni ahhoz. December 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon a kormány. A döntésről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmondta, hogy a spanyolországi Ceutában történt események is azt mutatják, a migrációs útvonalak bármikor átrendeződhetnek, ezért nem engedhetnek a szigorú határvédelemből. Hozzátette, hogy a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogi környezeten, és a következő hetekben olyan rendszert hoznak létre, amely védi az ország határait. Magyar Péter igazságtalannak nevezte az Európai Unió korábbi bírságait, hangsúlyozva, hogy Magyarország eddig is hatékonyan védte Európa külső határait. A hatályos törvény szerinti 6 hónap helyett a kormány tudatosan csak 4 hónapos meghosszabbításról döntött, hogy az időt kihasználva egyeztessenek az uniós intézményekkel egy új szabályozásról. Új környezetvédelmi hatóság jön létre Magyarországon a természeti erőforrások védelmének megerősítésére. 10 év után újra lesz önálló környezetvédelmi hivatal. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő tette, kiemelve, hogy a lépéssel a kormány egy korábbi ígéretének tesz eleget a fenntartható gazdálkodás és az intézményrendszer helyreállítása érdekében. Az új szervezet feladatai közé tartozik a környezetvédelem mellett a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az állatvédelem, valamint a klíma és vízvédelem is. A főhatóság emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladék kezeléséhez kapcsolódó engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint. Az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani, a források pedig októberben érkezhetnek meg a gazdálkodókhoz. Az intézkedés a sertéstartók likviditási helyzetének javítása érdekében van szükség, a termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspestés veszélye miatt. A kormány ezzel a lépéssel a gazdák fizetőképességének biztosítását, valamint az élelmiszerellátás biztonságának garantálását kívánja elérni. Több mint egy évtizedes szolgálat után lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről Gér András László, aki 2015 óta töltötte be ezt a posztot. A volt zsinati tanácsos a református.hu-nak nyilatkozva elárulta, hogy hosszabb ideje érlelődött benne a döntés, miután megszerezte a lelkészi képesítést és lelkészi szolgálatba állt. Gér András László nem köszön el az egyházi szolgálattól, továbbra is vállal feladatot, emellett beosztott lelkészként Érdligeten is találkozhatnak vele a hívők. A feladatait átmenetileg a következő zsinati tanácsos 2027 áprilisára várt megválasztásáig ügyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatalvezető veszi át.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

erre nem kacsint, mert tudja, egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, s a bíbor húsú megy.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete. A csirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hogy tetszett neki az oltárkép, a szűzanya a kis Jézussal? Lekivált meg a felhő, amelyen állt. Egyszer ő is megpróbált felhőt faragni fából. Sikerült is. Egy angyal könyökölt rajta, aztán nézett lefelé. Akkor még élt az anyja. Ő meg fiatal legény volt. Neki csinálta. Mikor elvitte a lányt a templomba, az angyalt akarta megmutatni neki, aki előtt annyit bámészkodott gyerekkorában. Az angyalt, aki talpig vasban egy nagy kardot tartott a kezében, s a két szárnyának tűzből volt a szegélye. A kép már nem volt ott, ahol emlékezett rá. Egy asszony állt a helyén rózsával, valami apáca, arról már nem tudta kicsoda. Nemigen koptatta ő a templom küszöbét, amióta felserdült. Elvigyorodott, bekapott egy szem szőlőt, de mindjárt ki is köpte, mert eszébe jutott, hogy a papé. Azért Kati nem rossz lány. Befogta a száját. A mai szent napig nem árulta el, még Franciska se tudta kiszagolni az igazságot. Igaz, hogy nemigen járkált az ide, a fügekertbe. No, nem hal meg addig, míg egyszer meg nem mondja a papnak, hogy ugyan hiába etette meg ünnepen kenyérrel és itatta meg borral, aztán oldozgatta a bűnei alól, nem igen érvényes, mert hogy ő az anyja után kapta a vallását, aztán római katolikus. Ha megkérdezi, amikor megfogadta, meg is mondta volna neki. De Kati intézett el mindent helyette, ő már csak a kézbe ment, ott is ragadt szépen. A kefegyárba az Isten pénzéért sem állt volna vissza. Hát a következő ünnepen felvette az úrvacsorát. Azt gondolta, majd a lány is akkora képeket fest, mint a templomban látni. Tavaly előtt, mikor még megvolt a csizmája, el is ment a Molnár színbe, a kiállítási terembe, ahol mindig cserélték a képeket, és ingyen be lehetett menni. Mert azt hitte, a lánytól is lát végre valamit. Úgy hirdették a kiállítást, hogy fiatal festők. De nem volt ott egyetlen kép sem, amit ő festett volna. Valami ronda képek voltak, egyik rútabb, mint a másik. Majd mindegyiken kapáltak, meg vasat öntöttek a munkások. Piros meg lila volt az arcuk a tűzfényétől. Volt ott egy traktor is, az még hagyján. Annak legalább a helyén volt minden porcikája. A csavarjait külön-külön is meg lehetett volna számolni. Az az érdekes, hogy odahaza meg mind a ketten festenek Ádámmal. Meg is írja, miket. Már csupa kép a házuk, nem férnek tőlük lassanként. De nem mutatja senkinek, kiállításra sem adja be. Hamutartót gyúr, sakfigurát farag, dobozt fest mind a kettő, abból vergődik. Nem lett szegényből festő, pedig beszerette volna. Lám, abból él, amit tőle tanult. De sokat kínoszta pedig, mikor kicsi volt, kivált meg, mielőtt megszökött. Tudok én festeni, mondd, de mondd meg igazán. Hogy ne tudna, felelte neki. Ő úgy látta. Lám úgy látszik, tévedett. Amazok jobban tudhatnak nála, akiknek a képeit ott látta a Molnár színben. Nem bolygatja ezt, fájhat neki. Aztán meg úgyis mindegy. Fő, hogy kin van a házból. Az az ember gondot visel rá, éhen se vész, látszik a ruháján is, hogy nem nélkülöznek semmit. hanem harisnyát húzhatott volna, a lába körmét meg kipirosította a bolond, pedig a halottal nem lehet tréfálni, annak meg kell adni, ami jár. Nem mehet oda szégyen szemre mezítlábas cipőben, se hajadon fővel nem állhat meg a koporsó előtt, pedig így jött. Jó szerencse, hogy egy kendő még akad nála, az anyjáé volt, szép fekete kendő. Azt nem adta el, eltette emlékül. Hát azt majd a fejére köti. Hanem hogy a lábára mit ad? Elég gyalázat, hogy neki ebben a rossz bakancsban kell kimennie a temetésre. A tűz égesse meg az öreg Turit. Megkérte hétfőn, ne adja el azt a roncsizmát ma estig, hadd menjen ki benne a temetőbe. Az öreg Váltig ígérte, hogy elhozza neki, ha nem akad rá valami nagyon jó vevője, de hát nem hozta. Eladta az bagóért a vén Iszákos, a bőrt odaadná a testéről az öreg Turi, csak pénzhez jusson, aztán mehessen a kocsmába. Így aztán nincsen csizma, mehet a bakancsban. Nincs meg a vasárnapi nadrágja sem. Majd a hátára teríti a bekecset, aztán segít valamit. Kalapja van, majd csak meg lesz valahogy. Inkább a lány előtt restelkedik. Most majd megtudja, hogy nincs semmije. Aztán elkezdi gyötörni a pénz miatt. Felállt, rámordult Annuskára, hogy adjon pénzt. Felmegy a térre, vesz neki egy harisnyát. Annuska nem mert ellenkezni. Odaadott 100 forintot meg egy spárgát, amelyel végig rőfözte a derekát, mert harisnya kötője se volt, azt is kellett venni. Anzsu elment, kívülről rácsukta az ajtót, és az utcáról vissza kiabált, hogy még oda lesz, mosogasson el. Forrt a mosogató víz. Annuska kereste a kis Dézsát, de nem találta. Hát a Weidlingot kapta elő. A csutakot se lelte sehol. Kitépett egy csomó gyomot a gálicos hordó mellől, azzal törölgette ki a lábasból a zsírt. Dúdolva járt kelt az udvaron, kimosta a csirkék táját is, öntött nekik friss vizet. A bádogot bevitte a szobába, hogy hűvösön legyen. És ahogy hirtelen megfordult, lesodort egy skatuját az ágy széléről. Üres skatuja volt, orvosságos skatuja. Kiápolja Anzsut, ha beteg. Körülnézett megint a lapos ágyon, az üres szögeken, lábujjhegyre állt, végig tapogatta a gerendákat. Nem volt azokon semmi, csak 2 ivótülök, meg a lúgos csupor. A citerát szerette volna megtalálni, de nem volt sem erre. S Annuska tudta már, hogy akkor éjszaka, amikor Anzsu a nyakába akasztotta a piros zacskót, hazudott neki, mert nem a fele pénzét adta vele, hanem az egészet. Mindent, amit azóta gyűjtött, hogy hozzájuk került. A Költő utcán, a kamara mellett van egy kis benyíló, a kerti szerszámokat tartják benne, meg a hordót. Ha nagyon akarnák, be tudnának szuszakolni oda egy hás ágyat. Hogy beszélje rá, hogy eljöjjön vele? Ádám azzal engedte el, hogy hozza magával Anzsut. Ő nevetett akkor, valami olyat felelt, hogy éppen Anzsu jön a Svábhegyre, mikor otthon kiskirály a fügekertben. Kiskirály? Bizony, Anzsu nyomorog, mondta ki magában tárgyilagosan. És arra gondolt, milyen rendszeresen táplálja Gusztávot. Gusztáv, Jázon, Anzsu. Az Isten verje meg, megint potyog a könnye. Hol lehet az a nyavajász citera? Azt is eladta vajon? Letérdelt a földre, benézett az ágy alá. Megörült. Bent egészen hátul, az Anzsu óriási csuhé papucsa mellett fény lett valami. A citera. Benyúlt mélyen. Milyen rendesen söpör ez az Anzsu? Nyúlna be csak nála így a bútorok alá. De a fémes tárgy, amelyet előhúzott, nem a citera volt, hanem egy koszorú. Leereszkedett a sarkára, csak nézte. A koszorú szív alakú volt, és fenyőből fonta Anzsu. A szív peremén arasznyi távolságban egymástól angyalok ültek. Fából faragott ezüst angyalok. És mindegyik tartott kis gödrös kezében valamit, az egyik trombitát fújt, a másik hegedült, a legutolsó, a legszebbik kis angyal citerázott. A szalag is ezüst volt rajta, a kukorica összeragasztott leveléből csinálta Anzsu. Azt festette be ezüstre, s bodzalével rajzolta rá a neveket. Korinna és Mihály. Műremek volt. Annuska úgy sírt, hogy azt hitte, beleszakad a szíve. Mihály, próbálgatta kimondani, úgy, ahogy mamácska hívhatta Anzsut, még az ő születése előtt. S a név, a saját neve, az egyetlen, amit valaha mamácskától kapott, ott ragyogott előtte az ezüst szalagon. Anzsut felviszi Pestre, ott fognak lakni hárman együtt. Tulajdonképpen mindig elszerette volna vinni, amióta csak elment. De azt hitte, Anzsu nehezen hagyná itt a fügekertet, meg aztán nem bírta rászánni magát, hogy lejöjjön Tarbába. Írta ő Anzsunak, hogy nem jönne el fel, azonnal megírta, amikor a Svábhegyre költözött, de nem válaszolt neki, soha nem válaszolt egyetlen levélre sem. Eleinte nem is lett volna hova vinnie. Mikor megszökött, a hajnali vonattal szökött meg. Éjszaka kellett volna elindulni az állomásra, hogy felférjen a vonatra. De sötétedés után nem volt biztonságos az utcán járni. Hát az emberek már késő délután kimentek a pályaudvarra, s ott együttesen várták meg az indulást. Ő nem mehetett délután, még varni segített Jankának, szegte a lepedőit, és monogramokat hímezett az eldugott végekből szabott párnahéjakba. Csak akkor indulhattak el Anzsuval, mikor már mindenki aludt a házban. Kun László virrasztott legtovább. Annak negyed egyig égett a lámpája. Fél egy elmúlt, mire a kapu alatt voltak végre. A létrát még délután bekészítették a kapubolt alá. Anzsu korom sötétben mászott fel a kapuhoz, úgy fogta meg és emelte le a húzós csengő harangját. Ő csak reszketett a gádor ajtajában, mert a harang pittyent egyet. Nem hallotta meg senki. Jázon nem nyit, bedugta a tenyerébe az orrát. Tüzes volt az orra, mintha beteg volna. Letérdepelt mellé és megcsókolta. Anzsu becsukta mögöttük a kaput. Néha még álmodik az üres utcákkal, a hal közzel, ahol beugrottak egy félig bedőlt palánk mögé, s előttük haladt el az őrjárat. Egyszer lőttek is, de akkor már közel jártak az állomáshoz. Hold nem volt az égen. Csípős szél fújt a Tisza felől, a kutyák ugattak. Neki 6 pengője volt a patkós pénztárcájában, 6 pengője és 30 fillérje. Az Anzsu piros zacskójában pedig valamivel több, mint 1700. Mikor megszökött, évekig nem volt otthona. Az első lakása, az a hónapos szoba a Bástya utcában, amelyet Cukker Éva bérelt, s először megosztott vele, később egészen átadott neki, mikor visszajött Tarbába, még mindig kísérti néha dohos szagával, piszkos falaival. Hogy utálta a szomszédos szoba neszeit, a bútorok szagát, a sötétet, a kútszerű udvart, amelynek betonja örökké csúszós volt a kiöntött mosogató létől. A szobája a földszinten volt, s az udvarra nyílt. Ha nem rohanhat el napközben a Dunapartra, nem nézheti az eget, a fellegeket, ha nem érzi azt, hogy végre megszabadult Tarbából, 2 hétig se tudta volna elviselni azt a környezetet. Pedig ott lakott majdnem egy évig. A Derkovics utcai műteremház már csupa fény volt, csupa levegő. De ketten laktak a műteremben Mártával, és Márta hangos volt, bizalmaskodó, ruhái örökké ott száradtak egy spárgán a fürdőszobában, és nem bírt fennmaradni éjjel, nem tudott elaludni lámpafénynél. Amikor tanulni akart, nyáron ki kellett ülnie az erkélyre, és ernyővel takarni a fényt, hogy Márta fel ne ébredjen. télen meg behúzódott a fürdőszobába. A Derkovics utcán csak festeni lehetett. Jó volt a világítás, de otthona nem volt, nincs, csak 3 esztendő óta. Karácsony délutánja volt, mikor Ádám felvitte a Költő utcába. Mire felértek, tombolt a hóvihar. Mikor beszálltak a taxiba a Derkovics utcán, alig szállingózott még 1-2 pehely. A déli vasútnál már esett a hó, s mire felértek a Schwab-hegyre, 1 millió pehely kavargott köröttük. Ádám délelőtt már minden nagyobb csomagot felvitt. A vásznak, állványok, a könyvek már elkerültek a Derkovics utcából. Nála nem volt más, csak egy papírdoboz. Az is kiesett a kezéből, mikor kiszálltak az Istenhegyi úton. Nem bírta a taxi a hegyi menetet. Át kellett szállniuk egy másik, lefelé igyekvő kocsiba. Mikor átszálltak, elejtette a ruhás dobozt. Elszakadt rajta a papírspárga. A fedél felugrott, kivillogott a piros pulóvere. Ádám levette a nyakkendőjét, hozzábogozta a spárgához, átkötötte vele a dobozt erősen. A Költő utcáig nevettek rajta. Mikor kiléptek a kocsiból, 2 lépésnyire se láttak a viharban. Annuska addig még a házat se ismerte, ahová belépett. Semmiről sem tudott semmit. Ádám szerezte, vette ki, rendezte be a lakást, s az egész meglepetés volt. Karácsonyi meglepetés. Eleinte a szobába se volt szabad bemennie. Kinn üldögélt a műterem előtti kis előszobában, fújkálta a körmét, rá-rá lehelt az ablakra, de nem tudta leolvasztani a jégvirágokat. Hideg volt. Ádám bent matatott a műteremben, hallgatta, hogy rakosgat, kihallatszott a tűzropogása is, aztán valami serceget, és Ádám elkezdett rázni egy csengettyűt. Tudta, hogy ez a jel, hogy most már bemehet, s tulajdonképpen nem is csodálkozott. Mindig sejtette ő, hogy nem lehet az másképpen. Egyszer csak jön az angyal, ráz valami csengettyűt, és karácsony lesz. Olyan karácsony, mint mindenütt a földön, csak Tarbában nem. Berohant, ordítani szeretett volna, mint régen, mikor meglátta Jenőt az ablakban, az oltárképet vagy az Anzsu Betlehemét, ordítani és toporzékolni gyönyörűségében, de nem jött ki hang a torkán. Mert a műterem közepén ott állt egy karácsonyfa. Olyan óriási, amilyet csak pályaudvarokon vagy kórházakban díszítenek. Egy óriási fa, csillagszóróval, színes gyertyákkal, lametta és boák villogásában. Aranydió és csokoládé szívek lógtak rajta, ezüst jégcsapok, ökölnyi üveggömbök és csillagszórók sziporkáztak. A tetejében ott ült egy üstökös csillag, s a fa alatt egy kenyérkosárban, valóságos kisgyerekpójába pólyázva, fején főkötővel, fehér rékliben, ott feküdt a halálra rémült Gusztáv és vinnyogott. Ádám nem is látszott, elbújt valamelyik sarokba. Ő felkapta Gusztávot, kibontotta, és meglelte a kosár alján az Ádám céduláját. Boldog ünnepeket kívánunk, a Jézuska, Gusztáv és Ádám. 26 éves volt. Ez volt az első karácsonya. Van valami ismerősük a központi tanácsban. Annak révén majd elintézik, hogy Anzsu megkapja a letelepedési engedélyt. Gusztáv. Mikor kibontotta a pólyából, ásított és a homlokát ráncolta, mint egy igazi csecsemő. 6 hetes volt, nagylábú korcs farkaskölyök. Zajt hallott kívülről, kifutott a szobából. Olyan erősen Gusztávra gondolt, hogy csak most kapott észbe, a kutya megint ugat a Honvéd utcán. Micsoda állat ez, még az ismerőst is megugatja. Anzsu megjött a harisnyával. Tíz. Janka sokáig habozott, mivel terítsen. aztán a rózsás készlet mellett döntött. A rózsás készletet még mamácska hozta a házhoz. Alig tört el belőle valami, mert csak ünnepi alkalmakkor használták. Most azért tette fel, mert úgy gondolta, nagymama megörül majd neki. Legalább látja, máig megbecsülik azt, amit a lányával adott. Nagy gonddal terített. Szuszu segített neki, s ez külön játékossá, a naphoz nem illő módon vidámmá tette a munkát. Rendes körülmények között 1:30-kor ebédeltek. Most a temetés miatt egykor akartak asztalhoz ülni. 12:45 volt. Lászlónak még semmi nyoma. Az árva már régóta kinnült az udvaron, éhes volt, leste a levest. Kati a konyhában motozott, mutatta a vénasszonynak, hogy ő is lendít még valamit. Az ebéd készen volt. Janka csak állt a lábasok mellett, s kavart egyet-egyet a krumpli főzeléken, hogy oda ne kapja a hirtelen láng. Apa is kijött, kereste Lászlót, s hogy nem találta, gúnyos megjegyzéseket tett a fontos társadalmi munkára, amelynek még egy ilyen napon sem szabad szünetelnie. Janka összeszorította a fogát, nem felelt. Sok tennivaló van a tanácsban. Védte Kun Lászlót az árva azon a békítő hangon, amellyel apát mindig Lilára tudta ingerelni. Tanács, gondolta Janka, míg a tálalószekrény előtt guggolt, és adogatta Zsuzsannának a poharakat. Hát ha egyszer tanácstag, mit csináljon? Hétre terített, pedig nem remélte, hogy Annuska hazajön ebédre, de nem tudta volna elviselni, hogy esetleg mégiscsak beállít, s ők itt ülnek az asztalnál, aztán még csak nem is terítettek neki. A rózsás készlet 6 személyes volt. Előkereste az Annuska régi tányérjait, a fatányért, amelyet Anzsu faragott neki, meg a cseréptálkát, annak is rózsa volt a közepére festve. Az ezüstkanál híján megvolt mindene. Szuszu nagyot sóhajtott izgalmában, mikor felrakta az asztal legvégére. Annuska! A pap kiabálására Décsiné felriadt a szundikálásból, unatkozva nézte a bokrokat. Hogy ordít ez az ember? Persze kivételesen igaza van, ideje volna már asztalhoz ülni. Szeretett volna benézni a konyhába, hogy megtudja, mi lesz az ebéd. Valami könnyű, kellemes ételről ábrándozott. Üres, zsírtalanra szűrt húslevesről, valami sovány csirkéről, kompóttal. A ház nyugtalan volt. Az árva kinn napozott a padon, s minden percben felsóhajtott. Hol azt mondta, szegény jó mamácskám, hol meg azt, nem volna szabad kedves apánkat megvárni az ebéddel. A pap fels alá járkált az ágyások között, a toronyóra számlapját hasonlította össze a zsebórájával. Janka nem mert kimenni idegességében az udvarra. 1:45 is elmúlt, és László még mindig nem volt itthon. Tegnap azt ígérte, kér kocsit a tanácstól, azon mennek ki a temetőbe. 3:00 van a temetés, 2:30-ra kint kell lenniük, különben halálra szólják őket. A kocsinak 2-szer kell fordulnia, míg mindannyiukat kiviszi. Katit se lehet villamosan engedni a viszeres vén lábával. Mintha hívta volna, Kati benyitotta az ajtót a könyökével. Hozta a levest. Janka megrémült. Mióta összeházasodtak, nem kezdtek meg étkezést László nélkül. Kati azt mondta, az öreg nagytiszteletű úr beszólt a konyhába, hogy tálaljanak, és letette a leveses tálat a millióre. Akkor már apa is a szobában volt. Mindenki a szobában volt. Janka próbált hebegni valamit, de apa ráförmett, hogy ossza a levest. Senki fia miatt nem fognak világ szégyenére futva menni a ravatalozóba. Janka reszkető kézzel karimáig merte a 7 tányért. Décsiné elsimította az ölében az asztal kendőt, mohón a leveses kanál után nyúlt, megmerítette a tányérban, s valami vagdű fogta el, mikor meglátta, hogy karfiol leves van. Lenyelte, ami a kanalában volt, hirtelen az a bizonytalan érzése támadt, hogy valami baj van. Felpillantott, s látta, hogy mindenki őt nézi. Előbb mi nálunk imádkozni szoktak, nagymama drága, mondta az árva, s akkor elpirult és letette a kanalat. Jövel Jézus, légy vendégünk, kezdte szuszutagoltan, értelmesen. Az árva beharapta a száját. Az ima szövege mindig ellenállhatatlan erővel hatott rá. Két hely még üres volt. Ha Jézus jönni akarna, leülhetne az Annuska cseréptányérjához az asztal végére, csurig van sótlan karfiol levessel. Apa ült az asztal főn. Az imánál, ahogy szokta, lehajtotta a fejét. Mikor Szuszu elhallgatott, felemelte a kanalát. Ez volt a jel, hogy mindenki ehetik. Végig pillantott az asztalon. Tulajdonképpen legbelül örült, hogy a veje nincs itthon. Nem ül mellette, nem látja az arcát. Szentségtörő, istentelen hazaáruló. Honnan szorult volna az ilyenbe kegyelet? Most vette észre, hogy az asztal végén van még egy felesleges teríték. Pontosan vele szemben, a régi helyen, ott fehér lett a cseréptányér, s ettől megint olyan indulat fogta el, hogy lecsapta a kanalat. Hogy mertek megteríteni neki az ő megkérdezése nélkül? S mit képzelnek egyáltalán, hogy leül vele egy asztalhoz, és megosztja vele a falatját? Janka rettegve figyelte az arcát. Apa nem is szólt, csak rámutatott a tányérra, s az árva felpattant, lekapta az asztalról a terítéket. Janka majdnem sírt. Életében először jutott eszébe, hogy a karfiolt ő vette, ő főzte meg, a László pénzéből főzte, s tulajdonképpen annak adhatna belőle egy tányérral, akinek kedve tartja. Persze nem adhat belőle senkinek külön engedély nélkül, ő csak tálal, oszt, de nem ad, nem rendelkezhetik semmivel. Megették a levest, kimosolygott a tányér fenekéről a vidám rózsaszál. Apa eltaszította maga elől a porcelánt. Szuszu, mint egy kis szellem osont a székek között, gyorsan, ügyesen elszedte a leveses tányérokat. Örömünnep van, ugye, lányom? Kérdezte apa, és a leveses tálat követte a tekintetével, amelynek a tetején egy félig nyílt bimbó piroslott. Annál fogva lehetett leemelni. A hétköznapi tányér nem is jó, csak a parádés? Janka motyogott valami érthetetlent, amiből csak az árva hallott annyit, hogy nagymama, meg hogy mamácska. Apa ilyenkor már sose figyelt, nem érdekelte, hogy mit válaszolnak neki. Gyűlölte a rózsás porcelánt, arany szegélyével, frivol színeivel, nem illett az asztalukra. Temetéskor plétányérral kellene teríteni. Mi van ezzel a Jankával? Cifrálkodás, hiúság? Vérségére ez is olyan lesz majd, mint a másik, akinek a tányérja ott gőzölög a tálaló márványán. Egy falatot sem az ő asztalánál, amíg meg nem alázza magát az úr előtt és ő előtte. Décsiné csak most figyelt fel a porcelánra. A leveses tál éppen szemben állt vele. Most ismerte meg levelei gyöngét zöldjét, a szárak szelíd barnaságát. Ha eddig azért csúszott nehezen az étel, mert utálta a karfiolt, most valami más fogta görcsbe a torkát. Ott állt a leveses tál a tálalón, s előttük az asztalon hat tányér. A tányérok mögött valahol évtizedek távolában ott állt és nevetett Oszkár. A fénybe tartotta a leveses tál tetejét szép hosszú ujjú kezével. Nézd, milyen isteni szép, mondta Oszkár valamilyen iszonyatos messziségből. Csak abból tudok jó ízűen enni, ami szép. Hármójuknak is úgy kellett teríteni mindig, mintha minden nap karácsony lenne. S mikor Oszkár meghalt, nem tudott többé ránézni a rózsás porcelánra. Ültek az asztalnál ketten, ő meg az a hallgatag szőke gyerek, és Oszkár nem volt sehol. Nem volt a nevetése, fekete haja, gyors keze, jó étvágya. Nem volt, aki két perc alatt mindent felfaljon a rózsás tányérokról. S mikor már tisztára törölte, utána rajzolja a levegőben az egyik levél formáját, és azt mondja: Gyönyörű. Mikor férjhez adta Editet, odaadta vele a porcelánt is. Vigye el, törje el, darabja se maradjon, ne lássa többé. Iszonyú régen volt. Most itt ül a leveses tállal szemben, a tálaló üveggel bélelt hátsó falában nézi Vézna arcát. Edit azzal a fehér lapos homlokával. Egy vonás se volt benne az apjából. Ez az unoka itt, ez a szőke, nehézfejű, ez a hosszú lábú, sovány dédunoka. Oszkár. Hát csoda, hogy mindig másokban kereste, soha a maga családjában. Az vessen rá követ, aki mit keresett volna ezek között az idegenek között. A pap úgy néz rá, mint a bibliai paráznára. Bánta is ő Kálmánt, nem bírt egyedül lenni. Kálmán fekete volt, a hangja hasonlított valamit az Oszkáréhoz. János is hasonlított valamicskét. Fügedinek a keze formájában volt hasonlóság. Miért nem lett ez az Edit fiú? Miért nem lett olyan, mint az apja? Sose nézett volna rá senkire.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
1: Oszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Azonnali kormányzati beavatkozást és a kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége a romló működési feltételek miatt. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy állami segítség hiány 600-700 vidéki családi vállalkozás kerülhet veszélybe. Hangsúlyozzák, hogy nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a piacot befolyásoló állami kapcsolatok versenyjogi vizsgálatát is. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért mielőbbi szakmai egyeztetést szorgalmaz a kormány és az érintett hatóságok részvételével az üzemanyagellátás biztonságának megőrzése érdekében. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Nincs szükség a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és jogalapja sem lenne rá, a Magyar Helsinki Bizottság szerint, amely a megszüntetést az ország biztonsági és pénzügyi érdekének nevezte. A szervezet hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni a határvédelem feladását vagy a kerítés lebontását, csupán lehetővé tenni a jogszerű eljárásokhoz való visszatérést, elkerülve a napi 1 millió eurós uniós bírságok halmozódását, amelyek összege már az 1 milliárd eurót is meghaladja. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az António Costával folytatott tárgyalásai után úgy nyilatkozott, hogy bár mielőbbi megoldást várnak a bírságok felfüggesztésére, Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. A kormányfő megerősítette, hogy a szabályokon semmilyen módon nem lazítanak, de olyan kompromisszumot keresnek, amely kompatibilis az uniós joggal. Olyan embereket kiszolgáló és segítő digitális állam kiépítését tűzte ki célul a kormányzat, amelyben a mesterséges intelligenciát ésszel és értő módon használják, miközben az állampolgárok maguk rendelkezhetnek adataik felett, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon intézett konferenciáján. A rendezvényen Kósa Mónika pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek a képernyők helyett elsősorban az emberi gondolkodás megismerésére, az érvelésre és a kritikai szemléletre van szükségük. Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tanácsadója rámutatott, hogy a magyar diákok jelentős része nem éri el a felsős technológiai használathoz szükséges szövegértési szintet, így a készülő oktatási stratégiában kiemelt szerepet kap az alapvető emberi kompetenciák erősítése és a jól képzett tanárok támogatása. A Miskolc Diósgyőri Református Egyházközség ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövőref Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és Segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Eközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Cars együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Cars egy amerikai rock együttes Bostonból, Massachusettsből. Az együttest 1976-ban alapították, egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1978-ban megjelent The Cars, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben.

A 70-es és 80-as évek egyik legszínvonalasabb amerikai csapata, amely kitűnően ötözte a rockot és az új hullámot, ami az összetételét illeti teljesen követte az előző évtizedek klasszikus együtteseit, ráadásul igen stabil csapatnak bizonyult, hiszen a 80-as évek végi több mint két évtizedes leállás után 2010-ben ismét egymásra találtak a zenésztársak.

Ha a csúcsokat nem is döngettek, azért volt lista vezető daluk. Jócskának a legjobb 10 közé került számaik, albumaik közül is több az élvonalba került. Az együttes nevét Robinson, a dobos hozta.

Alapító tagjai közül Okaszek és Orr korábban is játszott együtt, 1977 elején küldték el bemutató démójukat az Elektra kiadónak, amely feltűnést keltő első albumukat, az A Karst 1978-ban megjelentette, ez Amerikában a 18. helyezést érte el. A My Best Friend's Girl című daluk a 35. lett, Angliában pedig a 3. helyre került a listán, az album pedig platina lemez lett.

A banda 1988-ra elfáradt, a koncertek fakóbak lettek, a társaság feloszlott, Okaszek szólóban, illetve a Fireballzon tagjaként dolgozott. A két évtizedes csend után 2010-ben az alapító tagok folytatásra határozták el magukat, s hogy volt értelme az újrakezdésnek, az újonnan megjelent albumok is bizonyították.

0: Az RSA című műsorunkat hallották, melyben a The Cars amerikai rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. Európa Rádió.hu

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán a Sándor palotában. Baka András ezúttal a jogászi hivatásrendek, az ügyvédség és az ügyészek képviselőinek véleményét is kikérte a folyamatban. Az államfő Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint az Ügyészek Országos Egyesületének vezetőjével, Matica Artemonnal tárgyalt. Ezzel folytatódott a szeptember elején megkezdett konzultációs sorozat, amelynek keretében korábban a bírósági szervezet vezetőit is fogadta az elnök. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon. A miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával, 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. Több mint 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban június közepe óta, és több mint 1000 erdőtűz következtében az uniós erdőtűz információs rendszer adatai szerint. Az éveleje óta elpusztult teljes terület megközelíti a 650 ezer hektárt, amellyel az idei nyár jelentősen meghaladja az elmúlt 20 év átlagát. A legsúlyosabb pusztítást júliusban jegyezték fel, amikor 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett Spanyolországban és Franciaországban. Görögország, Portugália, Olaszország, valamint Belgium szintén súlyos károkat szenvedett, utóbbi országban történelmi méretű lángok pusztítottak. A rekordközeli erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és a klímaváltozás által felerősített hőség is hozzájárult. Terjed a nyugat-nílusi vírus a Nyugat-Balkánon, Horvátországban 10, Szerbiában 11 fertőzést regisztráltak péntekig, míg Észak-Macedóniában több mint 50 esetet és 6 halálesetet jelentettek. A vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed, és bár az esetek nagy része tünetmentes, a betegek kisebb részénél súlyos idegrendszert érintő szövődmények alakulhatnak ki. A szakemberek a helyzetet az évszakhoz képest kezelhetőnek tartják, de a megelőzés érdekében a szúnyogcsípések elleni védekezést és a pangóvizek felszámolását javasolják. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban idén eddig nem regisztráltak megbetegedést.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
2: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül, több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
1: Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
1: Szolgálatban az ifjúság.
4: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
1: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
5: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviselje, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a beregszászi református gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatok, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik.
2: Főszervező, az ifi város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznek. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
3: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül, több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját. És ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásnak a Megszenteltüktak című könyvé alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Azért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifi óra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatoktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
2: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, hogy kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említettek itt akár az Exodus-t, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, a szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
3: Hát igazából az ifi városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifi várost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
2: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
3: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban. Én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
2: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult meg, úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
3: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mert mint hogy ez lehetetlen, mert mint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide. És az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történjen.
4: Rajkó Balázs.
2: A B, mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen. 3 kérdéssel. Mi lesz ez a 3 kérdés?
4: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B, mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően 3 kérdéssel dolgozom. Én ebből a középsőt most kihagytam. Azzal kezdjük, hogy vagy. Azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről. És a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölértünk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitis János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
2: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
4: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögbe is fog indulni, de rá kapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
2: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltésem. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
5: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, jövelük eljöttünk. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni. csatlakozni.
2: De szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
5: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda szenvedély betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak. 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát, hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
6: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
2: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
6: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
2: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
6: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
2: De hogyan érezted magad fiatal nőként? Odaszállod az idődet munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
6: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekbe, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
7: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
2: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
7: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
2: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
7: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
1: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
3: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
2: Hány napos szokott lenni a Szabad Egyetem?
3: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
2: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
3: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán, 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
2: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
3: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
2: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
3: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
2: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
3: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
2: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valami nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyesmiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan Algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg a fő előadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hát, hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
2: Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján választátok ki ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
3: Maga a szervezőcsapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogy az egész alkalom alatt kint van, és nem csak ki jön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
2: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
3: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
2: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
3: Szerintem a visszatérések azok nagyrészt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A beregszászi református gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak. A következőkben 4 fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogolai István.
4: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúságának a képviseletében. Áldás békességet szárusztok!
5: Köszönöm, és üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
6: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
5: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
4: Ti hogyan csöppentetek?

0: Forgatunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem olyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
1: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen voltak az első visszajelzések?
2: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb. És nekünk már ez nagyon-nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán, amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni. Képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk. Tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT-tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van, és mi fiatalok csinálunk, ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket, fiatalokat, hogyan tud az Úr vezetni ilyen téren.
1: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
0: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött bele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odaállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített, és létre tudtuk hozni.
3: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző ivatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van? Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
2: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem más két is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltam, hogy nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugyan ezre nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy a nulláról ezt az egészet ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
1: Az első benyomások a mai napról?
0: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek.
2: Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 1500-en vagyunk.
3: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
0: A Dobronyi Liceum teljes létszáma most, akik ott vannak, eljöttek.
2: Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval
0: így hirtelen néztünk, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk neki.
1: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuelt, az IFI-ben tagjait, Hádás Békességet is lehozott benneteket, újra mikrofon előtt.
2: Hádás Békesség, köszönjük a lehetőséget.

0: és sok szeretettel köszöntjük mi is a hallgatókat.
1: Meséltek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő ifjúsági zenekarnak a működésről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
0: Mindezért az Úré a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
2: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
0: Most 7-et, azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedősünk, Samuel gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3-an éneklünk.
2: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
3: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
2: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tiétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
0: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb, és az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 ember becsatlakozik, ez nekem az egyik legkedvencebb érzésem.
1: Samuel, te fiatalként elég komoly szinten műved a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttam már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten dicsőíthetjétek akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára?
3: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni. És egy nagyon felemelő érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk, és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
4: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk 4 beregszászi fiatallal.
5: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
4: Erdély. Tárt kapukkal a holnap felé. Az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
6: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tussai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
7: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
8: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthonérzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
7: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
8: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk, és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
7: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
8: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolata, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányában, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
7: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
8: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
7: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
8: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei a társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
7: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
8: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
7: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
8: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
7: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
8: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet. Ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
4: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az erdélyi református egyház kerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
5: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felszámolja a közpénzzabrálást a dohány és a kaszinó koncesszióknál a kormány, és elkezdődik a 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombati posztjában. Az országgyűlés elé terjesztik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatásköreinek megszüntetését, valamint a koncessziós tanács felszámolását. A kaszinókra és a dohánytermékekre vonatkozó koncessziók felülvizsgálatából származó plusz forrásokat az egészségügynek adják majd. Emellett a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött a MOHU kötelezettségvállalásai és az esetleges uniós bírságok miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés nem szentírás, és a kormánynak kötelessége hozzányúlni ahhoz. December 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlások okozta válsághelyzetet Magyarországon a kormány. A döntésről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmondta, hogy a spanyolországi Ceutában történt események is azt mutatják, a migrációs útvonalak bármikor átrendeződhetnek, ezért nem engedhetnek a szigorú határvédelemből. Hozzátette, hogy a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogi környezeten, és a következő hetekben olyan rendszert hoznak létre, amely védi az ország határait. Magyar Péter igazságtalannak nevezte az Európai Unió korábbi bírságait, hangsúlyozva, hogy Magyarország eddig is hatékonyan védte Európa külső határait. A hatályos törvény szerinti 6 hónap helyett a kormány tudatosan csak 4 hónapos meghosszabbításról döntött, hogy az időt kihasználva egyeztessenek az uniós intézményekkel egy új szabályozásról. Új környezetvédelmi hatóság jön létre Magyarországon a természeti erőforrások védelmének megerősítésére. 10 év után újra lesz önálló környezetvédelmi hivatal. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő tette, kiemelve, hogy a lépéssel a kormány egy korábbi ígéretének tesz eleget a fenntartható gazdálkodás és az intézményrendszer helyreállítása érdekében. Az új szervezet feladatai közé tartozik a környezetvédelem mellett a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az állatvédelem, valamint a klíma és vízvédelem is. A főhatóság emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladék kezeléséhez kapcsolódó engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint. Az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani, a források pedig októberben érkezhetnek meg a gazdálkodókhoz. Az intézkedésre a sertéstartók likviditási helyzetének javítása érdekében van szükség, a termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspestés veszélye miatt. A kormány ezzel a lépéssel a gazdák fizetőképességének biztosítását, valamint az élelmiszerellátás biztonságának garantálását kívánja elérni. Több mint egy évtizedes szolgálat után lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről Gér András László, aki 2015 óta töltötte be ezt a posztot. A volt zsinati tanácsos a református.hu-nak nyilatkozva elárulta, hogy hosszabb ideje érlelődött benne a döntés, miután megszerezte a lelkészi képesítést és lelkészi szolgálatba állt. Gér András László nem köszön el az egyházi szolgálattól, továbbra is vállal feladatot, emellett beosztott lelkészként Érdligeten is találkozhatnak vele a hívők. A feladatait átmenetileg a következő zsinati tanácsos 2027 áprilisára várt megválasztásáig ügyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatalvezető veszi át.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk, időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Béres Ábel második gyermekként 2019-ben született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normális ujjal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait, kicsit lassabban fejlődött ugyan, mint kortársai. 2022-ben egy ormandula műtétet megelőző vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023 márciusában vált biztossá. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat és amelynek ára 1 milliárd 300 millió forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
2: Ábelnél 2023 márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szenved, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség. Disztrofin hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakult, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért élhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
2: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre, a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredményét, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkapassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
2: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten háromszor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg kétszer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. Ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik, mert van olyan családról mind a két gyerek. és ez a szomorú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
2: Hát, nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani. Meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves korban ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
2: Egy debreceni kisfiú már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És se végleges, legalábbis nem tudni még, mert most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
2: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy... és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy...
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
2: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET-palac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
1: Az abelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.

szájjal enni, hangosan szeretni. Jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A kötetnek vasszaga van és fémíze, színe és fonákja. Rendesen le van graffitizve, körbeírták, összefirkálták, ahogy a köznapi szépségben a parfüm illata belengi a szoba régi, elhagyott bútorait, mint egy légfrissítő, olyan hatásos az irodalom, ha felkapja a szél. Így ír kis Noémi az Ésről. És műszakváltás a célvárosban. Ezzel a címmel jelent meg Darázs Rihárd legújabb könyve, amely az átjáró sorozat 10. kötete. A bemutatón Kabai Zoltán volt az író beszélgető társa a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A költő író akkor úgy fogalmazott: úgy ismertem meg Ricsit, mint aki feltette az életét arra, hogy Miskolcot és különösen annak közelmúltját megpróbálja megmenteni nekünk. A Kultúra vendége Darázs Rihárd, az Északkeleti Átjáró Egyesület alapító tagja, az És műszakváltás a célvárosban című kötet szerzője.
2: Ez az átjáró könyvek 10. kötete. Hát volt már sok más átjáró sorozat korábbiak, Privát Félmúlt Miskolcon, ami 30 kötetig jutott. Volt egy Egyszer volt, hol nem volt sorozatunk, ez volt a legelső egyébként, azt hiszem az 7-ig jutott. A Vas Értéktárat is szerkesztjük, ez is korábbi, mint az átjáró könyvek legalábbis, és voltak egyebek. És 2012-3, most nem is tudom pontosan, indult az Átjáró Folyóirat című. Hát ez egy folyóiratnak indult, interdisziplináris folyóiratként definiáltuk magunkat, egy ilyen kis külön bloggal, átjáró folyóirat blog volt, ehhez mai napig működik már más címmel. És hát ez ilyen társadalomtudományi, társadalomtörténeti jellegű folyóirat volt, tehát tudományos folyóirat, és 6 kötetet élt meg olyan 5-6 év alatt, és hát nem tudtok hosszú távon működtetni, hát azért elég speciális dolognak számított ez azért a maga nemében, tehát van néhány tudományos folyóirat, de elég nehéz ez a történet. És akkor eltelt néhány év, és úgy folytatódott, hogy Berezki Zoltán építész, ugye régi aktivistája az Egyesületnek, egy NKL támogatással készített egy kéziratot, és ezt szerettem volna kiadni, illetve ki is adta az átjáró, és ugyanazt a formátumot kérte, mint a folyóirat, tetszett neki ez a B5-ös álló formátum, és akkor ezután találta ki Kapusi Krisztián történész, aki szintén átjáró aktivista és átjáró tagja is persze, hogy akkor lehetne ez is egy sorozat, és akkor így ilyen formán folytatódott az átjáró folyóirat, átjáró könyvekként. A második kötetet már Krisztián szerezte, és elég aktív, azt hiszem, hogy a 4. és a 8. is ő, így a 10-ből. És hát ez a kezdete, így kezdődött ez az egész történet. Egyébként a folyóiratban is, tehát még a kezdeti átjáró folyóiratban is tag volt, szerkesztőségi tag volt Krisztián, de ott Szűcs Gergő, akkori alelnökünk volt a főszerkesztő, és ő hozta létre, az ő ötlete volt, ő találta ki, és ő is tördelt egyébként ezt a kis kiadványt. Jó páram, hát azt hiszem, hogy 6-an voltunk először, aztán még bővült a szerkesztőség, aztán ezt a átjáró könyvek sorozatot leginkább Krisztián és én gondozzuk, tehát, hogy kiadói szerkesztői vagyunk ezeknek a köteteknek.
1: Milyen céllal indult tulajdonképpen a folyóirat, illetve a kötetek?
2: Hát a folyóirat az ugye, az adta magát, hogy jó páron, sőt, szinte mindenki itt a Miskolc Egyetemen, vagy más egyetemeket végzett, és többen is társadalomtudományi területről, történészek, antropológusok, szociológus, de sok egyéb tagunk is volt egyébként, mérnököktől kezdve ökológus, nyelvtanárok, stb. És hogy ezek a határterületek, határtudományok érdekeltek mindenkit, és ugye ez az Egyesületnek ez kimondott vállalása, hogy ugye civil szervezet vagyunk, és civil célokért küzdünk, de hogy azért ez társadalomtudományi, illetve tudományos alapossággal, tehát a kutatások, illetve a különböző népszerűsítő programoknak azért ez az alapja. És hát elsősorban ugye az egy fontos dolog volt, hogy tudományos kutatóként, vagy tudományos területről jövő pályakezdőként, az egy nagy döntés, meg, de ez ugye nálunk egyértelmű volt, hogy ugye megfigyelés, szigorúan tudományos munka, vagy beavatkozás. Ugye ez a kulturális antropológiával, például alkalmazott antropológia csinálja ezt, hogy engedjük ezt, hogy tárgyilagos megfigyelés, mert nincs is ilyen, tehát hogy a megfigyeléssel már is beavatkozunk valamilyen szinten. Szóval, hogy ugye mi szemléletformálást végzünk, és ugye ez elég komoly beavatkozás. Viszont ez a tudományos cél is fontos volt, és többen is fontosnak éreztük, hogy ez így közelebb kerüljön hozzánk, és akkor ez csak így innen jön, ez a tudományos folyóirat. Aztán a kötetek is érdekes, hogy ugye a privát félmúlt Miskolcon sorozat az egy adott téma volt, hogy mindenki a saját maga és családja történeteit, visszaemlékezéseit írja meg. Az avasi értéktel, ugye ez megint más, ott az avasi, főleg a történelmi avas, pincesorok, kilátók, templomok kapcsán milyen kutatások, témák merülnek fel, és akkor ezt vagy eszély jelleggel, vagy akár tudományosan ismert élesztő, vagy valamilyen módon ezeket a témákat énekeltük meg. Az átjáró folyóirat, ugye ez tudományos volt, mindenféle kutatók, hallgatók, PhD-t végző fiatalok lett, meg hát persze mi magunk lettek a szerzők. Aztán, hát ez az átjáró könyvek, azért ez valahol a kettő között van, tehát azért több könyv is tudományos jellegű, például az első kötet a Zoli, de ugye, hát ez pont, amit az Egyesület csinál, tehát hogy tudományos alapossággal, de hogy egyfajta ilyen ismerterjesztő és valamiféle ilyen oktatási kézikönyvnek készült ez az első kötet, Ipari Örökségünk Védelmi címmel egyébként. És a többi is, hát ugye Kapusi Krisztián kötete, ugye egy ilyen olasz tematikájú trilógiát készített végül is. Ezek is ilyen tudományos alaposságú, de inkább ilyen esszé, inkább olvasmányos szövegek, ugyanakkor a lábjegyzetelés és minden más az persze tudományos pontossággal. Akkor van amilyen memoár lett inkább, például Halász Ágnesé, egyfajta családtörténet, Lovra Évály, az megint tudomány, az egy tudományos munka tulajdonképpen. Aztán a 9. kötet, ez a Modern 60 építész konferencia, ami olyan 2,5 évvel ezelőtt volt itt a Városházán, és Balog Attila, a lelnökünk, elkezdette és szervezte a konferenciát, és Szúnyog László főépítész. Hát itt ez egyértelmű, hogy ezek a tudományos konferenciának az egyébként könnyen befogadható és olvasmányos formában megírt szövegei olvashatók, és akkor így értünk el a tizedik kötethez, ami az én kötetem, és szintén megvan benne ez a kettőség.
1: Mit jelent tulajdonképpen az átjáró? Miért ez a névcím?
2: Igen, hát ez egy metaforikus névválasztás. Valamiféle olyasmire gondoltunk, hogy a különböző társadalmi rétegek, csoportok között, akár lokális, vagy területileg, vagy más módon elkülönülő, akár sztereotípiákkal, előítéletekkel elválasztott, mondva csinált falakkal elválasztott csoportok közötti átjárások biztosítása, tehát ezek az előítéletek és sztereotípiák ledöntése. Úgyhogy ez volt az alapvető koncepciónk, és ugye az első komolyabb programunk az Acélváros, pontosabban a Célváros lett később. Ez is már erre irányult, hogy ugye a Miskolchoz akkor kapcsolódott, talán ezen túl vagyunk, sőt biztos, hogy túl vagyunk, most sokkal rosszabb előítéletek képződtek azóta. Szóval, hogy mint Miskolc a szocialista, acélváros sztereotípia elég közkeletű volt akkoriban, és városiak szempontjából is, városiak körében is, és akkor ennek a kérdésnek a körüljárását próbáltuk meg különböző ismerterjesztő programokkal és szemléletformáló programokkal körüljárni, és ezeket a sztereotípiákat oldani, megvilágítani a problémákat, a mögöttük rejlő problémákat.
1: És akkor térjünk rá az ésre, vagyis a tizedik kötetre. Mit rejt az ÉS cím tulajdonképpen?
2: Igen, tehát ÉS, műszakváltás a Célvárosban, ez a pontos címe. Hát az ÉS az kettős jelentése, jelentősége is van, ugye, hogyha kinyitjuk a borítót, van egy ilyen kis játék ezzel az átjáróval, hogy...
1: Kis ablak, most itt van előttem a kötet, és belenapoztam tulajdonképpen.
2: Az ablakon csak az ÉS látjuk, de ha kinyitjuk, akkor tulajdonképpen ez egy mondat, nem tilos az A, kérdőjel,
1: De hogy átjárni szabad és ajánlott.
2: Igen, átjárni szabad és ajánlott, és akkor ebből csak az és látjuk, ami pirossal van, a többi egyébként fehér betűkkel van szedve. Tehát ugye itt ez az átjárások és a tilalmak kérdése. Amikor megkaptuk az Európa Nostra díjat 2014-ben, akkor ez volt ugye volt egy díjátadóként Bécsben, és volt egy miskolci diátorú ünnep, ami a részben a kilátóban szereztük, és átjárni szabad címmel, tehát ugyanerről van szó, hogy lehessen kommunikálni különböző emberek és társadalmi csoportok között, és hát ez nem véletlen, nagyon azt gondolom, én is és sokan mások az Egyesületből, hogy akkor is és azóta is nagyon sok borzalmas fal épül az emberi csoportok közé, különféle nagyon általában alantas célokkal, indokokkal, és ezek nagyon károsak, azt gondolom, a társadalom számára is, a városok számára, a Miskolc számára is, és hát ez mindig erről szól egyrészt. Aztán ugye a kötet, hát ugye jó 19 éves az Egyesület, de ez még egy nagyobb időintervallumot is átível, ugye a legelső, a legkorábbi írások, ezek még 2000 ilyen, mikor is ilyen 3-4 tál, vagy 2, tehát hogy a 2000-es évek elejéről is van egy-két ilyen szöveg, amik aztán ugye egy-egy fejezet aztán így később tovább íródott. Egyrészt megtaláltok benne a különböző tanulmányok, esszék, stb., amik az Egyesület, leginkább az Egyesület berkein belül foglalkoztam, illetve egy-kettő olyan, ami egyébként nem, tehát publikáltam valahol, de nem egyesületi kiadványokban. Viszont a nagy része egyébként ezeknek az írásoknak különböző mindenféle ilyen kiadvány, ilyen brosúra, ilyen kötet, stb., amit általában ugye többen szereztük ezeket a köteteket, és akkor én itt írtam egy oldalkát, vagy írtam egy ilyen kis tanulmányt. És igazából Kaposi Krisztián ötlete volt, hogy szedjük össze ezeket, vagy összeszedhetném már így az írásaimat, és össze lehetne szerkeszteni. Így néz ki a szövegek olyan 70-80%-a, különböző átjárós és nem egyesületes írásaim, ami akár tudományos tanulmány, vagy ilyen könnyedebb beszél, olvasmányosabb ismeretterjesztő szöveg és egyebek. És akkor a másik része, az pedig, ez pedig privát és nagyon személyes, egy ilyen memoárszerű, kvázi irodalmi jellegű szövegek. Igazából a Privát filmot Miskolcon sorozat második kötetének én vagyok a szerzője, ami Moszkvics a szakadékban címmel jelent meg, és ez többször előjött már az évek alatt, hogy lehet, hogy ki kéne adnunk az első 10 kötetet, az első 10 privát filmút számot, vagy a 15-öt, vagy 20-at, és pályáztunk is rá időnként, és nem nyertünk, és nem is készült el ez a kötete mindez idáig. Most már 30-nál vagyunk, hát most már ez elég nagyszabású kötet lenne, és igen vastag kiadvány. És amikor erről beszéltünk, akkor mindig fölmerült, hogy jó, és akkor mindenki leközli a korábbit, lehet javítani, és esetleg egy-két oldalt, vagy egy-két témát még hozzátenni, mert az is érdekes, hogy mi az, ami azóta történt, vagy ami azóta eszébe jutott az egy-egy szerzőnek. Ugye itt azért félmúlttal foglalkoztunk, tehát hogy ez, tehát nem a tavalyi sztorikat írtuk meg. Ugye ezt mikor kezdtük? 2012-3 táján. Tehát akkor még a 90-es évek vége az még nagyon közeli volt, de hát a 90-es évek egy része, tehát nem csak a rendszerváltás, tehát a rendszerváltás nem egy cezúra, legalábbis a folyóirat szempontjából nem, hanem a 90-es évekig tárgyaltuk ezt akkor. Hát azóta már ugye a 2000-es évek is gyakorlatilag félmúltá váltak, és az újabb szerzők talán ezekről az évekről is szóltak. Így, ahogy elkezdtem összeszerkeszteni a kiadványt, akkor ezt már tudtam, hogy akkor javítani fogok, meg bővíteni, meg átgondolom, fejlesztem, átszerkeztem a dolgot, és akkor addig, egyébként másfél év csúszása jelent meg, tehát ezt már sokkal hamarabb kiadhattuk volna. Egyrészt a kiadás, tehát a forrás szerzés nehézségei is adták a dolgot, illetve a tördelés is nagyon elhúzódott, tehát több ilyen problémás dolog miatt húzódott. Minden esetre azt gondolom, hogy sokkal jobb lett, hát hogy ez a másfél év jót tett a kötetnek, és a lényeg, hogy sokkal, tehát hogy nem csak egy kicsit beütettem ki, hanem majdnem háromszorosa lett ez a privát szövegfolyam az eredetinek, és olyan sok lett, megítélésem szerint egy kicsit túl sok is, hogy azt gondoltam, hogy ez nem ez túl sok lenne mondjuk ezzel kezdeni, és akkor csak ez így egybe, vagy akárhol a könyv későbbi fejezetében került volna leközlésre, és úgy oldottam meg, hogy ezt a privát szöveg folyamot szétszedtem, és akkor az egyéb fejezetet között akár egy-két oldal, vagy egy ilyen 5-10 oldalas kis blokkokban fut végig ez az egészen, és én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit bonyolult, egy tördelési szempontból biztosan nagyon megbonyolította, de talán így befogadhatóbb, meg így érdekesebb, hogy váltakoznak itt a személyes írások és az egyéb témákkal kapcsolatos tanulmányaim, eszéim és egyéb jellegű írásaim.
1: Az hogyan dőlt el, mennyire volt könnyű vagy nehéz munka kitalálni, hogy miből mennyi és hogyan kerüljön bele a kötetbe?
2: Hát igen, ez így formálódott időközben, tehát például ez a privát dolog, ez az lett, ahogy az előbb is mondtam, hogy túl hosszúnak ítéltem, és akkor azért lett ez a megoldás. Egyébként ugye volt egy eredeti kézirat terv, ugye részben addig megírt kéziratokkal, meg ugye ez egy pályázat volt eredetileg, és meg egy munkaszíma, ami egészen más volt, és ahhoz képest azért elég sokat változott a fejezetek sorrendje is. Volt olyan fejezet, ami szétbomlott több különböző fejezetre, vagy valamit összevontam. Tehát ez időközben formálódott, és így a hát így különböző ügyek logikája szerint, ugye, amivel foglalkoztunk az egyesületen belül, ipari örökség, ugye a vasgyár és pereces, vagy a kama játék is, nyilván egy külön fejezet, az utánam srácok filmsorozat, ugye, ami egy szintén egy érdekes miskolci tematika, és több más ilyen ügyet össze tudtam szedni, és valamihez komolyabban hozzá is jöttem, vagy hosszabb, rövidebb kiegészítéseket tettem, és az avasról is például volt jó pár írásom, az is egy külön fejezet, és akkor így, valahogy így állt össze ez a kötet.
1: Én olvastam egy cikkben egy érdekességet a könyvbemutatóval kapcsolatban, mert hogy már az is megvolt, hogy tulajdonképpen te minek vallod magad írónak, helytörténésznek, ott azt olvastam, hogy nem szereted ezt a szót tulajdonképpen, hogy helytörténész, ez hogy van?
2: Hát nem helytörténész vagyok, tehát hogyha egy szakmai szempontból, akkor kultúrás antropológus vagyok, egyébként muzeológiát, médiaismeretet is végeztem, és társadalomismeret és egyebek. Tehát, hogy én még csak történész sem vagyok, nyilván a szakomon belül a történeti antropológia nagyon megfogott, és többekkel együtt ez az egyik kedvencünk volt, de hogy azt gondoljuk, hogy nem a hagyományos helytörténet írást követjük, és inkább az oral history, illetve részben oral history, részben történészekkel, építészekkel és más a társadalomtudományi szakemberekkel közösen dolgozunk ugye kiadványokon is, és akkor ezekből áll össze valami vegyes. Szóval, hogy azt gondolom, ez nem, tehát ez nem is a hivatalos helytörténet írás, tehát az nem pont ilyen. Azért mi a programjaink is azt gondolom, hogy elég színesek, és az írásainkban is remélem, hogy érezhető, hogy ez egy kicsit más. Nem feltétlenül különbözni szeretnénk, de hogy máshonnan jövünk, mások a módszerek és egyebek. Úgyhogy elsősorban ez. A második pedig az, hogy hát igen, azért ez a helytörténet hogy helytörténet, vagy lokálpatriotizmus eléggé terhelt kifejezések, és ezért is gondoltuk, hogy szerencsésebb, hogyha nem így apostrofáljuk magunkat. Gyakorlatilag boldog-boldogtalan már helytörténész és lokálpatrióta akar lenni, és elég ehhez Facebookon posztolgatni, sokan ezt gondolják is, és szakszerűen, vagy inkább szakszerűséget mellőzve mindenféle szövegeket olyan szinten használni, hogy hát finoman szóval nem tudományos pontossággal, tehát mondhatnám ezt csúnyában is, szóval, hogy ez is benne van, hogy azért ez, ja igen, és ez egy egyesület, tehát én nem gondolnám azt, hogy én magam egyedül megmondanám, meg merném egyáltalán mondani, hogy most akkor Miskolcnak miért fontos, stb. Ez egy egyesület, csapatmunka, többféle ügyek, ez különféle kisebb-nagyobb csapatok alakulnak, és így dolgozunk mi együtt. Úgyhogy bele nem gondolnám, hogy egy ilyen Facebookos posztolgató egomániás őrült lennék, aki most azt gondolom, most akkor helytörténet, vagy éppen mi a divat, és akkor így ilyen formán, és elég ennyi, hogy akkor posztolgatok képeket, teszek ki, és akármilyen szövegeket bármilyen módon használok fel. Szóval, hogy van egy ilyen problémás oldal is ennek a dolognak, és talán ez is benne van, de tényleg nem gondolom, tehát nem nézzük le a helytörténészeket, sőt, nagyon is tiszteljük, azért van sok komoly Miskolccal kapcsolatban sok komoly helytörténész, akik nagyon fontos munkát végeztek, és mi használjuk is, és korrekten idézzük is, hogyha úgy adódik az ő szövegeiket, vagy utalunk ezekre, úgyhogy nincs semmiféle ilyen lenéz.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Azonnali kormányzati beavatkozást és a kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége a romló működési feltételek miatt. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy állami segítség hiány 600-700 vidéki családi vállalkozás kerülhet veszélybe. Hangsúlyozzák, hogy nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a piacot befolyásoló állami kapcsolatok versenyjogi vizsgálatát is. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért mielőbbi szakmai egyeztetést szorgalmaz a kormány és az érintett hatóságok részvételével az üzemanyagellátás biztonságának megőrzése érdekében. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Nincs szükség a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és jogalapja sem lenne rá, a Magyar Helsinki Bizottság szerint, amely a megszüntetést az ország biztonsági és pénzügyi érdekének nevezte. A szervezet hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni a határvédelem feladását vagy a kerítés lebontását, csupán lehetővé tenni a jogszerű eljárásokhoz való visszatérést, elkerülve a napi 1 millió eurós uniós bírságok halmozódását, amelyek összege már az 1 milliárd eurót is meghaladja. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az António Costával folytatott tárgyalásai után úgy nyilatkozott, hogy bár mielőbbi megoldást várnak a bírságok felfüggesztésére, Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. A kormányfő megerősítette, hogy a szabályokon semmilyen módon nem lazítanak, de olyan kompromisszumot keresnek, amely kompatibilis az uniós joggal. Olyan embereket kiszolgáló és segítő digitális állam kiépítését tűzte ki célul a kormányzat, amelyben a mesterséges intelligenciát ésszel és értő módon használják, miközben az állampolgárok maguk rendelkezhetnek adataik felett, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon intézett konferenciáján. A rendezvényen Kósa Mónika pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek a képernyők helyett elsősorban az emberi gondolkodás megismerésére, az érvelésre és a kritikai szemléletre van szükségük. Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tanácsadója rámutatott, hogy a magyar diákok jelentős része nem éri el a felsős technológiai használathoz szükséges szövegértési szintet, így a készülő oktatási stratégiában kiemelt szerepet kap az alapvető emberi kompetenciák erősítése és a jól képzett tanárok támogatása. A Miskolc Diósgyőri Református Egyház község ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövő Ref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármelyik korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és Segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója: egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták, és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Miközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Cars együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Cars egy amerikai rock együttes Bostonból, Massachusettsből. Az együttest 1976-ban alapították, egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1978-ban megjelent The Cars, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben.

A 70-es és 80-as évek egyik legszínvonalasabb amerikai csapata, amely kitűnően ötözte a rockot és az új hullámot, ami az összetételét illeti teljesen követte az előző évtizedek klasszikus együtteseit, ráadásul igen stabil csapatnak bizonyult, hiszen a 80-as évek végi több mint két évtizedes leállás után 2010-ben ismét egymásra találtak a zenésztársak.

Ha a csúcsokat nem is döngettek, azért volt lista vezető daluk. Jócskának a legjobb 10 közéig került számaik, albumaik közül is több az élvonalba került. Az együttes nevét Robinson, a dobos hozta.

Alapító tagjai közül Okaszek és Orr korábban is játszott együtt, 1977 elején küldték el bemutató démójukat az Elektra kiadónak, amely feltűnést keltő első albumukat, az A Karst 1978-ban megjelentette, ez Amerikában a 18. helyezést érte el. A My Best Friend's Girl című daluk a 35. lett, Angliában pedig a 3. helyre került a listán, az album pedig platina lemez lett.

A banda 1988-ra elfáradt, a koncertek fakóbbak lettek, a társaság feloszlott, Okaszek szólóban, illetve a Fireball Zone tagjaként dolgozott. A két évtizedes csend után 2010-ben az alapító tagok folytatásra határozták el magukat, s hogy volt értelme az újrakezdésnek, az újonnan megjelent albumok is bizonyították.

0: Az RSA című műsorunkat hallották, melyben a The Cars amerikai rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán a Sándor palotában. Baka András ezúttal a jogászi hivatásrendek, az ügyvédség és az ügyészek képviselőinek véleményét is kikérte a folyamatban. Az államfő Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint az Ügyészek Országos Egyesületének vezetőjével, Maticsa Artemonnal tárgyalt. Ezzel folytatódott a szeptember elején megkezdett konzultációs sorozat, amelynek keretében korábban a bírósági szervezet vezetőit is fogadta az elnök. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon. A miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával, 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. Több mint 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban június közepe óta, és több mint 1000 erdőtűz következtében az uniós erdőtűz információs rendszer adatai szerint. Az év eleje óta elpusztult teljes terület megközelíti a 650 ezer hektárt, amellyel az idei nyár jelentősen meghaladja az elmúlt 20 év átlagát. A legsúlyosabb pusztítást júliusban jegyezték fel, amikor 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett Spanyolországban és Franciaországban. Görögország, Portugália, Olaszország, valamint Belgium szintén súlyos károkat szenvedett, utóbbi országban történelmi méretű lángok pusztítottak. A rekordközeli erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és a klímaváltozás által felerősített hőség is hozzájárult. Terjed a nyugat-nílusi vírus a Nyugat-Balkánon, Horvátországban 10, Szerbiában 11 fertőzést regisztráltak péntekig, míg Észak-Macedóniában több mint